0: Ma kedves hallgatókat, önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor, szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 17-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József, klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott, az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk második részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
1: Utána följöttem, hát volt egy nagy néném, az oda vett 6 hónapig ott. Burkához eltmentünk, mert anyám az pesti lány volt, hát úgy pesti, hogy itt nőtt föl. A Jussi néni, a Burka Sándornak a felesége, barátnője volt. Szeretném, ha a fiam tanulna, az a fiam fújja. Hát elég ügyes kisgyerek, most mit a koromhoz képest ügyes kisgyerek, hangom is, technikai. Szóval jó van, azt láttuk benned, fiam, csak gyakoroljál majd meg minden. Hát azt mondja, hogy vállalja tanítani. Akkor 1200 forint. Hatalmas, havi fizet. Hát azt mondja, nincs nekünk. Majd hozok paprikát, azt mondja, mi sem, a fejemre önt sem, a burka. Na most, de rendes volt, áldja meg azért. Na jó van, azt mondja, figyelj de fiam, vegyél egy kotta füzetet, leírok minden hatos akkordot, mol septin, dur septin, nótát, egy pár nótát, a koncertsárdásokra, a variációkat. Ennyi volt a tanulás. Igen ám, de ott volt a Mátyás tér. Ott kint, az nyáron, egyik helyen, ez a brandsegedőt, hogy gyakoroltunk. A Miskó jött, az már előrébb tartott. Szóval miket fújsz, ez nem jó, nem az az, akkor stb. Ez az egyik. Na most akkor úgy indult meg a lehetőségem, hogy lett egy kis pénzem is, hogy a Beke, a Farkas Gyula áldja meg a jó Isten, ahol nyugszik, mert legalábbis én csak a jót tudom. Ezek mondták, ne menjél be, hogy tanulónak valahova. Bemegyek. Azt mondja, ki fog dobni. Bemegyek. Utáltam, hát fétem. Na, gyere be, fiam, de fa én kisgyerek, hiszem, ki biboldogy formán volt. Azt mondja, na mi van? Mondom, hát szeretnék tanul a klarnétot. Azt mondja, fiam, én nem tudom, hogy te mit tudsz, de szimpatikus vagy. Ott volt egy nyíregyházi nevezető, ilyen szolgaféle volt, ilyen az a gyerekben nyíregyházi, azt mondja, hív fel a ja, ki a legkedvenc prímás, azon járok a Sándor. Az azért a Sanyit hív fel, egy szimpatikus gyerek fog menni máma tanulónak. Ő azt hitte, ugye a művességem meg volt, a szókincsem, mind a kommunikációs készségem, hogy én, szóval te kinek a fia, te pesti gyerek vagy? Á, mondom, nem vidékre. Vidék? Akkor van egy jobb, de ott már tudni kell. Ismered a Kottát? Hát mondtam, hogy a Kodá intézet, stb. Na azt mondja, jó, azt mondja, Angyalföldön van egy ifjúsági zenekarról, fizetésed is lesz. Hát az Albert Pista tanított bennünket, hát ott az egész haveri kör ott volt, és hát mindjárt föl is vettek. Akkor azért mondom, abba az érába, az átkosba, én nem vagyok politikus, nem politizáltam. De nem tudok rosszat mondani, mert utána a stúdióba be kellett menni, hogy regisztert kapjunk. Mindjárt a regiszter legnagyobbat megkaptam. Ösztöndíjat, azt a tehetség, láttam, hogy olvasom, akkor ösztöndíjat, mondtam, a Herer Pali, akkor hogy hívták, a Zsolnai Vili operaház klarnétos, ezek voltak a pedagógus, Bongrán Zoltán az el. Hát ottan komoly, Európa szintű, világszínvonal volt. És ugye ott is 2 évet kellett. De azt utána elkerültem, azok az évek, azok nem voltak jók, mert hát az az igazság, hogy 6 hónapig ott voltam a nagynéni, utána albérletek, aztán hosszú, nagyon hosszú, egy regényt lehetne. Volt olyan is, hogy még enni se ettem, a barátok, de akkor haverok voltak. Ettél máma, már na gyere. És minden nap volt egy program, ott ültünk, fillérekből lehetett szórakozni, az az igazság. Fill öltözködni is. Bizományiba fölöltözködtek úgy a cigánygyerek, cigánlányok, hogy ez osztályon felül. És akkor volt ugye az ifjúsági park Csengeribe, hát elmentünk hajtani, hát csajozni. És és szerettük egymást valamilyen szinten. Ez az életforma, ez a konstruktív kohézió, ami van, volt, ma nincs. Ma kellene legjobban összetartani. Ma nagy az irigység. Nagy az unszimpátia egymás után. Csak a rosszat. Ez az én meglátásom.
0: És ez miért van, Kleó bácsi? Hogy látja? Azért komoly élettapasztalattal rendelkezik. Tehát, hogy ez a szocializmus alatt, tehát mondjuk az, hogy a 90-es évek előtt, vagyis a rendszerváltás előtti időszakban, ez egészen másként ment, hiszen nyilván az, hogy mindenki valahogy hasonlóképpen élt, nem voltak nagyon gazdagok, nem voltak rettenetesen szegények sem az emberek, hanem mindenki hasonló színvonalon élt. Ez valahogy összetartotta a társadalmat? Míg esetleg a rendszerváltás utáni időszak az megváltoztatta nyilván az egész gazdasági szerkezetet, megváltoztatta az emberek gondolkodását, és egyfajta verseny alakult ki az emberek között. Vagy miből lehet ez a probléma?
1: Elmondom, mi van. Elsősorban a szakmai hierarchiák működtek. Tehát akkor titokban, vagy nyíltan is arra törekedtünk, kis fiatal gyerekek, fiatal emberek, hogy kitörni ebből a szegénységből, és csak egy út vezetett oda, hogy gyakorolni, tanulni, és az egymás a szakmai tisztelet magával hozta, például, hogyha ezek a nagy romák, nagyobb zenészek elfogadták a köszönésemet, hát akkor jó napom volt. Ma ezek a tiszteletek, ezek egyszerűen ki, nem tudom, hogy minek a hatására. Nem. Hát nekem meg egy nagyon nagy szerencsém volt, hogy föl kell hoznom a feleségem családját. Hát ugye az Otto, a német Otto, ez egy kiváló cimba, a Honvéd művész együttesben volt már 17 éve, meg nagyszerű, 12 éves korán már Rakmai Prelődöt cimbalmozta meg az összes klasszikus. És egy zenekarban voltunk, azt följártam, hát ők gondoskodtak rólam. Evett már az a gyerek, szegény anyósó. Tehát ezt máma már, ha újra kezdeném, ez már itt éhe halna az ember. Itt ez az empátia, ez nem működik sajnos. Hogy minek megváltozott a világ, minden megváltozott. Meg ez egy olyan erős közösség volt, ez a Mátyás tér és környéke, Szerdahely utca, Nagyfaros utca, az egész kör, Teleki tér. Napi szinten találkoztunk, beszélgettünk, ha tudtunk, segítettünk egymást. Az összeveszés az 5 percig tartott. Úgyhogy ez történt.
0: Számtalan híres primással játszott már. A kezdetekben, ha jól emlékszem, Vörös Kálmán is az egyik primások között volt.
1: Az volt az első prominens.
0: Így van.
1: Gyakorlatilag a Vörös Kálmához úgy kerültem, itt is az Isten hova irányít. Egy ilyen filmbe, tévéfilmbe statisztáltunk, és a Csacsi, Sárközi Sanyi itt repült a Badacsony étterem, a régiek, azok még tudják, az Üllői úton volt, a reggel 4-ig volt, ő ott repült.
0: Az azt jelenti, hogy éppen oda...
1: Igen, és hát a nyakig lába bőgös, hát ismeri mindenki. Szóval menjünk már a Csacsi után, le jó? Hát ő vele nem volt klarnéta, vedd ki már a klarnétot, nem is kellett, már vettem ki. Hát ki ült ott, hát nagy név volt, Vörös Kálmán, halál elegáns, akkor jött Rómából, vagy tudom én, szivarozott. Azt mondja, fújjál, akkor elég ügyes voltam. És akkor lassan, gyere ide.
0: Mutatta.
1: Persze, mutatta, de az a gesztus, hát az csak ő tudta. Azt mondja, akarod, hogy sztár csináljak belőled? Hát meg sem mertem szól. Azt mondja, mit fogyasztasz Csáringernek, nagyon lassan. A kollégámnak is azt mondja, a Hennessyből a legjobbat, Vörös, köszönöm. Szóval a lényeg, azt mondja, menjél be a Bekéhez, és azt mondja, írd alá szerződést. Hát akkor aztán kik voltak ott, a Füles, akkor a Kacsesz, hát elsőbe kell. Az az igazság, hogy az ember belső remegés, de de az az izgalom, hát az ember még fiatal, akkora rálátása van az embernek, meg a tanulási ingerek működtek, muszáj volt. A Kálmán az nem volt nagy hely, de ízlésesen muzsikált magyarul is, rengeteg külföldi szám, amerikai szám. Már ő akkor muzsikált a San Francisco, meg ilyen régi, minden amerikai slágerokat a külföldre járt. Tehát lehetett tanulni. És jó zene, ott voltam vele egy évig, és utána jött, ő kiutazott, jött a Kati Horváth Lajos, hát az meg aztán az öreg. Hát az olyan volt, hogy olyan hegedűs, meg olyan értelem, hát ott volt egy olyan, vagy anekdotát elmondok, a Fóti zenekar, ez egy jó zenekar volt, farsang volt, és hát egy órát ők, egyet mink. És le volt téve a gitár. Hát mi se tudtuk, hát a Lali bácsit nem nagyon. Szóval Flegmán oda szól, ő kérdezi, azt mondja, megengedi kollega, hogy játszok a gitár. Az ott van, vegye föl. Bekapcsolta. Elkezdett egy amerikai téma, basszus, rázás. Hát elájult a csávó. Azt mondja, maga kicsoda. Hát azt mondja, most ezután én mit gír? Csak nyugodtan. Hát én most kezdek. Azt mondja, csak nyugodtan gitár. De nem csak az. Hát olyan értelem volt. Nem cigán szinten. Hát ő benne volt abban a Jó Szomszédság zenekarában, és ahol a Banyákék voltak, meg a Corvin áruházban. Hátam mögött volt a Corvin kávéház. Hát ott voltak a legnagyobbak. Hát ő volt utána a primás. Mert elment a Csányi Matyi, meg ezek. Hát egy olyan korszak volt az 50-es éveknek, ugyanaz, mint a fotballban. Hatalmas géniuszok voltak, hogy mi háború utáni, meg az előző metódi, az elődök olyan nagyok voltak már abban az időben is, ugye. Meg a Mátyás térről el kell mondani, apám mesélte, a 30-as években apám itt muzsikált, és volt egy Mátyás művész kávéház, éjjel 12-kor nyitott, előültek a kocsmai zenészek, középült a kávéházi, és leghátul a hotelos. Tehát működött a hierarchia. Véletlenül át, bocsánat, szóval ez el kellene most is, hidd el.
0: Nem lehetett vegyülni akkor.
1: Nem. Aha. Nagy dolog volt, ahol befogadtak maguk közé, azért bizony, amikor már voltak ilyen, de a Hankó, meg egy páron, ezek a nagyobbak, amikor kérdeztem, milyen a gyerek, azt mondja, használható. Már azt mondták, használható, akkor az már szavuk szent, az biztos úgy volt.
0: Szóval beszélgettünk itt a metódusról, igaz? Hogy másként tanultak akkor a zenészek, mint manapság. Nyilván más volt a motivációjuk is, de az, hogy mondjuk a Rajkó mellett, vagy a Rajkón túl mondjuk így,
1: igen,
0: volt lehetőségük arra, hogy a Mátyás téren mondjuk egymástól tanuljanak, vagy olyan zenekarokba bekerülni, ahol aztán fejleszthették magukat ezek a bizonyos zenészek, ezek a tanulók. Ez óriási dolog és lehetőség. Én ezt ma már nem látom.
1: Elfelejtettem az előbb mondani, ami hiányzik. Tanulónak menni. Én a Petrik Jósi bácsinál voltam a köműves étterembe. Na most aztán ott meg lehetett sok. De volt egy szegedi Oszkár nevezetű énekes, nem volt egy nagy énekes, de az tüsköd bogarat énekelt, és akkor bizony a hallgatóság is, a vendégek is, volt egy műveltségi szintjük. Ott az operettől kezdve a régi slágereket beleértve a 30-as, 40-es karádi számoktól kezdve. Hát ott sokat tanultam, meg a lakodalmak. Hát a Mátyás tére jöttek ki, Pest környék Vászról, innen-onnan, jöttek a romák. Na, gyerek, szombaton ráész. Mentünk le. A Lagziban meg az eredeti magyar nótákat, csárdásokat a parasztoktól. Hát olyan lakodalmak voltak, hogy el se tudják képzelni ma a sátorba. 40-50 tyúk rotyogott az üsbe. Akkor volt egyfajta, tehát az, hogy enni való, az nem volt probléma. Semmilyen szinten a magyar embereknek.
0: Leó bácsi, beszéltünk itt arról sokat, hogy miket játszott, miket tanult, miket játszottak akkoriban a primások. Tulajdonképpen mi ez a cigányzene, amiket játszottak?
1: Na most az alaptézise a cigányzenének, ugye a magyar nóta, csárdás, verbunkos, operettek, nagy valcerok, kis énekek, nemzetiség, amit most is kell nekem muszadikálni, minden nemzetnek tudtak már az öregek is muzsikálni. és a legkisebb primásnak is, a legközepes. Volt olyan, például az, oda került az ember egy primáshoz, ha nem is én, mások is. Mit tetszik játszani? Tessék mondani. Nagy valcert. Strauss valcer, Déli rózsáktól, Mesél a bécsi erdők. Lehetne sorolni. Hát ezek kellettek, igényelték a nagy operetteket. Ugye Lehárt, Kálmán Imrét, akkor ugye hát operett nagy hatalom volt Magyarország. Hát akkor hiába, hogy ordították, vágyom egy nő után, egy, minden. Mulattak az emberek. Olcsó volt a mulatság. Fillérekből jó érezték. Nálunk ugyanaz a helyzet volt az akkori gyerekeknél. Fillérekből lehetett szórakozni. Vannak, akik még emlékeznek, hogy kell beszélni Soha Kálmán zenekaráról. Én 1977-78-ban két évig voltam. Most érdekes a dolog, hát ő volt, ők játszották Magyarországon a legjobb szalonzenekar. Hát egy csomó kottával kellett be, ugye Naila Valcertól kezdve Éljen a tánc, Traviata, Költő és paraszt, opera részletek, a Szevillai Borbé, mindent muzsikáltak. Tehát egy, és kottából, hát nem a hasukra, hát ott azért valami kottát kellett valamilyen szinten olvasni. És akkor ez mellett ugye a magyar nóta is, hát. Tehát minden muzsikáltak. Hát most épp olvasom a Lakatos Sándor, a Déki adott nekem könyvet, mikor vele voltam a tévében, hogy volt be, és adott egy könyvet a családról. És a repertoárja fő van írva a nagyapjának is. Hát ott kérem szépen, ott tényleg opera részletek, a Rákóczi Marstól kezdve mindent, sok mindent kellett játszani. Sok mindent. Rengeteg Robert Stolz, Oscar Strauss, Sauber, hát ugye meg a Lakatos Sándorról nem beszélve, tehát meg totálisan annyit muzsikált, annyi, ami tehát a túlélési mechanizmusa a cigán zenének tulajdonképpen a 19.-20. században az volt, hogy ez nem cigán zene. Gyakorlatilag cigán származású emberek, muzsikusoktól tolmácsolt zene, mert ez nem cigán zene. Hanem akkor a kornak megfelelő igényeket kielégítettük. Ebbe beletartoztak az operettektől, rengeteg nóta, hát Sasnácitól kezdve Murgács Kálmán, Tegzegerber, a legnagyobb a Dankópista, később a Sallai Misi, hát lenne reggel nótából nagyon sok van, amiben sajnos most a maiak hiába tetszik, nagyon szegény, mert egy akkora agymosás történt most a kultúrába, ha egyáltalán kultúrának lehet nevezni. Itt most az igény a szórakoztatni maximum 20. Kérik a, mit tudom én, a Kicsinyfalu, akkor a Füredi Anna bál, egy pár olyan, mit tudom én, a Macskajaj, meg ilyen semmit mondó dolgokat.
2: De nem a mi feladatunk, zenészeknek, hogy mi is valahol azért neveljük az embereket?
1: De most a lényeg a lényeg. Itt nem mi vagyunk a hibásak. Ugye a legnagyobb problémát én ott látom. Ugye ez az úgynevezett hatalomátvétel, rendszerváltás, bárminek nevezzük, ez magába hordozta azt, hogy megszűntek az éttermekben az élőzene. Ez átvették Amerikában, mindenhonnan átjötte. Megszűnt a koncert, már mondtam, a koncert, interkoncert, az Ori, az OSK, kinek kizárólagos közvetítés, monopól helyzetben volt, kizárólagos közvetítési joga volt. Na most ugye ott ABC kategória, regiszterek, az Orinál ugyanúgy. Tehát volt egy összetartó erő, rendszerbe volt foglalva, mert ami nincs voltak szabályok, most nincsenek szabályok. Szabálytalanul működhet bárki, aki hogy ez a Kóka nevezetű, nem tudom minek, nem akarom kompromittálni, mert miért bántsam, ő neki ez maga is egy szomorúság, egy szomorú helyzet, amiben önmagát hozta. Mert aki ismeri a cigány zenének a varázsát, meg a, hogy mennyit kell az embernek 5-6-10 éves kortól, míg meg nem hal, mennyit kellett tanulni, mert mindig van olyan

0: kultúrában is van egy ilyen láthatatlan kéz, ami irányítja az embereknek az igényeit, a gondolkodását, vagy ez egy irányított kultúrpolitika tulajdonképpen, ami most folyik?
1: Láthatatlan, és mégis látható. Aki kicsit odafigyel, egy kicsit benne volt, van összehasonlítási alapja. Most tegyük félre a politikát, ami az 50-es, 40-es, 50-es, 60-as években volt, vagyis a 20. században, mondjuk 2000-ig, mert utána lavinaszerűen összeomlott ez az egész, és persze, hogy látható. Az egésznek ott látom a hibát, az úgynevezett szórakoztató zenének mondott valami, a média lehozza. Nem akarok nevekbe bocsátkozni. Na, hát minek? Hát az életben kottát nem láttak. A gép dolgozik, ott van az a szintetizátor. Hát én ezt büntetendő cselekménynek látnám. Hát ez ilyen nincs, ez nem szabadna. És ide jutott, hát sajnos. Ez látható, direkt módon. Még azt sem mondom, hogy rasszizmus, nem. Mert ma egy górinak nem lehet megmondani, az kérem, vegyen ide 5 embert. Nem. Én nem panaszkodok, mert még ez jó pár évvel, ez a 6 évig egy zsidó üzletben, a Dobuszában, a Doblóban voltam. Most ezen a hajón vagyok, novemberig, egész novemberig. Tehát meg itt-ott az ember. Vannak koncertek, de hát... kellett egyfajta váltásnak is történni. Az embereknek a kultúrigénye szinte nullára ment. Nulla. Hát most kit érdekel a mai embereknek egy Leányvásár operett? Vagy egy Vígözvegy, a legismertebbet mondom. Vagy ott van például a Cirkusz hercegnő. Hát azelőtt ez napi renden kellett játszani, és énekelték, és kérték. Vagy egy János Vitéz. Hát szóval a kultúrigény tudatosan lett meg, egy agymosás történt, erre mind a média a legnagyobb probléma, hogy a média mit hoz le. Mert amit lehoz, az a divat, kész. És az az igazság a könnyű zenébe is. Volt egy-két kimagasló, Balázs Feszótól kezdve voltak, Dobos Attila, ezek nagyon, Szenes Iván, hát ezek még mind a múltból ragadtak itt, de már ma könnyűzenőben is hulló csillagok vannak. Hát az ember hallgatja sokszor a számoknak a zenei oldalon megközelít, nem haz mély nyomot, se a szöveg, semmi. Azt mondták régen, hogy álszentimentalizmus van. Például ilyen tűzpiros virág volt, minden. Hát az életről szólt, a szerelemről, és ez egy nagyon nagy dolog volt. Hát akkor nem véletlen, hogy minket úgy hívtak, hogy iróniával, hogy hangulattisztviselők. Igen, mert ez logika volt. Igen. Például csak így mondom, nem cigánzenébe gondol, kiváló bárzongoristák volt a presszókba. Például valaki összeveszett a barátnőjével, vagy a feleségével, bement a presszóba, elkezdett énekelni, gyere ő, kedves mellőmű, már szemezett a másik asztallán, ő átküldött. Már mentálisan orvosságot kapott, gyógyszert, és miatta a gyógyszert, kérem szépen, a zene hullámhosszán mentek a dolgok. És nagyon sok szép sláger volt. Nagyon. És az tényleg ez, mi joggal neveztek bennünket hangulattisztviselőnek.
0: Egy picit térjünk vissza a médiához, hiszen én a napokban láttam Esze Jenőt, a híres zongoristát, elmélet tanárt, hogy ha jól emlékszem, zenei analfabétáknak nevezte azokat a zsűritagokat, akik mostanában időként szerepelnek a különböző tehetségkutató versenyeken, hiszen nagyon soknak nincs megfelelő végzettsége, és ő is pont azt említette, mint amiről most beszélgettünk, hogy nincs már az a fajta kategória vizsga például a szórakoztató zenében, a popzenében, ami korábban volt, és ez megmérgezte a műfajt.
1: Én nem vagyok Esze Jenő, én csak egy szürke eminenciás, de az Esze Jenőről nem, mi még tudjuk, meg aki muzsikus, hogy egy géniusz volt. Na most, aki ilyet mond, ezt én is észrevettem, meg tudatosul bennem, hát ezek, nem akarom megbántani, meg nevet nem mondok, így kimondhatom, 36. senkik a szakmába. És ők bírálják.

0: hogy ez most jó volt, de most ez nem volt jó, de aztán olyan egyéb tényező, pláne a nőknél kicsit adnak egy sziklát a nőiességből, hogy finoman fog, és már mindjárt ott van a csúcson, így elég jól kifejeztem magam, vagy pedig politikailag beszólnak, mert beszólnak be. Ez placon kell, hogy legyen, és már kinyílt a kapu, kész. Ez a két tényező, vagy még egy, vagy homoszexuális. Ki kell, hogy mondjam? Mert vannak.
1: Ez a de sikerhez ez... vezető út a médiában?
0: Hát, nem én mondtam. Eszeljenő tényleg az egy prominens, hanem a legprominensebb. Hát az vizsgáztatott meg minden.
1: Így van.
0: Az. Elmondok egy történet, ez már most a 90-es évek vége fele volt, és hát voltak egy-két gyerek, akit ilyen kamu vizsgák voltak ezek már, de ő volt az eszeljenő, és hát bement a hegedűs, nem mondok neve, eljátszott a tájszmediáciát, de csak egy kis motív volt, aranyezős keringőből egy kis részletet, na játszol egy nótacsokrot, megkérdezték a C és a G között milyen a hangkrá, vagy G és a C között mi van. A kategória, na most kijön az illető, akit én vittem, hogy hát legyen, mert kellett dokumentál. Volt egy idő még, amikor kérti, 90-es fiam. Mondom, édesfiam, ezt tudod te, mit kaptál volna az én időmbe? Talán regisztert, de akkor is 200 számot kellett tudni. Föl volt írva, és szúrópróbaszerűen. Na most akkor ezt játsz, ez, az, amaz, emel. Hát a legnagyobb dolog, amikor az OSK kezéből kivették ezt a monopól helyzetet, hogy kizárólagos közvetítési jog. Kit lehetett közvetítenekinek működési engedélye volt. Ahhoz párosult A, B, C-kat esetleg szezonálisan regiszter 1, még ott is regiszter 1, regiszter 2. Az a regiszter 2-ben már a végórákban lehetett, aki már tényleg olyan hangszer volt, kellett Balatonra, mert nagyon sok. Hát én még 89-ben, igen, még ott dolgoztam az OSK-ba, Kálai Kisernővel együtt, meg Árkos Kálmánnal voltunk ott, és az az igazság, volt egy ilyen szürke nap, mert úgy kellett 7-től, ott voltam 4-ig, és utána mentem muzsikálni. És összeszámoltam, hogy mennyi van a kezünkbe, hány üzlet. 78 üzlet volt. A Szirmai Laci bácsi egyszer azt mondja, jöjjön Kleó, mutatok magának valamit. 63-64-ből hihetetlen. A Wienerwaldról nem tudom, hallottál-e? Wienerwald. Ez egy olyan...
1: Fekete erdő. Bécsi erdő.
0: Igen, a neve az, de voltak a Wienerwald nevezettű ilyen restaurantok, német, tele volt Németország, Ausztria. 200 trió, duó, cigányzenébe, cimbalom, hegedű, stb. Működött, úgyhogy itthon már alig volt zenész, de volt, mert ott volt a Szív utca. Ott az öregeknek, egy öreg embernek is nagyobb tere volt ahhoz, hogy mentálisan ne sérüljön, mikor ugye megöreg, a nyugdíjba elmentek, vagy a Szív utcába, vagy kapta, már nem is tudják ezt a kifejezést, hogy repülés. Volt 3 repülés, 4 repülés, az öregek találkoztak a nemzetinél, elmentek, piáztak, egy kis sört, bort ittak, és szép nyugodtan meghaltak. Ma meg már nagyon egyedül vannak. Hát most például az én időmben emlékszek, aki ilyen élteskort megért a szakmába, és működött, az valahogy, és nem a kitüntetés, de valahol díjazták olyan értelemben, hogy csináltak, kaptak valami elismerő oklevél, vagy valami szocialista érdemre, valamit. Ma már nem. Meg lehet dögleni úgy, ahogy mondom. Elég nyers ez a kifejezés. Pedig vannak még öreg cigányok, akik egész életüket feláldozták családjukért, magukért, mindenért. Úgyhogy ez szomorú történet.
1: Mi a helyzet a zenészek nyugdíjával? Hiszen ez egy nagyon jelentős probléma, hiszen több ezer embert érint, mivel nem feltétlenül voltak bejelentve az utóbbi években, évtizedekben, hiszen mondjuk csak borravalóért dolgoztak, ezért ez jelentős problémát jelent a nyugdíj szempontjából nekik.
0: Hát ez jó helyet tapogatoztál, mert nekem is úgymond 155 ezer a nyugdíjam, de miért? Mert nem voltunk bejelentve. Főleg ez 92-ben a munkakönyvet, már nem kellett munkakönyv. Igen, ám én ahol például a Kempinski Hotelben ott voltam 9-re, itt-ott, számlát kellett adni, de az már nem számított bele a nyugdíjba. Ez érdekes, ez az egyik. Hát az a szerencsém, hogy én sokat voltam külföldön, és Berlinből is kapok, hadd ne mondjam meg, hogy mennyit. Kapok egy kis összeget, meg Bécsből is. Úgyhogy itt nagyon-nagyon csúnya, és én magammal is kitoltam, hogy így mondjam, mert volt egy, ez is egy nagyon pozitív dolog. A fúvós hangszereseket evidenciába vették, 20 év után elletett, mert na ugye én 69-től voltam hivatásos zenész, én már 89-90-ben emettem, de hát kint külföldön törődött a fene vele. Aztán jött a 97-ben, sose felejtem, eszembe jutott, el kéne menni nyugdíjba. Azt mondták, rendben van. Igen ám, mikor oda került a sor már, hogy már regisztráltak volna minden, azt hát hozzon, azt mondja, 5 évig visszamenőleg, hogy legálisan működött. Hát ezt nem tudtam hozni, mert feketén kellett, ennyi. És hogy akkor, hát nekem már, hogy én elmentem volna 90-be, most lenne 4-500 ezer forint nyugdíja, mert az hatványozódott évről évre, ugye hát ez egy hatalmas terminus, ami eltelt azóta. Hát szóval ez van, és ebből a nyugdíjból nem lehet megélni, hát ez nem.
1: Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prémás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

lenyugodjon, hogy az égen páros csillag ragyogjon. Ragyog csillag,

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Élénkülési jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon, írja közleményében egy nagy hazai bank. Bár az átadott lakások száma egyelőre továbbra is alacsony szinten alakul, az építési engedélyek számának jelentős növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években fokozatosan bővülhet a kínálat. A folyamat nem csak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is egyre látványosabb, különösen Debrecenben, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán. Az elemzés szerint a 2020-as csúcsot követően az elmúlt években jelentősen visszaesett az átadott lakások száma. Bár 2025-ben a lakásépítések volumene még alacsony szinten alakult, 2026 első negyed évében már a fordulati jelei látszódtak. Országosan 4,3%-kal emelkedett az átadott lakások száma az előző év azonos időszakához képest, miközben a fővárosban 13%-os bővülést mértek. Repülőgép zajmérő állomás kezdte meg működését Zuglóban. A Budapest Airport ZRT szakemberei június 18-án helyezték üzembe a Pétervárad utcában azt a mérőberendezést, amely folyamatosan monitorozza a környezeti zajhatásokat, köztük a repülési műveletek zaját is. Zuglóban eddig nem működött ilyen állomás, a legközelebbi mérőpont Kőbányán a Fehér úton van. A berendezés azért fontos, mert a repülőgép zajjal kapcsolatos önkormányzati fellépéshez ezentúl helyben mért objektív adatok is rendelkezésre állnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 18-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott, az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: És nem beszélve arról, hogy ezek az öreg, vagy egy-két öreg kollégám ide, azok már se fizikailag, semmiféle szem, se esztétikailag már nem felelnek meg arra, hogy elmenjenek muzsikálni. Ennyi. Nem kell. Meg ezt, ami, ha én nem váltok az Orbán Kálmán barátommal ezelőtt 30-35 évvel, azt mondta, Kleó, ennek vége. Térjünk. Gitár, klarnét. Basszus gitár. És ez így működök, így elfog. Hát ez ki is van próbálva. Akkor megyek, ugye csak néha rássják, hogy cigán vagyok. Nem kell idehegedő, sok durván is, hogy itt cincogja. Mondom, uram, elnézést kérek, én, nekem trión van. Na, milyen hangszer? mondom, hogy klarinétbe. Akkor barát, ha nem is alkalmaz, de barátságos. Jó, igen, az azért az más. Az egyelőre nem, de hagyjon itt egy névkártyát. Szóval nagyon nehéz ezek. Nézd ide, hallgass. A realitást nézzük. Voltak, bizonyos a könnyű zenéről beszélek, volt Jimi Hendrix korszak, Elvis Presley korszak, Beatles korszak. Egy idő után finito, vége. Na, még ha úgy veszünk, ez a mi szerepünk, ez a szórakoztató zene, mert ez szórakoztat, unterhaltunk, hogy a német mondja, 200 éve működik. Hát a túlélési mechanizmus jól működött nálunk. Ennyi.
5: Na jó, de hogyha esetleg ezek a zenészek, illetve ezeknek a nagy zenész dinasztiáknak a leszármazottai megtalálják egy új műfajban, vagy egy új irányzatban saját magukat, akkor ott is ki lehet teljesedni. Persze lehet, hogy nem cigányzenének fogjuk már hívni, illetve az is lehet a cigányzenének egyfajta leágazása, illetve annak a hatásai alatt született műfajok, de abban is azért megtalálhatja magát egy zenész.
4: Na most, itt egy utat látok, ami nagyon rögös, kemény, kőkemény, a klasszikus zenére kellene, ami nem adatik meg mindenkinek, hogy művész legyen. Ennek aztán több okai vannak, ugye, tehetség, szorgalom, hozzáállás, és akkor még nem biztos, attól függ, hogy milyen hangszerbe, mert mit tudom, ha valaki lepraxizál egy nagy bögös, annak könnyebb az esélye, mint egy hegedűsnek, vagy egy zongoristának. Egy zongorista, ha jó az info, nem tudom, hogy mondjad, hogy igazam-e van, esetleg elmegy kísérőnek, amiben 3 koncertje, tehát abban megint nem tud megélni. Tehát demoralizálva van itt ez a zenész szakma. Hát ott vannak nekem unokaöcseim, például a Kácsi, az Olá Kálmán, meg a Szaksi gyerekek. Hát ha nem tanítanának, mondja bátyja, azt mondja, nem tanítanák, ilyen hallnák. Azt mondja, van 3-4 koncertem. Semmi. Jazz, a jazz az nem egy populáris zene, az egy regionális, van egy szűk kör, aki szereti. Meg hát amilyen jazz van már most, hát én még a Petersont elhallgattam. Ott volt a Balog Jenő, az is. Hát az egy Törgyekeres Mátyás téri. Hát az befejezte a muzsikát, és már ült ki, volt a 12-ben, olyan érdekes figurák voltak, a Teknő Béla. Hát annak az édesapja az ország egyik legjobb bögöse volt, a Teknő Béla bácsi, Teknő Józsi, ezek test Kaposvár, Magyarival, Berkes Bélával. Tehát ebből kanyhaló lett a Béla bácsiból, és jött ki, így nyáron, hát ültünk vagy 30-an, és árgus szemekkel néztük, hallgattuk. Kihozta a repülőjegyét, mert diszidált 56-ban Amerikába. Szóval Mr. Béla, szóval én tudtam már akkor angolul, azt mondja, mondta angolul, hogy hát tudtuk, hogy hazudik, hogy nem frankó, de hallgattuk őt, tehát hallgattuk. És zrikálódni, hát hogyha bentünk csajja vagy valami, akkor kisasszony, vigyázzon a ridikülre, fehér kabát, fehér kabátos szatír, meg azt mondja, Józsika, már a rendőrbási keresett, azt mondja, hát a tripper, érted, nevi, azt mondja, nem jelentkeztél, hát persze a csajárót ott kapsz, már ott hagyott. Ez nagyon-nagyon nagy élet volt, nagyon nagy élet volt a 12-ben, volt ott a Korodi, az apja Brácsos volt, de szegények voltak, ott hagyta az apjuk, ott laktak a 12-ben, és hát nem tudtak megélni, elment dolgozni. Most Pekér ilyen tetőfedőnek a 12-be, de bőgőt tanult, hát bőgőzge, tehetségtelen volt. Bőgősnek tanult, és a 12-be ott a háztetőn volt. Ez már reggel 7-kor pizsamába állt ott a folyosó. Tibai, hát tudod, ki volt a Tibai, a világ legjobb. Tibai, milyen a magaslati levegő. Ne izéljon már Béla bácsi, annyi a fő, majdnem leesett a izéről, az emeletről. Hát ott nagy zrikkoládások voltak. Meg volt a morzsa, hát az is, hát egy gyenge zong, de mindig a tavaszi hangot. Ér, orra, ér, orra, ér. A tavaszi zsongás. De csak az elejét tudta. Cifra Gyuri, hagyd abba! Mondd meg csúnyán visszaszólt. Hát, élmény volt ott lakni. Na. Hát ez ilyen nincs. Azt se tudja, már mai napig, nem csak ott. azt se tudom, ki lakik mellettem. Az emberek elszigetelték önmagukat és egymást is. Nincs.
5: Jól emlékszem, Kleó bácsi, hogy a Járóka Sándorral is muzsikált, ugye?
4: A fiúval. Hát az utolsó lemezén én vagyok.
5: Van esetleg valami anekdotája, emléke a Járóka Sándorra? Igen.
4: Hát az akkora karizmatikus egyéniség volt. Hát ott voltam vele a Vigadóban. Tél volt, ilyen téliket, de fáztunk. Hát egy ruppunk nem volt se. Szóval akarsz piázni? Persze. Annyira manipulálni tudta az ember. Fővett a telefont. Én a mai napig nem tudom. Ugye egy kis alacsony kis nő remegett a keze. Azt mondja, Sanyikám, elég lesz 30 000. És odaadta, na jó, az add oda, és tűnj el. És hát meg szegény, saját csapdájába magával vitte a cigánzenét, mert az olyan, hogy mondjam, ez egy kis semmi, tehát ülünk, egy manus ül. Meg Kleó, egy viszkibe fogadunk? Miről van? Az a manus ül ott, igaz? Az Akácsos úta oda megyek, és le fogja tenni Késvillát, hát olyan, úgy adta elő, olyan hangszínnel, olyan kiszínezve a harmóniákat is belemuzsikált, tehát ezt csak ő tudta, hogy itt úgy volt, letette, pénz. Na, mit mondtam? Hát ő egy, csak hát őnál egy óriási probléma volt. Egy nimbus vette őtet körül. Ő nagyon tudott, hogy finoman fejezte a nőkre, férfiakra, mindenkire. Mert például ott vagyok vele, hát kikereste a pénzt én. Ő csak akkor állt, hogy ugyan jöttek romák, akkor fölállt. Jó, gondolt egyet, belenyúlt a cimbalomba. Kivett, mondom, állj. Először én kerestem a pénzt. Másodszor gyerekkori barátok vagyunk. Körülbelül mondom, ebből jött a 2000 forint, kivettem. Többi vásár, ezek nem szóltak. Tehát manipulálni nagyon tudta az embereket. És fölvette a hegedűt ott, tehát regionálisan olyat tudott nyújtani, hogy senki az elmúlt 40 évben. Senki. Nem volt ő egy olyan hegedűs, hogy tehát a például izét a CD-n, a lemezen muzsikájuk, a gyerek a palika muzsikája izét, a Montichárdás van, azok az üveghangok, hát ugye ott kijön, hát visszahallgattuk. Hát ezek a zeneiskolában nem nagyon szerettek, remélem. Hát úgy mondom, Sanyi, hát akkor jöttem, már 2 napja nem aludtam, mert volt mezővásárhely, jöttem ott egy buliba muzsikát. Muzsikát te. Hát ő ugyanazokon a helyen kell. Ugyanúgy. Na most, hát én az ő fejüveg, Sanyikám. Én a középlágiba fogom. Na most, ő meg olyan csodálatos dolgot tett alá, hogy a szerző se tudott volna oda, hogy kiszínezte úgy alatta rá. Egy zseni volt, egy zseniális muzsikus volt. Nem is fog mostanában olyan születni, olyan cigán primár. Csak utánozgatnák, de hát nem, gétnikt nem megy.
5: Azért a mai fiatalok között is vannak tehetségek. Vannak kiugró egyéniségek, akik azért, hogyha megcsillantják a tudásukat, azért elvarázsolják a közönséget.
4: Hát instrumentálisan sokat fejlődtek minden hangszeren, mert ugye a kommunikációssal, tévé, mind rádió, lemez, CD, DVD, rendben, hát nekünk még rádiónk sem volt abban az időben, és a zeneiskola. Hát nagyon hangszeresek vannak. Hát hadd nem mondjam, én muzsikáltam 2011-ben a ifjabb Sárközi Lajosra. Hát az, hát mondjam, tehát egy zseni. Hát az olyan, hogy például bejöttek ausztrál öreg magyarok, hát kérték az öreg dolgokat. Azt mondja, fújja Kleóvás. Fújja. Már a megfordulta, már az ismétlésre, azt mondja, csak nyugodtan díszi, már meg olyan agy volt nála, amit soha nem muzsikált, már tudta. Meg hát ez a gitározni, behozott egyszer egy gitárt, az fúj, amit akar. Nagyon zseni. Nagyon tud hegedülni. Nagyon. Meg az apja is, hát az is egy kiváló muzsikus. Lakatos Miki, hát ezek azért ezek komoly muzsikusok. Ezek is azért nem mai gyerekek már, ugye. Hát fiatal, van nekem rokonságban vagyunk, az a hosszú gyerek, Svájcba él.
5: Ja, Hosszú Géza. Hosszú Leocki Géza.
4: Hát az, hát nem kell mondani, az is. Na ezek vannak egyedi darabok, akik sokat, sokkal több, hogy mondjam, ezt nem mondom, hogy több tehetség, mert az 50-es évek, hát a Csányi Matyitól kezdve Banyák, a Bacsik, akkor a Lakatos Sándor, hát a tavanok voltak, ha minden hangszeren. Mindig voltak, mindig lesznek. Hát itt van, ez nem, ez valami politikai beavatkozással, vagy valamivel, ezt nem szabadna vergődni, vagy meghalni, bár már 24. óra is elmúlt. Elég pessimista vagyok ebben a szemben. Nem szabadna hagyni ezt, hogy ez feledésbe megy. Na most nagyon sokan elmentek dolgozni, ugye. Sokszor van, aki egy-két hónapig a hangszert a kezükbe nem veszik, mert ki vannak fáradom ennek a munkám, de igen, tehetségesek. Minden hangszerem. Hát nem is lehet megélni ebből mai fiataloknak nem. Még ez egy óriási nagy dolog, hogy én tudok működni, de azért, mert nem a műfajt csinálom. Hát itt tőlem kérnek sokszor a Casablancától kezdve az Evitát, mindent. Hát, és az a több, amit nem tudok. Hát ez egy kimeríthetetlen tárház. Hát most is már összeírtam, hogy milyen nemzet a örményeknek, ugye a Jereván, a izéknek, a grúzoknak, a szúlikom, stb. Szemszórák, van, rengeteg van, de az a több, amit nem tudok.
5: És ezeket most is tanulja? Most is nézi, most is nézze, kutatja, hogy mit lehet
4: esetleg? Nézi, de hallgass. Ezeket már én megtanultam, én erre azt szoktam mondani, gyerekkorban kell sok mindent megtanulni, ami kamatozik, majd a késő. Az, hogy mindig van új a nap, például el kell mondani, a Sárközi Lajossal együtt voltam 4 évig az öreggel. Hát attól rengeteg dolgot tanultam, ezeket a Smite-tól kezdve, a rengeteg amerikait, a New York lehetne sorolni. De nagyon jó esett, Füreden voltunk az Annabál, a romákon ülünk, de még nem került sor. Azt mondja, uraim, a Kleó bácsitól én annyi mindent tanultam. Mondom, köszönöm, fiam, de és azt nem mondod, én tőlettem ennyit tanultam? Hát ez oda-vissza működik. Aki nem így fogja föl, hát az nem zenész. Van új mindig a nap alatt. És önteltnek nem szabad lenni. Nem szabad. Mert 20-30 éves korodig azt hiszi, hogy az ember, hogy az övé a világ. Nem, rájön az ember, hogy még, ahogy apám mondta, eljött utána, miért meghalt, már akkor a Hankóban voltam a palacba. Hát most már, fiam, nyugodtan halok meg, mert látom, mert az is mondta, hogy sok öröme lesz Sárközi bácsi a Kleóból. És akkor, de azt mondja, nem tud semmit még mindig. Igaza volt.
5: A családi összetartás is egészen más volt régebben. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokat mentünk nagymamáékhoz, dédnagymamáékhoz, és rendszeresen összejött a család hetente, vasárnaponként, nem csak szülinapok alkalmával, vagy esetleg valamilyen karácsony, húsvét alkalmával, hanem nem kellett hozzá tulajdonképpen ilyen nagy ünnep sem, hanem csak egyszerűen meglátogattuk egymást. Ezt viszont az elmúlt időszakban már nem tapasztalom.
4: Ezt magán hordozza ez a mostani világ, ez az embertelen, ez lélektelen világ, és még magától jött ez így, önműködően, autodidakta módon, hogy nagyon nehéz lett az élet. Nagyon nehéz lett a megélhetés, és el vannak foglalva, hogy egyáltalán túlélni ezt a világot. Sok szegény ember, sok öreg cigány van, nagyon sokat. Azelőtt, hát most olyat hoztak be a izébe, a szaksz, eddig minden karácsonkor, ez egy gesztus volt, kaptunk 25.000 forintot, be kellett fizetni 3.600 forint tagdíj. Most jött egy felszólni, majd telefonálok, és most hogy képzelik el, hogy már ne 3.600-ot, 12.000-et fizessünk. Hát akkor most ebben mi a bóni? 25-öt kapok, 12-öt, de szerintem azért csak. Szóval azelőtt többet törődtek. Én már, ha politikailag olyan lennék, amilyen nem vagyok, azt is szóvá tettem. Össze kellene hozni egy zenész klubot, ahogy összejövünk, beszélgetünk, idősek, nem idősek, nincs. Azelőtt nem is kellett összehozni, volt a vígmatroz, volt a kulacs, hát az volt a, befejeztük a muzsikát, öregek fia, ott találkoztunk. Ott dőltek el, hogy hol fogok muzsikálni januártól. Meghívtuk egymást. Ennyi volt. És a családi összefonódás, hát igen, igen, szomorú. Én nem mondhatom, büszke vagyok arra, hogy a családom, hát szeretnek, én is szerettem őket. A szeretet hiányzik az emberekből, ami összekovácsolná őket. Azelőtt jó baroszba együtt voltak, a barátok között is. Megszűnt. Ez a világ nem az enyém, hogy a nótában van. Hát nem.
5: Hogy emlékszik vissza Kleó bácsi? Mi volt az első sikere?
4: Hát ez jó kérdés, ezen nehéz, sok siker volt. Ez tele van ez az egész szakma, hogy mondjam, könnyekkel, mélypontok önmagamhoz képest. De az első siker élményem az volt, őszinte vagyok, amire tényleg úgy emlékszek vissza, hogy ez egy érdekes dolog. Akkor bekezdtem több is, de még egy-kettőt fölhozok. Vörös Kálmánnal, amikor összekerültem, hát húsvét volt, 72 húsvétja, és a Kecskés Sanyék ott Kispesten laktak, hát elmentünk, ott tele a legjobb romákkal, Kacsesz akkor, azt mondja, Bocska Klarnétot, fiam, de Eszmolba, még a nótára is a te két szemedre örök rabja lettem. Eszmolba. Hát jó, egyszer csak jön be a Hankó, már koprímás volt. Azt mondja, az meg már jó. Szóval nem félünk a farkastól. Hát az farkas volt a neve. Az meg azt mondja, János. Hát azért, mert én most prima, az még tudok, brács. Azt mondja nekem, kis majom, fújjad az előbbi nótát. Na most ez egy akkora, azt mondja, tovább, azt mondja, szóval azt nem végettem, föl kellett vele, hogy micsoda csodálatos brácsázást csináltak azok. Ez az egyik. Aztán a szakmailag a legnagyobb meg az volt, amikor Bécsben voltam a Dani Rudi bácsival, a Herzmanszkiáról délben muzsikáltunk, a Lakatos Sándor meg ott muzsikált a Herzmanszkiáról, akkor már egy éve kim volt. És én nem tudtam, hogy ő ott van a feleségével, és hát a végén tapsol valaki, mondja, itt a Lakatos, itt. Az meg messzire int ezt a foglalja el. Gratulálok. A lényeg, hogy meghívott akkor a zenekarába. Hát ez a fénykorában volt, 50 éves volt. Hát ez akkora, és akkora szenzáció volt az akkor vidéki visszatett, Lakatos, az nagyon, hát mindenhol elismerték, hogy arról Kalocsáról, Kiskörös, Bács megyébe jöttek föl, hát apám még mesélte, majd Bundásnak hívták. A Bundás Jóska fia, Lakatos Sándorra a muzsikát. Nagyon nagy baj.

0: és ajándékba. És hát ez is egy elismerés, ugye, hogy az ember, egy vadidegen ember azt mondja, hogy ez csodálatos, muzsikus vagy, hát ezek meg nagyon tudtak, nagyon. Sok volt, meg az is, hát, meg még egy. A Suháékkal vagyunk, és 78. Hát, a londoni szimfonikusok voltak ott. Hát most én a mai eszemmel, meg hát ezzel, hát ezeknek muzsikáltuk a Költésparaszt, meg a Sevillai, hát ha úgy vesszük, az nulla, amit mi nyújtottunk ő hozzájuk-e. Hát most nem szabad. Én udvarias taps, jó. Távolból, a leghátul Kovács Dénes, a hegedűművész, az volt velük ezekkel. Azt mondja nekem a Kálmán bácsi, te gyerek, állj már föl, látod, alig tapsolnak. Na, egy blokkot, egy román, frissárdás, variász, technikát, mint. Jön oda Kovács Dénes egy ekkora alacsony kopaszmalussal. Azt mondja, köszönöm, uram, de akkor már áva tapsoltak a végén. Hát azt, amit mi tudunk, hát nem. A lényeg, szóval köszönöm, hogy öregbítette a magyar zenét, de tudja ki ez az ember? Mondom, nem. A világ egyik legjobb klarinétosa, és azt mondja, el van ájúva, mondom, ez túlzás. Hát rajtam ki még vannak nagyon jó zenészek, a legnagyobbat nem mondjam, Kálai Kisernő akkor a Gulyáspartiban volt. Ott, ha én eljutott, akkor lehet, hogy belehal. Mondom, na most a poén, hát azt mondja, milyen klarnétja van? Hát mindig rossz volt a klarnéta. Össze volt gumizva. Meg akarja fújni a manus. Azt mondja, ez nem igaz, mondja a Kovács. Azt mondja, hát el van állja, hogy ezen maga így tud. Hát mondom, ez a sajátom. Hát szóval volt sok a pozitív impulzus, ami egy löketet adott az embernek, egy jó érzés. De ezen felül hozzáteszem, nem szabad önmagunktól elájulni, mert relatív a tudás.
1: Ha ma lenne pályakezdő Kleó bácsi, akkor mit csinálna?
0: Hát a mai élethelyzet, ami ma egy muzsikusnak, ami még nem biztos, hogy tudnák lenni klasszikus zenész, az az élet hozná ki. Vagy azt próbálnám meg, vagy már, hát akik ismernek úgy nagyba, tovább tanulnák. Hát az, hogy főiskolára, hát én Szijjelesen végeztem el az összes tanulmányaimat, és mondom, lexikálisan még itt van a világtörténelem, az egész itt van, irodalmi definíciók, minden. Hát sokszor volt nekem ilyen, hogy nem hitték el, hogy roma vagyok, mert hát elkezdtünk erről, arról beszélni. Hát a lányom a Sümeg tanárnál, az az egyetemen tanított, ott korepeltálta, és hát konyhában beszélgettünk. És erről, arról, amarról, hát a politikától kezdve, mindenről, a Hohenzolleroktól kezdve, abszolút, hogy mind. Jön ki a felesége, azt mondja az a férjének, azt mondja, egy kollega az egyetemről? Nem, mondom, hölgyem, én csak egyszerű kis klarinétos zenét, ez lehetetlen. Hát azt mondja, egy lexikum maga egy. Hát ez az az igazság, hogy még a mai napig is bármit, hát ma is nézem a História TV-t, mint sok minden új információ jön az embernek, a Hitler életéről kezdve minden. Hát szóval, hát azt is a jó Isten küldte ám ide, a zsidókra. Mert ugye ők ölték meg a Krisztus. És benne van a Bibliában, hogy ökörként fogtok menni a vesztőhelyre, szó nélkül, így is volt. Olvastam egy SS katona visszaemlékezését. Azt mondja, a zsidókkal nem volt semmi probléma, azok szó nélkül mentek a gázkamrába, meg minden. A legtöbb problémánk a cigányokkal volt. Az anyja, volt olyan, hogy ráugrott a katona, és elharapta a torkát. Ha már meg, hát ez ilyen a faj, ez a jobbik. Nem hagyjuk magunkat.
1: Ha ma lenne 18 éves, akkor is klarinétosnak tanulna?
0: Hát ha eljutott 18 éves korom, míg eljutott a

0: volna olyan szintre, hogy ugye Konzi Akadémia, akkor klarinétos. Mert el vagyok ájulva, hallgatom. Hát ez csak klasszik, van a klasszik tévé. Hát olyan hang, olyan, azok a staccatók, azok a piánók. Hát az soha az életben. Hát ahhoz nagyon nagy, nagy tudás. Meg hát van ez a virtuózok. Hát volt ez a kis lugosi gyerek, nem cigány gyerek az. Hát ez az. A sírás jött rám, hát ez kegyetlen, meg vannak, hát persze, hogy azt tanulnám. A zene, aki megmentette az életemet, az élek még, mert sokan a fiatalok, azok Leó bácsi, mert olyan intenzitással fújok még, hála jó Istennek, hogy amikor magának kiesik a kezéből a klarinét, akkor fog meghalni. Hát otthon is, hát más nincs, előveszem a kotát, kröpsöt, zsanzsant, nézd, bár már neheze. Azok a gyakorlatok, amiket játszva ki, ez már nehezebben megy, mert mi a tudásnak a magva? Az ismétlés, a gyakorlás. Hát azt már nem lehet gyakorolni annyit, mert sokszor elfáradok. Most kezdek fáradni már. Nem annyira, de igen. Persze, hogy zenész lennék. Hát a zene. A zene.
1: Van olyan, amit irigyel másoktól?
0: Most már nem. Már nem. Régen nem is irigység volt ez, mert egy embernek a hallok nálamnál jobbat, mert van, vagy amit csinál jobban, akkor a kutya fáját. Ez jaj, de jó, én soha nem leszek. Egy embernek el kell dönteni, hogy ezt a produkciót ilyen szinten meg tudja csinálni. Itt van nálunk a legnagyobb probléma. Mert én így iróniával szoktam mondani, kimegyek a tele. Uraim, nem kell itt, mindenki professzor, mindenki nagyon tud. Hát lemondják a burkát, lemondják a fátyolt, lemondják a bódit, volt egy bódi nevezető klarinétos, aki öt évig, nem mondom a kollega, aki lemondta, mert lényeg nem ez a célom vele. Azt mondta, kottát ne... A Bódi nem ismerte a kottát. 5 évig akkor kulisszatologató volt a Párizsi Operánál. Meg volt egy anekdóta, meséték a Berkessel az Úri Kaszinóban muzsikáltak, és ez volt, ez a Bódi volt a klarinétos. De nyáron meg a Rózsakert. Csak klubtagsávival lehetett, arisztokraták jártak. És a szabadtéri színpadon egy Verdi opera, vagy valamilyen opera ment, és rosszul lett a klarinétos. Hát azok ismerték. Hát a Bódi bácsinak kell szólni. Az bement, megnézte a kottát előtte egy órával, hogy mi, és ment. És, de nem ismerte a kottát, állítólag.
2: Állítólag.
0: A burkáról is mesélik, hogy a Lakatos Tibi bácsi írt egy klarnét rapszódiát, és hát nem tudták megoldani a rádióban, a kecskésésben, nehéz telekadenci. Hát már burka akkoriában ment nyugdíjba. Sanyi bácsi üljön taxiba, bement a WC-be, bevitte a kottát, egy fél óráig nézte, mert a fölvétel. Ilyen zenészek voltak ezek a nagyok. Csak már nem tudnak, azt mondják, nem tudnak. A kis súlyukban több volt, mint nekünk, ahogy vagyunk. Hát azokból kellene építkezni, azok nincsenek, akkor már rég megszűnt volna minden.
1: Van olyan, amit ma másként csinálna?
0: Hát elsősorban, amit másként csinálnák, hát gyakorlatilag semmit. Az, hogy hinni naivitással, hinni az emberekbe. Érted, hogy mit mondok? Ezt teljesen feledésbe tenném, mert mindenki magából indul. Legtöbb ember hazudik, becsapja, ellopja a pénzt. De ezt nem csinálnák másként, mert van ez a sans, ha újra kezdeném, ez egy horvát jelenő, mindent másképp csinál. Nem. Én a jó Istennek megköszönöm, hogy önmagamhoz képes valaki mondja nekem 16 éves koromban, hogy ilyen karriert, hogy így mondjam, futok be. Azt mondtam volna, menj a fenébe, hát hogy, hát jó, titokban mindig bennem volt az, hogy hát ha majd. És ez a hát ha majd múlott sok mindenem. Az emberi kvalitásomon, mert intelligencia nélkül nem működik semmi. Második, az a nagy akarati tényezők, és az nagyon kis tehetség, ennyi ez a három, és a szerencse. A fortuna kegyei befogadott, szerencsés ember vagyok, meg szerencsés vagyok a családommal, van két lányom, akit imádok, ők is, van négy unokám, akkor van a, hadd beszéljek az unokámról, mindegyiket nagyon szeretem, de az egy nagyon nagy kitüntetés is a, az Isten adománya, hogy az unokám van velem, az Olika gitárral, ő gitározik, bazgitározik, bőg, ez egy, egy abszolút zenész, hát most is egy tánczenekarra volt tegnap, akkor a cirkuszba, hát azt az, mondom, mit csinálsz telefon? Ez a gyakorolok. Mondom, és ha megyek, az új műsor van. Kotta ott van. Mehet. Ez a tudás, a kotta, kotta, ami nálunk nagyon, nagyon hadilában. Szóval nem volt az erősségünk, ez az igazság. Voltak az együttesbe együttesi zenészek, akik azért napi szinte, mert ez is egy olyan dolog, aki nem olvas pár évig kottát, hát bizony bajba van. De ezt is állandóan edzésbe kell lenni.
2: Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prémás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyástér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ven y bésame otra vez. Necesito oler tu piel.

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik. 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párakapukat is kihelyezik, közölte a MÁV csoport. A közlemény kitér arra, hogy az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig meghosszabbította, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Egész nyáron ingyenes tüdőrák szűrésre várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A programban alacsony dózisú CT vizsgálat, légzésfunkció, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás szerepel. A szűrésre az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve dohányzókat várják. Jelentkezni a tüdőrák-szűrés@korányi.hu címen lehet. Július 5-én rendezik meg a Csíkzenekar Fesztet a Budapest Parkban, ahol a Csíkzenekarral fellép majd Szalonna és bandája, a Besodrom és Szabó Balázs bandája, valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek és Mező Misi énekes is. A Budapest Park közleményében, mint írják, a félnapos program során fellépő zenészek nem csak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd. Így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beleilleszteni a közreműködők zenei világát a Csíkzenekarba. A koncertek között a Tarsói Zenekar Táncháza és Gúlyalábosok színesítik majd a programot. Ezen a hétvégén is szünetel az M2-es metró, most karbantartás miatt számíthatnak a budapestiek közlekedési változásra. Az előző hétvégén egy filmforgatás miatt leállították az M2-es metrót, ez pedig sokak számára jelentett problémát, hiszen az utasok pótlóbuszokkal utazhattak. Ezen a hétvégén szintén fennakadásokra lehet számítani, mivel pálya karbantartás miatt az M2-es metró vasárnap nem közlekedik a teljes szakaszon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 19-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József, klarnétos a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk negyedik részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és anekdotákról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Érdekes kérdés egyébként ez a kottaolvasás, hiszen azért ennek a műfajnak megvan az a sajátossága, hogy kotta nélkül tanulják meg az anyagot, a repertoárt a zenészek, hiszen ez valójában egy szájhagyomány útján terjedő műfaj egyrészt, ugyebár. Nyilván vannak olyan részei a repertoárnak, amihez viszont kotta szükséges. De viszont nagyon nehéz megtalálni azt az arányt, hogy mi az, amit kottából tanul az ember, és mi az, amit kotta nélkül, akár fülből. És a tanulási metódus az nagyon meghatározza a későbbi éveket. Tehát, hogyha az ember gyerekkorában kotta nélkül tanul, akár kézről, akár fülből, akkor ez meghatározza a tanulási metóduson túl azt is, hogy hogyan raktározza el a fejében. Hiszen most pont ez az erőssége a cigányzenészeknek.
5: Erre én mondok. Az egyik metódus, amit a Farkas Gyula Jussem csinált, kotta nélkülű. A partitúrát nézte, ennek aztán van árnyoldala az, hogy a kottát nem forszírozták. De viszont, ha valakibe belesújkolt azt, az még 100 éves korában is tudta. Na, hát ennyi. Na most nekem is saját öntapasztalatom. Ugye, hogy amióta 30 éve körülbelül, ugye trióba, dóba, zongorával, gitárral vagyok, hát ugye Kálmán mindig mondta az Orbán Kleó, nézd meg azt, hogy írd át egy kis terc, vagy egy szekund, attól függ, hogy milyen hangnemben van, egy Ave Mariát, Pédurost, a Gounod-ot, a Bachot, Schubertot, vagy egy Schubert, Schumann álmodozás, vagy Szolgüveglét, vagy bármit, a Szenszalhattyú. Hát ezt már kottából lehetett. Átírtam, megtanultam. Kinek milyen az a... vagy egy magyar rapszódiát, vagy mit tudom én, van ez a János Bogárka, ebbe klarnész szólók vannak, hát azokat kottából lehetett megtanulni ezeket. Na de, hogy nótát, én nótát sose tanultam meg. Meghallottam egyszer-kétszer, mert van annak egy A, B, C, B, A, vissza az A, tehát az, hogy annyira egyforma, és azt nem lehetett. Két-háromszor meghallottam a muzsikát, már tudtam. Meg itt a hangnemek. Hát ott voltam a Miskolci Balogh Jancsival egy évig. Hát ott azt nagyon föl kellett kötni minden hangszernek a gatyát, mert első nap bekezdtünk, 84-ben volt. Azt mondja, hogy már tudtam, én előtte már muzsi, hogy nagy hangnembe fog játszani. A barátom volt a Járok a Sándor, Uraim a kicsi sárdás, aszmolba. Hát úgy szóltunk, mint a darazsak. Akkor cizdurba, bémol, ami bédurba van, az ezdurba. Hegedű szólókat. Hát Józsikám vállalja? Hát, általában vállaltam, de belukadt a hát, amire hazamentem. És az a csodálatos Terz Quintbe kezdett ő. Egy nagyon csodálatos muzsikus volt a Balogh Jancsi. Főleg. Hát az úgy kiemelte az embert, elkezdett tercezni. Szóval nagyon, itt nagyon észen kellett jelennie. Te volt, aki Balogh Jancsi nevét felemlítették, hát hogy mernék én oda, hát nem akarok megdögleni. Hát még a izét is rám hagyta. Próbált ő engem a Mississippi dalt. Szóval maga mindent tud, tehát van az túlzás. Fáj a szív, erős, messze viszi, rám adta. Szóval, bravo. De volt benne egy olyan, például ez érdekes, hogy nem szerette, ő a primás alüriei működtek. Egy asztalnál kérték a Manhattant, az egy amerikai szám, táncszám. Hát én halkon tudtam, véletlen tudtam. Méregbe, szóval most már játssz el! Elfújtam szünetbe, az így állt a kezem. Ne vegye rossz néven, Jóska. Ha én nem tudom, maga se tudja. Na most a Lakatos Sándor az ellentetje volt, a Lakatos. A jó Isten áldja meg, ez egy szuper intelligens. Hát ugye a kocsmai dolgokba ő bejött a Farkas, a fotbalista, a cigány gyerek Bécsbe. Ilyen ezt kérte, ezt az éjszakátról, én kanyhalóztam a börtönablakán, meg ilyeneket, meg ilyen sittes nótákat, meg csak egy rendőr ment, akkor csak a Vénbohé, meg ezeket. Hát más se. Hát én ezeket tudtam azért. Most azt mondja az öreg lakó, azt mondja, Jóska, mutassa meg. Mondom, ne alázom már meg, én magának mutassam. Mutassa meg. A drága cigán másnap már tudom. Meg ilyen Horvát Jenő tűzpiros világ volt, akkor ezeket mind mutassa meg. Hosszú az a nap. Tehát ezeket, hát ugye ő ezeket nem játszotta, de hát nem is az ő nagy hatalmas tudásához, nem is. Meg nem olyan helyeken játszott ő. Hát nekem az a szerencsém, hogy én ott a kocsmába a Petrikkel a köművesbe. Meg a lagzik. Hát, az. Meg nagyon szerettem a tánczenét mindig.
6: Van olyan Kleó bácsi, amit későn értett meg? Későn jött rá valamire?
5: Az élet dolga.
6: Az életben, igen.
5: Hát igen. Hát, erre csak egy mondatban is tudnák, de azért megpróbálom esetelni, mert vélemény. A végén mindent másképp lát az ember. Örök tanulók vagyunk. És a legnagyobb tanítómester az élet. Azt mondja, csak inni, és senkinek se hinni, hogy benne van a slágerba is. Tehát az, hogy embernek hinni, nem. Minden dolog az érdekszférák. Például valaki azt mondom, ó, hát ez egy nagyon jó ember, jó hozzám. Ott hátul van egy olyan hátulütője, annak oka van, hogy miért jó hozzám. Színészet, ugye, mert esetleg profitál belőlem valahogy. Szóval ezekre...
6: De ez nem biztos, hogy baj.
5: Nem baj, nem baj. Nem baj. Az élet erről szól 10 000 éve. És még egy. Azért kell, ha nem fejlődött volna az emberiség, ha egyforma lenne mindenki, akkor még mindig a fán lennének. Vagy a barlangban. Ez logikus.
6: Van olyan, amit nem tanítottak meg Kleó bácsinak? És magától kellett, hogy rájöjjön. Akár az életben, akár szakmailag.
5: A szakmailag az automatikusan működött, hogy mit kell megtanulni. Mert például a hankóval bekezdtem, a hankó nem volt hegedűs, de ilyen apró cseprő dolgokat, ugyanoltát, úgy operettét, úgy a bécsit. Hát honnan tudtam volna 23 éves? És azt mondta, hogy amennyiben nem tanulod meg, kidoblak. Hát rá volt önmaga, és rákényszerítette meg az a közeg, amiben mozgott. Az is rá voltunk kényszerülve, hogy meg kell tanulni.
6: Hát ez a versenyhelyzet tulajdonképpen.
5: Igen, igen.
6: Mert hiszen akkoriban azért még annyi nagyszerű muzsikus állt rendelkezésre.
5: Hát hogy a fenében, minden hangszeren.
6: Uh-huh. Így van.
5: És hát bizony az élet területén is. Hát ott is az önműködően működött a dolog nálam, hogy mindig valami új történt, hogy já, Istenem, mondom, ezt se gondoltam volna. És megtörtént. Meg olyan emberekről azt hittem, hogy úgy hölgyek, hogy ez egy nagyon tisztességes. Na hát, morál. Nincs. Nincs. Mi erre azt szoktam mondani, finoman kifejezve, mindenkit unnak. A Dülont is unták, pedig a világ egyik legjobb képű embere volt. De megcsalta a Romy Schneider, és azt tudtad, hogy volt egy jugoszláv testőre, és azt hazavágta, csak hát megmenekült a Biotintól, mert tehát mindenki egy idő után unják egymást az emberek. Hát vannak olyan erkölcsi szintek, főleg a skandináv országokban megtapasztaltam, hogy ebből nem csinál a kabinet kérdés, hogy megcsalta a felesége. Nem. Érez jól ma. Volt nekem ilyen kalandom, elmondjam, vagy ne? Hát burkoltam. Hát olyan volt, a Mátyás pincében muzsikáltunk, a Rütyö még emlékszik. És oda jött a német úr, azt mondja, ne, ha fiatal ember van, szóval nagyon szimpatikus vagy a feleségemnek, a Rütyö az jó beszéd, jobban, mint én. Azt mondja, itt lakok a ilyen kis hotel Kleiner Royalba, érezzétek jól magatokat, menj el. Na most, hát ki, egy söpse kellett nekem, megyünk a Kertneren, arra kellett valamire menni. Ezek jöttek utána. Igen ám, a Manus is jött. Na, oda szaladt a Rütyö, az dörzsölt, hát okosabb volt, hát hány éves voltam, 29. kis hülye voltam, az meg okos volt. Kleó, ne mennyi. Lehet, hogy ez egy beteg, szexuálisan beteg ember. Lehet, hogy mazoista, vagy bármi. Úgyhogy akkor nem lett be. Tehát azt akarom illusztrálni, hogy nem mindenkinek az erkölcsi méretei nem egyformák. Nem. Vannak, ismerek olyanokat is, hogy beletörődtek. Hát ott volt szegény Burka is. Az öreg Burka. Hát a Burka Karcsi, az nem tőle volt, mert hadifogságban volt, amerikai fogságban, és megszületett. És azt mondta, ezt is az én tyúkom tojta. Kész. El volt intézve. Nem, hát meg általában a zenészházasságok, te is hallottál egymást, a lehető legrosszabbak voltak. És az volt a szlogen a Mátyás téren, lányom, nem baj, ha szeret, nem szereted. Jó cigány, jó eltartod, még szeretőt is tarthatsz. Ez volt a szlogen. És a pénz dominált, és a nagy flanc, ami borzasztóan megugrott a 62-63-as évektől egészen a 90-es évekig, hogy fejedelmi módon éltek a cigányai, hogy dolgozni. Hát az nem. És a semmit tevés oda vezetett. Meg a sok ruhák, aranyak, ami csak létezik, luxus, parfümök, mindent meg a legtöbb cigány asszonyok, ugye. Úgyhogy ez egy szlogen volt. Nem baj, nem szereted, jó pénzt keres.
6: Hogyan emlékszik vissza a régi cigánybálakra?
5: Hú, hát ez egy olyan grandiózus, hát többek között muzsikáltam is a Hiltonba is, nemzetközi, Royalba, hát akkora reprezentatív, csak a legnagyobb arisztokrata bálokba volt ilyen, tele aranyokkal, a legújabb divat, szegény feleségem is nyugodjon, hát ugye hát az nagyon egy orzasztó szép érzéke volt, és szerette a szép ruhákat, bundákat. És szóval jön a bál, csináltatok, vagy veszek, mondom, figyelj, de a tavalyi ne, hát tavaly is abba voltam. Hát persze, téged filmeztek, te voltál, ez a Brigitte Bardot, hát ha megjegyezték, nem, akkor nem megyünk. Hát ha akarva, akaratlanul is. Tehát akkor a reprezentatív. Olyan pompa. Csak a legnagyobb, amikor most mutatnak sokszor a hercegek, grófok. És ez valahonnan, onnan jöttem, hogy a mi krémje a cigánzenészeknek, szervesen kapcsolatban voltunk az arisztokráciával. Ahogy gesztikuláltak sokkal a prémások, ahogy beszélgettek, ahogy próbáltak odaorientálódni. És sikerült is. Hát ott a Vörös Kálmán, az egy akkora színész, hogy a Fellini világsztár csinált volna belőle. Persze. Hát persze. És hatalma volt nagyon. Hát 3x3-as volt. De jó tette. Hát hogyne. Hát ott muzsikáltunk a izébe. Mi nyitottuk 80-ba a New York kávéház. Na most, hát csak annyit muzsikáltam, mert műsor volt, 10 perc muzsika, utána sörözés. Jön a új góri volt, két. Oda jött, azt mondja. Primás úr, 2 hete figyelem, csak 10 perceket. Az meg lassan szivar, belefújta a szemébe a füstöt. Hogy mondtad? Adok egy telefonszámot, mondd el, hogy mi a probléma. Ha nem, akkor ki vagy rúgva. De miért? Akkor ki vagy rúgva. Hát mi nem messziről néztük, csak igen, bocsánat, elnézés, igen, bocsánatot kérek, Vörös úr. Na jó, hozzá összeftés tűnjel. Na. És megvédte a zené a tagokat, nagyon megvan, akármi volt. Hát, voltak nagy egyéniséget, ott volt a Pertics. Hát az arisztokrata prímás volt. Sokan nem tudják, most bontották le egy pár éve, a Vajdahunyod utcán egy emeletes villája volt ott neki. De azt hiszem, a múltkor ízében mondtam, hogy a Burka az öreg mesét, amikor Berkes Béla meghívta, annak a Rózsadombon volt villája, hát itt volt a hierarchia, ez már egészségten undorító volt. Ő ott lakott villába, arisztokrata módon, az ország legjobb bőgős, a teknőjöska, meg szuterénbe, a Konti utcába. De hát úgy osztották aránytalanul a pénzt. Tehát nem. Ez egy nagyon rossz bevett szokás volt, ami kamatozott dupla rész, meg ilyesmi.
6: Hát pedig azért abban az időszakban nem voltak olyan kirívóan gazdag emberek, meg kirívóan szegények sem talán, hanem úgy mindenki nagyjából egy szinten volt. De akkor ezek szerint mégiscsak voltak olyan primások, mondjuk, akik kiemelkedtek ezek közül.
5: Hát hogyne? Hát a Berkes Béla, Rácz Béla, Pertics család, a Pertics Jenő, Debreceni Kis Lajcsi, Mursielek, hát lehetne reggelik, hát ezek hatalmas muzsikusok is voltak. Hát én jártam Svájcba, és ez a Varga, hogy hívták, hegedű, korrepetált a világ összes legnagyobb, Varga Lajosnak hívták, nem. A lényeg az, hogy elmondta, hogy mikor akadémista volt a 40-es években, akkor a professzor azt mondta neki, az Aturecki, hogy ha tónust akartok hallgatni, akkor menjetek a Ritz szállóba, és a Magyar Imre cigán primás annak a meg a Lakatosról, hát azt nem tudom, mondtam, a Starker. Hát itt a tannéban vagyunk, nem tannéban, bent a hotelban. Szünet van, leült mellénk szünetbe. Az öreg mindig ilyen örök mozgó volt. Azt nem tudják, milyen zenésze muzsikál. Dehogy nem. Ez a világ legjobb csellósa volt, és ott tanított Amerika Akadémi. Az akadémián, Amerikában, mikor kurzust adunk a növendékeknek, harmadik, akkor Lakatos Sándorról a velencei karnevált tesszük fel Paganinnel. Tehát akkorákat hegedül ott tényleg, hogy félelem. Most kézzel.
6: Rengeteg cigány muzsikus játszott külföldön korábban, több százan akár, miközben itthon is azért megfelelő létszámmal működtek a zenészeink. Hogy tapasztalja ezt mostanában Kleó bácsi, hogy még most is hasonló nagy számmal muzsikálnak a zenészeink külföldön, a zenész cigányok?
5: Hát olyan elenyésző már a külföldi vendégszereplés. Hát most is utaztam, lentem Kecskemét az egyik barátomhoz, Klarnia Rációska, nagyon jó Klarni. Aztán van neki jó Klarnét feje, Kleókám, gyere odaadom, mert beteg szegény, ő már nem fúj, majdnem annyi idős, mint én. És összejöttem egy, beszélgettünk egy német hölgyel, idősebb az urával ott ült, és aztán mondtam, hogy én zenész vagyok, van egy trióm is. Azt mondja, ő vezet egy idősebb otthonát Nürnbergbe. Mennyi jönnének el? Hát én megkértem az át, még akkor nem is kértem. Hát mondom, 1000 euró, ebbe Fargelt utazási pénz gondolkozott. Jó, azt mondja, részemről talán menne, de a társamat, a igazgatót, ha megbeszélem, adjon egy név. Hát lehet, hogy lesz, de szerintem nem, mindegy. Tehát így működik. Hát ma már külföldre voltak magyar hetek, minden. A leggyöngébb muzsikusok is mentek, nem számított. Tele voltak.
6: De őket itthonról közvetítették ki.
5: Hogy?
6: Őket itthonról közvetítették
5: persze,
6: ki.
5: Persze. Vállalati útak, vállalati volt, ugye a Hungár Hotels, Pannonia vállalat, akkor volt ugye a belvárosi, hát ezeknek mind nyitottak magyar heteket. Hát például 80-ban a Schwessingenben voltam a Petik Jóskával, vállalati út volt. A Lakatossal is volt rengeteg vállalati útunk, minden.
6: De ezek a vállalati utak lényegében a kultúrpolitika hatására szerveződtek. Tökélet. Tehát mivel a kultúrpolitika szerette volna a magyar cigányzenészeket kiközvetíteni, ezért nyilván a vállalatok közvetítették ki ezeket a zenészeket.
5: Hát akkor, abban az időben, 60-es, 70-es, 80-es évek, nem történhetett meg egy világkiállítás, ad hoc például ott van a brüsszeli Viálikára lakott a Sándor 58-ban. Hát az öreg mesélte, hogy a királyi párnak volt 30 perce minden pavilon. A magyar pavilonnál a zene véget leragadt 3 oroszáig ott jött, meg másnap is jött. Na ennyi. Ennyi. Tehát óriási nagy tere volt a kultúrpolitika is. Hát a valuta források voltunk, hoztuk a valutát. Hát volt egy szlogen, azt mondták abban az időben, 50-60-as évek, Lakatos, Puskás. Lakatos, Puskás. Ez volt a szlogen. Most mi a szlogen? Semmi. Meg ugye a Madame Tussaud. Hát ott a panoptikumban, Lakatos Sándorral és Puskásról. Minden országban lekéres

0: a Lakatos Sándort, mint itthon. Másokkal nem is tudják. Volt már elnézést, mondom, Lakatos, nem ismerem a mai fiatal. Nem ismerem. Hát honnan ismerni?
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét bejött hozzám Kleó bácsi, és beszélgettünk egy jót. Beszélgettünk természetesen a Mátyás térről, beszélgettünk a cigányzenészek helyzetéről, a nyugdíjrendszerről, anekdotákat hallhattunk híres cigányzenészekről, ami én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen muszáj életben tartanunk ennek a műfajnak a kiválóságait, úgyhogy számomra egy élmény volt ez a beszélgetés.
0: Utolsó szó. Neked, meg ennek az intézménynek köszönöm, hogy egyáltalán ez lehetővé, mert ugye majdnem, hogy én vagyok tényleg az utolsó, legidősebb cigány muzsikus, aki még nem alkalomszerűen, intenzíven ugye muzsikálok. És hát benne vagyok 60 éve, hát azért nem kis idő, van miről. Sokról tudnák még, de hát ez egy napig lehetne be. Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen. Sárközi Kleó József klarinétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk negyedik részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és anekdotákról. A következő percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből szeretnék idézni, mely 1996-ban jelent meg Budapesten. A zenei virtuozitás és jelentősége című fejezet. A cigányok hangszeres zenészként, énekesként vagy táncosként tanúsított muzikalitását már az európai jelenlétük legkorábbi időszakából származó beszámolók is említik szorványosan. A zenei tehetség fontos szerepet játszott abban, hogy megnyerjék környezetük némi jó indulatát, mint történt a cigány pátriárka Abraham Wood esetében, aki a 18. században érkezett Walesbe, és a hagyomány szerint egy szál hegedűt hozott magával. Amikor fiai és unokái a walesiek nemzeti hangszerén, a hárfán is megtanultak játszani, szinte mindenütt szívesen fogadták őket. A cigányoknak azonban nincs közös zenei nyelve, nem létezik olyan sajátságos zene, amely a cigányság egészére jellemző volna. Amikor nem a maguk kedvére, hanem hivatásos, szórakoztató művészként másoknak zenéltek, akkor nem alkotó, inkább csak megőrző, adaptáló szerepkörben. A környezetükre jellemző zenét játszották, mégpedig az adott vidéken elterjedt hangszereken. Ugyanúgy, mint ahogy népmeséikben is gyakran kölcsönöztek motívumokat az általuk bejárt különböző országok folklórjából, sajátos cigány színezetet adva nekik. Természetes előadó tehetségüket Európa szerte régtől fogva elismerték. A 19. század folyamán, különösképpen három országban, Magyarországon, Oroszországban és Spanyolországban hivatásos zenészként olyan érdemeket szereztek maguknak, hogy jóformán az adott nemzet identitás tudatának részévé váltak. A régóta Magyarországon élő cigányok egy csoportja, saját népük romungrónak, illetve magyar cigánynak nevezi őket, hegedűsként hamar hasznossá tudta tenni magát a magyarok számára. A vándorlással egyre inkább felhagyva kezdték elfelejteni anyanyelvüket, a románit, és elvesztették a kapcsolatot saját zenéjükkel. Ezzel egy időben belesimultak a körülöttük élő magyarok hagyományvilágába. Átvették, és maguk is alakítani kezdték, épp oly fondorlatosan, ahogy állítólag elkötik a lovat, és úgy átváltoztatják, hogy a saját gazdája sem ismer rá. Zenei téren tanúsított fölényük a 18. század közepére már olyannyira nyilvánvaló lett, hogy nem csak a falusi nép, de a magyar nemesség számára is nélkülözhetetlenné váltak. És az a szokás járta, hogy lakomákon a házigazda széke mellett ott állt a cigányprímás, aki csak arra várt, hogy elhúzhassa egy úrkedvenc nótáját. Hamarosan a cigánybandák élükön egy-egy virtuóz hegedűssel már sikeres előadó körutakat tettek. A szólisták

0: személyes elismertséget szereztek. Velük született tehetségük, spontán természetességük és gyors alkalmazkodó képességük lehetővé tette, hogy bármikor kedvébe tudjanak járni magyar hallgatóságuknak. A cigány foglalkozások hierarchiájában a zenélés ekkor már megelőzi a kovácsmesterséget. A leghíresebb zenészek és zenekarok kezdetben az ország északnyugati Bécshez, az európai zenei élet középpontjához legközelebb eső részéből jöttek. Ma ez a terület Nyugat-Szlovákiához tartozik, de a 19. század közepére már mindenütt megtalálhatók. A cigányzene az egész országban divatba jött. Az első nagynevű hegedűs Bihari János 1764 és 1827 között Pozsony vármegyéből származott. Őt és zenekarát rendszeresen meghívta a legmagasabb rangú közönség az ország minden részéről, sőt, gyakran Bécsből is, magánjellegű és nyilvános összejövetelekhez, díszvacsorákhoz, sőt az 1814-es bécsi kongresszusra összegyűlt uralkodók és államférfiak előtt is ők játszottak. A Bihari és követői által megalkotott zenei forma a verbunkós, beépült a magyar népzenei hagyományba. Verbunkósnak eredetileg a toborzások alkalmával játszott katonazenét hívták. Bihari nagy tisztelője, Liszt Ferenc, a könyvében nagy teret szentelt a művész munkásságának, kijelentve, ő vele jut fel a csúcspontra a cigányzene, ami már eddig is a magyar arisztokrácia csodálatának és elismerésének tárgyát képezte, de most nemzeti kultúránk szerves részévé lett. Párizsban Liszt gondozásába vett egy tehetséges, 12 éves romungró fiút, Sárai Józsit, akit tanítatott és a konzervatóriumba járatott. De mint hiába, a fiúból léha világfi lett, önfejűnek és taníthatatlannak bizonyult. Amikor újból találkozott a maga fajta beliekkel, inkább őket követte, és a cigánybandát választotta a koncerttermek nyüge helyett. Liszt könyvét bevezetőnek szánta a Magyar Rapszódiák című műveihez, melyek a cigány előadásmód valamennyi formai elemét híven követik. Liszt hallatlan jelentőséget tulajdonított a cigányok zenéjének, és a későbbiekben Bartók, Kodály és mások is felháborodottan mutattak rá, hogy téves az az elképzelés, amely belőlük eredezteti a magyar zenét. Lisztnek azonban annyiban igaza volt, hogy a legkiválóbb cigány muzsikusok a nagy közönség szemében a magyar zene fenntartói és legfőbb képviselői lettek. Alakjuk elválaszthatatlan a magyarság nemzeti megújulási mozgalmától. Számos cigány állt hegedűjével az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mellé, és e hegedűk vigasznyújtó futamai még nagyobb jelentőségre tettek szert a szabadságharc elvesztése után a bécsi abszolutista uralom igájába süllyedt Magyarországon. A cigánybrémások híre az országhatárokon túlra is eljutott, és az 1850-es évektől kezdődően nemzetközi turnék révén rendszeresen járták Európát és Amerikát. Párizsban és Berlinben például többször is fellépett zenekarával Bunkó Ferenc prímás, aki a szabadságharcban részt vett cigányok vezetője volt. 1865-ös berlini turnéjuk során felléptek a korona herceg vacsoráján, és rendkívüli sikert arattak, 5 nappal később pedig már a király színe előtt játszottak. Liszt és mások azonban attól tartottak, hogy akármilyen szívmelegetően diadalmasak is ezek a turnék, talán mégis az eredetiség kárára válnak, és könnyen dekadenciához vezethetnek. A cigány hegedű virtuózok olyan nagy tiszteletben állottak, hogy a magyar nemesség tagjai sem restelték tanulni tőlük, illetve együtt játszani velük. Az sem ment ritkaság számba, hogy egyik-másik prímás jómódú magyar polgár olykor arisztokrata lányt vett feleségül. Régó Jancsi hercegnővel kötött házasságot, Nyári Rudi grófnővel, Berkes Marci pedig bárónővel. Persze nem mindegyiküknek ment ilyen jól a dolga. A legtöbb cigányban, de a kocsmában, útszéli fogadókban, piacokon, vásárokon, tipornyákon és esküvőkön lépett fel. Ezeken a helyeken a díjazás szerényebb, a közönség pedig kevésbé úri és sokkal lármásabb volt. A mai műsor első felében Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. Majd a műsor végén Sir Angus Fraser A cigányok című könyvéből idéztem, a zenei virtuózitás és jelentősége című fejezetből, amely egyébként 1996-ban jelent meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Szombathajnaltól harmadfokú vörös riasztás lép életbe a hőség miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel együtt bejárást tartott az Uzsoki utcai kórházban. A védekezés vezetését a kormányfő látja el, a koordinációt pedig a védelmi igazgatási hivatal végzi. A munkát a honvédelmi, belügyi, egészségügyi, közlekedési és gazdasági miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó támogatja. A bejárás elhangzott, hogy az Uzsoki Kórház volt az első intézmény, ahol a Tisza kormány döntése alapján befejeződött a folyadékhűtők cseréje, több mint 130 millió forintos beruházással. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Elmondta, csütörtökön kapta meg az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átlátható és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Karbantartás miatt a 23-as és 24-es villamos csak a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér, illetve a Közvágó híd között jár szombaton és vasárnap. A Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között 24-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a hétvégén az Orci úton a Kőris utcánál a villamos pálya karbantartását végzik. A 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Nagyvárad tér között, a 24-es villamos a Közvágó híd és a Nagyvárad tér között jár majd, írták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dík kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 19-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Gáspár Kitti, művész nevén Lídia a mai vendégem, aki fiatal, multi-instrumentalista, zeneszerző és szövegíró. A beszélgetésünk során mesél nekünk az új albumáról, tanulmányairól és terveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm a meghívást.
6: Az apropó pedig, amiért meghívtalak, hogy a napokban jelent meg az új lemezed. Mesélj nekünk egy picit, hogy mivel nagyon fiatal vagy, ezért gondolom, hogy nemrég kezdtél neki ennek a projektnek. Mesélj nekünk, hogy mi inspirált téged erre.
5: Hát igazából a lemezem másfél éve készül, de már egészen régóta kész van. Hát az első saját dalom az a Esti Mese című dal rajta. És vannak még róla nyilván ilyen demo verziók, de azok még ilyen nagyon gagyik. Aztán azt megcsináltuk ilyen, hát úgy, hogy nagyon jól szóljon, és utána már egy csomó, mikor az készen lett, egy csomó új szövegem már készen volt. Uh-huh. És akkor először a magyar dalokhoz lett írva zene, utána pedig az angol dalokhoz, és a legkésőbb pedig a spanyol dalokhoz lett kész a zene.
6: Uh-huh. És tulajdonképpen mi az, amit te készítettél ezen az albumon, ezekben a számokban? Tehát te írod a szövegét, illetve a zenét is, ugye?
5: Hát én írtam a dalokat, igen, a dalszövegeket is én írtam, én találtam ki a hangzást, tehát kvázi a hangszerelést, uh-huh. De apukám is rengeteget segített ebben, Én gitározom, basszusgitározom rajta, illetve apukám is, szintetizátorozok is rajta, és ugye én éneklem.
6: És van benne egy férfi hang is az egyik számban.
5: Igen,
6: ha jól emlékszem, a You.
5: A You című dalban pedig a bátyám vokálozik.
6: Tehát akkor ez egy ilyen családi vállalkozás.
5: Igen, hát ez egy duett. Duettnek írtam egy valaha volt szerelemről. Aztán kellett bele egy férfi hang, és ezért a bátyám volt az első, aki eszembe jutott.
6: Milyen érzések kavarogtak benned, amikor ezeket a dalokat írtad? Általában, hogyha az ember végighallgatja, egy picit olyan melankolikus, maga a stílus.
5: Hát igazából elég változó, mert a dalok jó része egy emberről íródott, aki egy jó ideig fontos szerepet játszott az életemben. Szóval valahol nyilván szomorú is, de hogy igazából meg így összességében, mikor újra hallgatom, akkor nagyon boldoggá tesz, mert így ez az első saját nagyobb projektem, ami így készen van, és számomra az, hogy zenéket írok, meg dalszöveget írok, az egyfajta ilyen öngyógyítás. Tehát, hogy egy ilyen önmagam iránti terápia igazából. Tehát amíg írtam, meg amíg felvettük, meg kész lett az egész, ez egy gyógyulási folyamat volt. Tehát én biztosra merem állítani azt, hogy ha nem csinálom meg ezt a lemezt, akkor most nem lennék ilyen jól lelkileg, szerintem.
6: De hát mondja ezt egy igazi zenész, akinek dalból van a lelke. Tehát aki képes erre egyáltalán. Hiszen, hogyha valaki nem képes kiadni ezeket az érzéseket magából, akkor az ebből a szempontból egy szegényebb lélek. Tehát te nagyon szerencsés vagy. Térjünk vissza egy picit oda, amikor mi megismerkedtünk, hiszen amikor te felvételiztél a Konziba, akkor te felvételiztél az Egresibe is, ahol én igazgatóhelyettes voltam még akkor.
5: Így van.
6: És akkor még zongorából felvételiztél, és engem nagyon megragadott a játékod, meg kell, hogy mondjam. És akkor beszélgettünk sok mindenről utána, és akkor derült ki, hogy te gitározol is közben, énekelsz is közben, basszusgitározol, vagy akkor még nem basszusgitároztál.
5: Akkor még nem basszusgitároztam.
6: Igen, tehát ezért is vezettük fel úgy a beszélgetésünket, hogy multi-instrumentalista, vagyis több hangszeren is játszol.
5: Igen.
6: Tehát engem már akkor lenyűgözött a tehetséged, megmondom őszintén, és lehetett benne látni, hogy ez valahova biztos, hogy ki fog futni. Azóta eltelt 4-5 év?
5: 4,5.
6: Jelenleg pedig a Bartók Konziban.
5: Igen, Bartókban vagyok 5 éves.
6: Térjünk egy picit vissza a gyökerekhez, jó? Zenés családból származol. Tehát akkor nyilván egyértelmű volt számodra, hogy mondjuk nem jogászi pályára szeretnél menni.
5: Hát igen, egész kiskoromtól úgymond ez így ilyen egyértelmű volt nekem. Igazából én így nőttem fel, tehát engem egész életembe körülvett a zene. Tehát apukám basszusgitáros, énekes. Ő nagyon sokáig hajózott, például amikor kicsi voltam, akkor is ő körbeutazta az egész világot és zenélt. És amikor így meséltem mindig a történeteket, akkor nekem ez nagyon ilyen, nem is tudom, ilyen inspiráló volt. Így nem hittem el, hogy ilyen létezik, hogy körbeutazhatom úgy a világot, hogy közben azt csinálom, amit a legjobban szeretek. Ez kvázi egy ilyen álom.
6: És még fizetnek is azért, hogy elmenjen az ember.
5: És még fizetnek is érte, hogy ott vagyok. Igen. Meg ugye apukája, ő a Rajkóba tanult 12 évig. Első hegedűs volt.
6: Említsük meg a nevét mindenképpen.
5: Gáspár Gyula. Ugye anyukám is nagyon-nagyon zeneszerető, tehát ő is egy nagyon zeneszerető családban nőtt fel, igaz, hogy ő nem zenész, viszont egyébként nagyon szépen tud énekelni, csak sajnos mostanában nem csinálja, pedig mindig mondom neki. Anyukám testvére, ő énekes, tehát ő úgy is dolgozik. Ugye a bátyámnak volt egy zenekar, még fiatalabb korában, de még mindig nagyon jól énekel, és nagyon jó számokat tud írni. Szóval, hogy igen, engem így mindig körbevett a zene.
6: Anyukád énekelt neked, amikor pici volt?
5: Ó, rengeteget énekeltek nekem mindketten. Hát kb. Egy ilyen 15-20 olyan kép van rólam, amin így a kezembe adja apukám a basszusgitárt, a háromszor akkora basszusgitárt, csak így van rajtam, és így nézem.
6: Tehát akkor neked a játékaid között ott voltak a hangszerek?
5: Abszolút, de egészen kiskoromtól, és szerintem ezt nagyon jól tette apukám, hogy így a kezembe adta. De azt mondta, hogy, mert így megkérdeztem, hogy ő adta-e direkt a kezembe, hogy így ismerkedjek vele, vagy hogy volt-e rá valamilyen, hogy kíváncsi voltam-e rá, hogy mész. És azt mondta, nem, hogy mindig én mentem oda így pengengetni, és akkor odaadtam a kezembe.
6: Tehát te voltál kíváncsi rá, hogy édesapád mit csinál?
5: Igen.
6: Mivel foglalkozik? Igen. Mivel tölti az idejét? Hiszen igen, akkor gondolom láttad otthon gyakorolni.
5: Igen.
6: Ez nyilván inspiráló egy
5: igen,
6: pici
5: hát de még nagyon-nagyon pici voltam akkor, tehát erre így kifejezetten nem emlékszem, de biztos ez volt. Uh-huh.
6: És mikor kezdted el a zenei tanulmányaidat végül is?
5: Hát én egészen pici koromtól már éneklek, mivel nagyon sok zenét hallgattattak velem a szüleim. Uh-huh. Szóval így énekelgetni már nagyon kicsi korom óta, de egyébként azt egyszer tanultam, amikor lent voltam a Schneidberger Ferenc központban, akkor Pocsai Krisztától tanultam egy keveset énekelni, de amúgy nem tanultam egy tanártól, de ezt még szeretném majd pótolni. Hát engem átiskolában alsó tagozatban beirattak hegedülni, és apukám döntése volt, és bevallom, nem szerettem. Tehát nem gyakoroltam otthon, nem vonzott, a tanárt nagyon szerettem, meg így az órákat így szerettem, csak hogy így nem készültem rá, meg nem éreztem azt, hogy igazából ez az én hangszerem lenne.
6: Valószínűleg egyébként a nagypapád inspirációja volt az, ami miatt elkezdtél hegedülni? Aki a Rajkóban
5: apukám
6: volt?
5: Apukám a mai napig azt mondja, hogy azért iratott be hegedülni kiskoromban, mert szentül meg van győződve arról, hogy ez nyitja ki a legjobban a fület. És egyébként ezzel teljes mértékben egyetértek.
6: Így van.
5: És azóta is a szolfés tanulmányaimon ez szerintem erősen meglátszik, hogy ez nagyon nagyba hozzájárult. Az egyik tanárom például azt mondta, hogy nekem részleges abszolút hallásom van. Uh-huh. Tehát például ez abban merül ki, mert hogy én elmeséltem neki, hogy én akárhányszor meghallgatok, mondjuk meghallok egy dalt egyszer, és onnantól én ezt visszatom énekelni abban a hangnemben van az a dal. De ugye ezt egymás után mondjuk lejátszol nekem 50 dalt, ha én azt már életemben egyszer hallottam, az eredeti hangnemben én el tudom kezdeni. De mondtam, hogy de azt nem tudom megmondani, hogy milyen hangról kezdődik, vagy mi a hangnem. Uh-huh. De hogy visszatom énekelni, és azt mondta, hogy akkor ez ilyen részleges abszolút hallás. Mondtam, jó. De szerintem ez biztos amiatt van, mert hogy már kiskoromban hegedülni tanultam, és mondjuk nem gitározni, és azt nem azért, mert lenézném a gitárt, csak tényleg a hegedű az szerintem is az egyik legnehezebb hangszer, hanem a legnehezebb.
6: És ez jelent egyébként valami előnyt a szolfés órákon kívül?
5: Hát talán éneklésbe könnyebben tudok tisztán énekelni szerintem. És hogy amikor elkezdtem hegedülni, és ugye addig is énekeltem, akkor ez hirtelen változott. Szóval szerintem az lehet, hogy emiatt volt.
6: Mennyi ideig hegedültél egyébként?
5: 4-5 évig, nem emlékszem pontosan. De nem olyan sok ideig. Aztán megbeszéltem apukámmal, hogy hadd hagyhassam már végre abba. De akkor már sokkal jobban megtetszett a zongora. És a Horváth Tojás Gábor tanár úrtól kezdtem el tanulni zongorát. Ő készített fel engem a konzira, meg így szolfésból is.
6: De ő alapvetően jazz tanított neked akkor?
5: Igen. Hát az elején tanított ilyen klasszikusokat is, de nem olyan sokat. Annyit, amennyi a felvételihez kellett csak. Tehát egy-két darabot. Az eleinte meg inkább ilyen popszámokat tanultunk átrakni két kézre. Hogy akkordok, meg dallam.
6: És már akkor tudtad, hogy ilyen poposabb, jazzesebb irányba szeretnél menni, nem pedig a igen, klasszikus irányába?
5: Igen.
6: Tehát akkor ez egyértelmű volt.
5: Engem sose vonzott annyira valamiért, mert minthogy hallgatni szeretem, meg így néha így önmagam szórakoztatására egy-egy ilyen könnyebb zongoradarabot megtanulni, az így jó, csak hogy így az, hogy ezt csináljam. Azért, mert az én meglátásom szerint a könnyű zenében, most legyen ez jazz, pop, indie, alternatív, akármi, sokkal könnyebb az önkifejezés. Tehát egy klasszikus zenész, akkor nagyon jó klasszikus zenész szerintem, hogyha nyilván a zeneszerző összes szándékát kielégítve tudja eljátszani a darabot, és hogyha a saját gondolatait és érzéseit is hozzá tudja ezen felül még adni. De ez nagyon-nagyon nehéz, és az átlagember nem minden esetben tudja még így sem megkülönböztetni, tehát sokkal nehezebb az önkifejezést elérni szerintem, mint úgy, hogyha van szöveg, és te írod a zenét. Már egészen kiskoromtól ez így megfogalmazódott bennem, hogy én saját zenéket szeretnék egyszer csinálni, de nem tudtam, hogy még milyen stílusban, csak ennyi, hogy nekem annyi mondani valóm lesz egyszer, hogy abból saját zenék lesznek. Ennyit tudtam. És ezért inkább a könnyű zene irányba mentem el.
6: És tulajdonképpen te már általános iskolában tudtad, hogy te zenész szeretnél lenni.
5: Igen.
6: Ez óriási előny egyébként, hiszen általában az általános iskolás korú gyerekek azért még nem tudják, hogy villamosvezető szeretne lenni, vagy vadakat terelő juhász. Ez egy szerencsés helyzet, hogy tudjuk, milyen irányba akarunk haladni. Tehát te akkor kitűzted a célt magad elé, hogy konziba szeretnél menni zeneművészeti szakgimnáziumba.
5: Igen.
6: És hogy akkor egy jazzesebb, popusabb irányban szeretnél majd igen. tanulmányokat folytatni. És hogy jött a hegedű és a zongora után a gitár, illetve majd a basszusgitár?
5: Igazából a gitár az így mindig ott volt, meg én ukulelézem is, tehát engem ez a világ ez így mindig is vonzott, de nem vagyok profi gitáros. Akkordozni tudok, és maga biztosan lekísérni magam. Igazából ennyi. Klasszikus gitároztam egy fél évet. Azt is szerettem, de nem adott annyit, hogy folytassam. Meg nagyon elfoglalt voltam, tehát nem kellett volna túlvállalnom magam ennyire. Meg én harmonikáztam is 3 évig a konziban. Igen, tangó harmonikáztam. Ez a zongora után jött a konziba, felvettem faktra.
6: Ja.
5: 9. Uh-huh. Csak faktom volt heti 2 órám. Tehát 2x60 percem, azt hiszem. Igen.
6: De a főtárgy az a jazz zongora volt.
5: Az a főtárgyam a jazz zongora volt. Uh-huh. Aztán így otthon voltam, olyankor így minden hangszert szoktam próbálgatni, ötletelni ilyenek, és akkor kezembe vettem a basszusgitárt. Nem volt ismeretlen, tehát basszusgitároztam én már előtte is, csak nem olyan komoly szintén, én 1-2 dalt megtanultam rajta. És akkor így belekerültem egy ilyen gyakorlási flow-ba, hogy vagy egy ilyen héten keresztül így ott volt a kezemben a hangszer, és akkor így rájöttem, hogy basszus, nekem ezt kéne csinálnom. Tehát, hogy nekem ezt kéne, hogy legyen a fő hangszerem. És akkor beszéltem a Pozsár Máté tanárúrral, aki most ugye a konziba a tanszékvezetőnk, és akkor átfelvételiztettem magam basszusgitár szakra, és akkor lementem a Schnittberger táborba, ahol még az első évemben ott is zongorát tanultam, a Farkas Zsoltitól, aztán pedig, amikor visszamentem, már úgy mentem le, mint hivatalos basszusgitáros tanonc, és a Plutótól tanultam. De azt tegyük hozzá, hogy ugye a felvételi az úgy volt, hogy egy fél éven volt hátra még abból a sulis évből, a Bartókba, és utána nyáron én lent voltam 4 hétig, vagy 5 hétig a Schnittberger táborban, tehát ott kezdődött így az igazi munka azon a nyáron. És a Plutót nagyon-nagyon kinevelt, tehát ott nagyon lefektette ott az alapokat. De hát úgy mentem vissza a Bartókba, hogy már rendesen fel voltam készülve így az év kezdésre. Emellett meg nyilván apukám is rengeteget tanít nekem otthon. Bármiben elakadok, ő az első, akit megkérdezek, hogy apa, ez hogy kéne? Vagy ez hogy kéne? Te ezt hogy fognád meg? Meg ilyenek. Tehát, hogy ő az első, akihez fordulok. De igazából minden ilyen zenés kérdésben ő az első, akit kérdezek.
6: Akkor hányadikos voltál egyébként, amikor így átmentél a basszusgitár szakra?
5: 11.
6: voltál. A Schnittberger tábor mit jelentett számodra? Milyen élményt adott? Milyen kihívásokat állított eléd?
5: A Schnittberger tábort úgy ismertem meg, hogy egy kedves barátnőm, a Missy, mesélt róla, mert ő már nagyon régóta lent volt. És gondoltam, megpróbálom, mert még én azelőtt nem voltam egy nagy táboros igazából, de soha kiskoromba se. Nem jártam semmilyen táborba, és most úgy döntöttem, hogy akkor erre megpróbálkozok, és készítettem ilyen videóanyagokat, meg ugye írni kell ilyenkor magadról egy pár szót. Most nem tudom már, hogy van oda a felvétel, de akkor így volt. És akkor kaptam egy üzenetet, hogy hát felvettek, és nagyon-nagyon örültem. Lementem, és rájöttem, hogy ez egy nagyon kemény hely. Rengeteg óra, nagyon-nagyon sok zenekari óra, de annyira jót tett, annyira egy ilyen hirtelen egy ilyen nagy lépcsőfok volt. Tehát nem sok kicsi, hanem egy nagy, de hogy nyilván nagyon kemény munka, tehát ennyi órára így felkészülni, de hogy annyira egy ilyen támogató közösség volt, annyira egy ilyen családias hangulata volt az egésznek. Senki nem közösített ki senkit, mindenki segített mindenkinek, esténként kiültünk oda a kis udvarrészre, és együtt ott zenélgettünk, meg dzsemelgettünk. Nagyon szerettem.
6: Hogy is volt ez? Tehát 12 hét összesen a Schnittberger tábor egy évben, ha jól emlékszem, és ebből 6 hét van nyáron, 3 hét ősszel,
5: igen,
6: 3
5: már
6: hét
5: nem,
6: pedig
5: már nem ilyen hosszú. Már nem ilyen hosszú. Amikor oda kerültem a nyári, már nem volt 6 hetes. Csak 5. Én ősszel kerültem oda, voltam egy őszin, tavaszin, nyárin. És utána már nem mentem.
6: Tehát tulajdonképpen 2 évet jártál.
5: Igen. Igen.
6: És ott kik tanítottak egyébként a Plutón kívül?
5: Farkas Zsolti tanított még, Toni.
6: Toni Lakatos.
5: Igen. Pocsai Kriszta. Pocsai Krisztától tanultam egy kicsit énekelni. Talán így az összes pedagógus közül vele lettem így a legközelebbi kapcsolatban egyébként. Vele még van, hogy mai napig így beszélgetek néha. Őt nagyon megszerettem. De egyébként mindenkit. Meg hát sok új barátot szereztem ott.
6: És inspiráció tekintetében hogy ítéled meg a tábornak a jelentőségét? Tehát megváltoztatott benned valamit, hogy egy nagy lendületet adott esetleg a tanulmányaidhoz?
5: Hát a tanulmányaimhoz mindenképp, meg a gyakorláshoz való motivációmhoz egyébként nagyon sokat adott, de így a zenei ízlésemet nem formált át. De ott nagyon-nagyon sokat tudtam gyakorolni. Ott az volt, hogy volt mondjuk egy nap 4-5 órád, vagy 6, és akkor utána be tudtál menni a szobádba szépen, vagy egy terembe, mindig volt üres terem. És akkor gyakoroltam, ameddig el nem álmosodtam, azt elfeküdtem aludni. Tehát, hogy egy nagyon ilyen nyugodt környezet volt, nem voltak ilyen zavaró tényezők, amik elvonják a figyelmet a gyakorlásról. Szóval, hogy ebben viszont nagyon sokat adott, hogy így tudjak koncentrálni a gyakorlásra.
6: A Bartók Konziban most végzel, és egyben ez a felvételi éved is.
5: Igen.
6: Hogyan készülsz a felvételire?
5: Hát egyelőre a képesítővizsgára készülök. Én a PEMÁ-ra szeretnék tovább menni. A Póka Egon Művészeti Akadémiára most nyílt, nem régen. Most volt az első tanéve. És sok barátom jelentkezett oda, és azt mondták, hogy gyönyörű a hely, új hangszerek, a Fehérvári Attila tanított basszusgitárt, szóval miatta is azért nagyon jó lenne oda bekerülni. Meg hát főleg azért tetszik, mert ugye ez könnyű zenei, meg funk. Tehát ezt írták ki, hogy funky, groove, könnyű zene, és sokkal inkább az én világom, mint hogy most csak jazz-t tanuljak, én azt érzem. De egyelőre most a képesítővizsgára készülök, mert ez most elég nehéz lesz, mármint a tételekből, ahogy látom. De mellette nyilván párhuzamosan is készülök a felvételire. A felvételi az úgy lesz, hogy 10 szabadon választott dal, szolfés felvételi, arra meg igazából azzal együtt készülök a képesítővizsgára is.
6: Tehát amit ott kérdeznek, igen, a képesítővizsgára, ugyanazt fogják, igen, kérdezni valószínűleg a felvételin is. Tehát
5: az egy külön szinten van kb. A kettő, mert már megnéztem.
6: Az érettségi az egyébként milyen volt? Nehéz volt tavaly?
5: Igazából hiszen az összes jól ment, én matekból voltam mindig nagyon rossz, és volt is magántanárom nagyon sok ideig, már állt iskola 8. osztályától, de végül a matek érettségim is 3-as lett. Szóval egészen elégedett voltam vele, egy stresszes időszak volt, de gondolom mindenkinek az, de túléltem.
6: És milyen terveid vannak a jövőre nézve? Mert azért te még nagyon fiatal vagy, tehát ebből gondolom a hallgatóknak is már kiderült, hogy ha még csak most érettségiztél, akkor most léptél az önállósodás útjára. Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
5: Hát nekem talán a legfőbb célom az, hogy minél több saját zenét tudjak csinálni, és hogy a saját zeném megtalálja a saját célközönségét, és hogy minél többet tudjak koncertezni. Meg egyszer a jövőben szeretnék majd filmzenéket is írni, meg esetleg szövegíróként is dolgozni. Ezek jók lennének.
6: Készülsz már a következő albumodra?
5: Igen. Már az első szám készen van, és már a második is készülőben.
6: Ezek milyen stílusban lesznek? El lehet árulni?
5: A stílusa hasonló lesz az első albumhoz, nyilván egy kicsit mindig más, egy kicsit mindig változik szerintem.
6: Egyébként hogy határoznád meg az első albumodnak a stílusát?
5: Pop. Hogyha egy kategóriát kéne mondani, akkor én azt mondanám, hogy pop, de most például egy csomó pályázatra beadtam a jelentkezést, és oda meg kell adni a műfajt, és én mindig azt írtam be, hogy pop, zárójelbe indie per alternatív pop. Mert azért mégiscsak szövegében egy kicsit gazdagabb talán, mint mondjuk egy sima popdal, de hangszerelésében viszont abszolút egy ilyen befogadható, emészthető dolog, azt gondolom. Hát igazából én, hogyha mondjuk egyet kéne rámondani, akkor azt mondanám, hogy pop.

0: Instagramon is rakok ilyen promóciós videókat, amikben így hirdetem a lemezt. Beadtam a jelentkezésemet különböző pályázatokra. Ha egy bejön, akkor már az segít. Hát azzal tisztában vagyok, hogy ez egy lassabb folyamat általában, főleg itthon, de mindent megteszek, hogy minél több emberhez eljusson. De igazából talán azt is mondhatnám, hogy nem az a célom, hogy ilyen arénákat töltsek meg, hanem nem tudom, engem mindig is így inkább az motivált, hogy mondjuk inkább hallgassa meg 3 ember, de hogyha ők így meghallgatják, akkor így bennük így változik valami egy kicsit.
1: A jelenlegi albumodon azért angol és spanyol nyelvű dalok is vannak. Ezzel is a célközönséget szeretted volna kiszélesíteni? Vagy milyen indítatásból készültek ezek az idegen nyelvű dalok?
0: Nem, igazából én mindig azt képzeltem el, hogy angolul írok főleg, és egyébként a következő album az csak angol nyelvű lesz. Tehát, hogy én mindig ebbe gondolkodtam, viszont ugye az első szövegeim azok magyarul íródtak, ezért gondoltam, hogy ez egy szép gesztus úgymond magam felé, hogy azokat megtartom magyarul, és nem írom át. Persze ettől még nem elképzelhetetlen, hogy a jövőbe fogok írni magyarul, vagy esetleg másoknak, csak én most jelen állás szerint azt tudom elképzelni, hogy angolul írok. A spanyol meg igazából úgy jött, hogy rengeteg spanyol zenét, meg spanyol filmet nézek, és egyszerűen megtetszett maga a nyelv, meg a hangzása, a nyelvnek a hangzása, és ezért írtam angolul szövegeket, átfordítottam spanyolra, úgyhogy azért legyen benne ritmus, meg rím is, és akkor úgy írtam hozzá meg a zenét. De spanyolul azóta meg már elkezdtem tanulgatni is.
1: Tehát képzed magad.
0: Igen.
1: Konzisokra nem feltétlenül jellemző, de te már azért mondjuk úgy, hogy rendszeresen muzsikálsz. Hol szoktál fellépni?
0: Én vendéglátózom. A Dob utcába szoktam, a Doblóvár nevű helyen. Ez egy ilyen kis borozó, amúgy egészen hangulatos hely, és a Nyugatinál nyílt most egy új hely. Ugye van a Fővám téren a For Sale Pub, és annak most nyílt egy új helye, de ugyanaz kvázi az egész, ugyanaz a tematikája, a Nyugatinál, és ott is.
1: És milyen dalokat játszol? Mi a repertoárodnak a fő
0: vonala? Én főleg ilyen régi zenéket, ilyen retro zenéket játszom. Igazából olyanokat, amiket mindenki ismer.
1: Énekelsz, zongorázol, gitározol?
0: Énekelek, közben zongorázom. Énekelek, közben basszusgitározom. És olyan is van, hogy énekelek, és ukulelézek, vagy szintetizátorozok, de olyan is van, hogy mondjuk, hogyha beteg vagyok, akkor csak énekelek, és apukám kísér, és akkor lúperezik, és akkor úgy szólózik rá. Elég sok fajta variáció van. Olyan is van, hogy gitározom, de ez mondjuk ritkábban van.
1: Mi motivált arra, hogy rendszeresen muzsikálj, rendszeresen dolgozz a szórakoztató zeneiparban?
0: Igazából apukám hatására kezdtem el. Rengeteget adott igazából, én nem is tudnék olyat mondani, ami miatt ez egy negatív tapasztalat lenne, mert igazából olyan színpadi rutint adott ez nekem.
1: Így van.
0: Annyi fajta közönségnek játszottam már, hogy nem igazán érhet szerintem már meglepetés, úgymond. Nagyon sok fajta technikai helyzetet megtanultam kezelni, mondjuk, hogyha valami rosszul sül el, akkor azt hogy kell lereagálnom, vagy hogyha bakizolok, akkor nem állok meg, hanem tovább megyek. Tehát nagyon sok ilyen alap dologra megtanítottam, amit szerintem, hogyha mondjuk valaki nem vendéglátózik, akkor sok év színpadi tapasztalat kell ahhoz, hogy ezeket így megtanulja az ember.
1: Így van, így van. Ez óriási.
0: Meg igazából az éneklésem az itt fejlődött ki. Tehát mivel én nem tanultam, ezért mióta vendéglátózom, nagyon sokat fejlődtem énekbe. De hogy ezt ugye a környezetem is mondja nekem folyamatosan. Meg amikor így visszahallgatom, akkor így hallom én is, hogy nagyon sokat fejlődtem énekbe.
1: Mit szólnak az iskolában, hogy te már dolgozol?
0: Hát igazából így ezt nem nagyon reklámoztam. Így a barátaim tudják rólam, de hogy így meg főleg azokkal beszélgetek erről, akik szintén csinálják már. Mi meg támogatjuk egymást benne, szóval...
1: Én a közösségi médián láttam egyébként, hogy te már ilyen projektekbe is részt veszel, és nekem nagyon szimpatikus volt, hogy már fiatalon, tehát még a konzis éveid alatt ilyenfajta rutint szerzel, hiszen ez óriási előnyt jelent majd.
0: Igen.

0: Mi a véleményed a mesterséges intelligenciáról? Próbáltad már esetleg szövegírásra vagy zeneszerzésre használni?
1: Soha. Uh-huh. És soha nem is fogom.
0: Itt néztünk egy dalt itt a beszélgetésünk előtt.
1: Ahol... Igen, nem tudtam megmondani, hogy az AI elsőre. Uh-huh. Igen.
0: Mit szólsz hozzá egyébként, hogy tulajdonképpen egy pár perces munkával létre lehet hozni egy ilyen dalt?
1: Szerintem ez rémisztő.
0: Ugye?
1: Szerintem ez ijesztő. Uh-huh.
0: Mert te tulajdonképpen évekig, vagy hát most már lassan évtizedekig tanulsz azért, hogy létre tudj hozni egy olyan minőségű dalt, ami úgy elfogadható a szakmában.
1: Hát igen.
0: Vagy úgy megfogja a közönséget.
1: Igen.
0: És akkor itt van ez az AI, ami két kattintásra bárki által létrehozható.
1: Én egyébként ettől próbálom magam minél távolabb tartani, amennyire csak lehet. Tehát én az összes közösségi oldalamon beállítottam, hogy ne jelenítsen meg nekem AI generált tartalmat, ezt egyébként a beállításokban egy kattintással meg lehet csinálni. Uh-huh. Mert szerintem nagyon fontos lenne ezt kiküszöbölni. Sok mindenben talán hasznos, én ehhez nem igazán értek, de szerintem a művészet közelében nem kéne engedni. Nekem ez a véleményem. Mert amíg egy robot, vagy egy ilyen számítógép nem fog tudni érezni, addig érzelmeket se fog tudni generálni egy dalba.
0: Tehát nem félsz tőle, hogy
1: tehát szerintem, hogyha most meghallgattam volna még 2-3-at, biztos leesett volna, hogy itt valami izé van, hogy, ez, mm-hmm. hogy ezek nem emberek, vagy nem tudom. Mm-hmm. De igazából az első reakcióm az volt, hogy ez még talán egy ilyen gépes demo, mert nem igazi hangszereknek hallatszottak. Azt hittem, hogy te raktad össze egy Muse-korba vagy valamit, csak nem akartam rákérdezni, nem akartam
0: persze.
1: bunkó lenni. De hogy ez volt az első gondolatom. De hát ezt meg sokan csinálják, hogy Muse-korba először összerakják, főleg, hogyha ilyen nagy hangzás, hogy mondjuk Big Band vagy valami, akkor elengedhetetlen.
0: Így van.
1: És azt hittem. De aztán meg kiderült, hogy AI.
0: AI az egész, igen. Hát ez egy tesztprojekt volt tulajdonképpen. Hogy,
1: megbuktam.
0: Hogy mit szólnak hozzá a zenészek? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból inspiráló, mert fel lehet használni megfelelően is ezeknek a tudását, más szempontból viszont ijesztő.
1: Én mélyen gondolom. Elítélem ezt. Uh-huh. Szövegíráshoz már láttam, hogy sokan használják, én ahhoz sem. Én, hogyha valamihez nem jut eszembe rém, akkor várok, majd egy hónap múlva vagy eszembe jut valami, vagy nem, vagy olvasok, vagy direkt addig ülök egy szó felett, amíg nem találok rá a rímet, de most az, hogy beírom a netre, szerintem ez ilyen lustaság, mint az én szememben egy kicsit.
0: Milyen tanácsot adnál egy hasonló korú fiatalnak, mint amilyen te is vagy, hogyha szeretne zenei pályán érvényesülni? Szerinted mi a legfontosabb ezen a pályán, ami úgy elengedhetetlen, ami szükséges a sikerhez, a hosszú távú
1: rengeteg sikerhez. Gyakorlás.
0: Rengeteg gyakorlás.
1: És nekem is sokkal többet kéne. Az a baj, hogy nem lehet eleget. Mert mindig azt érzi az ember, hogy még lehetne még többet gyakorolni. Meg talán így ez, hogy egy tanácsot mondhatnék, akkor a vendéglátózás, hogy minél több fellépési lehetőséget meg kell ragadni. Hogy minél nagyobb rutint szerezzen az ember. Az írásban meg szimplán talán csak így annyit, hogy nekem is rengeteg dalom úgy indult, hogy ilyen tök hülyeségek. Tehát, hogy ilyen nem jó dallamok, nem odaillő akkordok, de hogyha nem hibázik az ember, akkor igazából nincs értelme, mert mindig akkor fog kisülni a végén valami nagyon jó, hogyha már előtte sokáig próbálkoztál. Persze nyilván van olyan is, hogy mondjuk egyből beugrik egy dallam, vagy egy ötlet, és akkor azt mondjuk könnyebb megvalósítani, de hogyha zenét ír az ember mondjuk, akkor van olyan, hogy azért mondjuk ott elidőzik rajta sok időt egy dalon, hogy megírja, és nem szabad szerintem így feladni.
0: Hát ez a tanulási folyamat, és egy zenész az egyébként élete végéig tanul, én azt gondolom. Köszönöm szépen, Kitty, illetve mondjuk azt, hogy Lídia, hogy itt voltál, és beszélgettél velem. Remélem sokat hallunk rólad még a jövőben, és természetesen várunk vissza ide a stúdióba, hogyha esetleg lesz valami olyan nagyobb koncert, vagy új album, amiről érdemes beszélni.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm szépen. Gáspár Kitty, művész nevén Lídia volt a mai vendégem, aki fiatal, multi-instrumentalista, zeneszerző és szövegíró. Beszélgetésünk során mesélt nekünk az új albumáról, tanulmányairól és terveiről. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Élénkülési jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon, írja közleményében egy nagy hazai bank. Bár az átadott lakások száma egyelőre továbbra is alacsony szinten alakul, az építési engedélyek számának jelentős növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években fokozatosan bővülhet a kínálat. A folyamat nem csak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is egyre látványosabb, különösen Debrecenben, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán. Az elemzés szerint a 2020-as csúcsot követően az elmúlt években jelentősen visszaesett az átadott lakások száma. Bár 2025-ben a lakásépítések volumene még alacsony szinten alakult, 2026 első negyedévében már a fordulati jelei látszódtak. Országosan 4,3%-kal emelkedett az átadott lakások száma az előző év azonos időszakához képest, miközben a fővárosban 13%-os bővülést mértek. Repülőgép zajmérőállomás kezdte meg működését Zuglóban. A Budapest Airport ZRT szakemberei június 18-án helyezték üzembe a Péter-Várad utcában azt a mérőberendezést, amely folyamatosan monitorozza a környezeti zajhatásokat, köztük a repülési műveletek zaját is. Zuglóban eddig nem működött ilyen állomás, a legközelebbi mérőpont Kőbányán a Fehér úton van. A berendezés azért fontos, mert a repülőgép zajjal kapcsolatos önkormányzati fellépéshez ezentúl helyben mért objektív adatok is rendelkezésre állnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di-ben.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
2: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
2: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Pénteken a fővárosi közgyűlés támogatta a reklámok elhelyezésére vonatkozó törvények drasztikus szigorítását. A közgyűlés elé került, majd a szavazáson támogatott javaslat szerint általánosan betiltanák az óriás plakátok és más hasonló méretű reklámeszközök elhelyezését. Korlátozzák a hirdető oszlopokat, és ezeket szinte teljes egészében be fogják tiltani. A Nagykörút pesti szakaszán, a Kiskörút pesti szakaszán, a Bajcsy-Zsilinszky út, az Andrássy út, a Rákóczi út és az Üllői út körútak közötti szakaszán ezek megmaradhatnának, azonban mindenhonnan máshonnan kitiltanák, illetve leszerelnék őket. Szintén betiltanák a reklámhálókat, legyen szó általános vagy építési reklámhálóról. Szintén támogatták a taxisok tarifa emelését, így augusztus 1-je után az alapdíj 1300, a kilométerdíj 520, a percdíj pedig 130 forintra nő, illetve bevezetnek egy extra 800 forintos reptéri fuvardíjat is. A CEU-ból egy két kampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni, mondta Rév István történész, a Közép-Európai Egyetem történelem tanszékének professzora, a CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetés után. Rév elmondta, a CEU 2024-ben kérelmet nyújtott be azért, hogy budapesti egységét kutatóhelyként ismerjék el. Ez azért volt fontos, hogy Európán kívüli kutatókat is hosszabb időre Magyarországra tudjanak hívni. A CEU április 24-én még azt közölte, hogy az egyetem kampusza Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységekben. Kyriakos Pierakakisszal, az eurócsoport elnökével találkozott Magyar Péter kormányfő és Kármán András pénzügyminiszter Budapesten. A megbeszélésen elhangzott, a magyar gazdaság 2030 környékére fogja elérni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Alapvető cél, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse a Maastrichti kritériumokat, mondta a kormányfő az euró bevezetéséhez szükséges feltételekről. Hozzátette, ez nem lesz egyszerű, mert jelenleg egyetlen feltételt sem teljesít az ország. A miniszterelnök a kedvező fejlemények közé sorolta, hogy a piacok és külföldi befektetők bizalma nő Magyarországgal szemben, amit a forint erősödése és a kötvényhozamok erősödése is mutat.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Utolsó tánc volt, amikor elhagytál. Könnyen dacolt

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nök a tömegből a stillel. Mindegy, hogy laza vagy elegáns, mind a kettő stimmel. Fullos rajtam a CB-szer. Tolna

0: mi rádiónk, a mi hangunk. A mi hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Ma a Szabadság vagy más néven a Büszkeség napja alkalmából rendezett Pride lebonyolítása miatt komoly forgalomkorlátozásokra kell felkészülni Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lezárások több hullámban érintik a főbb útvonalakat, ezért a nap folyamán elsősorban a metrók használatát javasolják. A változások miatt számos busz, villamos és trolijárat terelve vagy rövidített útvonalon közlekedik. A korlátozások már délelőtt megkezdődnek az Andrássy út és a Keresztező utcák lezárásával. A felvonulás 15 órakor indul az Andrássy útról, majd az Erzsébet hídon át a Vérmezőig halad, ahová résztvevők várhatóan 17:30 körül érkeznek meg. Emellett 17:30 és 19:30 között egy másik vonulásos demonstráció miatt a Kodály köröntől a Kossuth térig kell 15-30 perces szakaszos útlezárásokra számítani. A közösségi közlekedést érintő legfontosabb változás, hogy a 100-er reptéri busz 15:30 és 17:30 között rövidített útvonalon csak a Liszt-Ferenc nemzetközi közérepülőtér és a Kálvin tér között jár. Elindul a 1,5 milliárd eurós fejlesztési program európai uniós forrásokból a magyar villamos energia hálózat korszerűsítésére és megerősítésére. A pályázat most nyílik, megjelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházások csaknem 5000 megawattnyi új elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat, mondta el a közösségi oldalára feltett videóban Kapitány István. A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segítő okos mérők telepítésére is lehetőség nyílik. A 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztésekkel jelentős lépést tesznek a magyar energiarendszer korszerűsítésére, a hazai energiatermelés további diverzifikációja, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dick.
1: Yeah. A fekete hónap.

0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. És a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem.
2: És amikor levittek a pincébe, ott a laksorba, ott hallottam, hogy Jézus mit tett értem, hogy kifizette értem a váltságdíjat a Golgotai kereszten. Erről katolikusként is hallottam, de még nem fogadtam be személyesen a szívembe Jézust. Ez pont november 7-én volt. A nagy októberi szocialista forradalmat ünnepelték akkoriba. Még az időben föl kellett volna Dózsa-György úton, és ezt ünnepelni. De az én szívembe a nagy mennyei forradalom kezdődött el. Nem a szocialista, hanem a Jézus Krisztus forradalma. Behívtam Jézust a szívembe, és kértem, hogy bocsássa meg a bűneimet. Ott letérdeltem, és először azt hitték, hogy viccelek velük, mert először kritizáltam őket, és csúnyán beszéltem velük. És a Szentlélek megérintett, hogy ugyanúgy a pokolba kerülnék, mint bármelyik világi barátom, mert köztünk csak annyi különbség van, hogy én megyek templomba is, és úgy csinálom a bűnöket, ők meg nem mennek, és úgy csinálják. Tehát nekik kicsit könnyebb is volt, mert nem bántott őket a lelkiismeret annyira. És akkor letérdeltem, és behívtam Jézust a szívembe. Nem történt semmi nagy angyali jelenés, semmi nagy természet fölötti dolog, de egy hatalmas békesség költözött a szívembe. És tudtam, hogy most hazataláltam, most beléptem Isten jelenlétébe. És utána, amikor hazamentem, az összes pénzemet elszedték a rendőrök, mire hazaértem. Minden okkal megbüntettek, hogy soha többet ne legyen kedvem idejönni még egyszer. De annál nagyobb kedvem volt. Még a gyerek bibliaiskolába is eljártam, mindenhova. Csak halljam Isten igéjét minél többet. Otthon nem kitörő örömmel fogadták a megtérésemet, kicsit radikális voltam, én többet eljártam ugyanúgy a templomba is, ugyanúgy a gyülekezetbe is, de nem tudtam már meghajolni a szobrok előtt, képek előtt, és az addigi vallási tradíciómat felül kellett vizsgálnom, hogy a Biblia fontosabb nekem, vagy a vallási tradíció. És ahol ellentétbe került a tradíció a Bibliával, ott a tradíciót hagytam el, és nem a Bibliából téptem ki azokat a lapokat. És emiatt aztán a családi konfliktus is volt az elején. Apukám a öcsémet nagyon is akarta csapni, hogy el akar jönni a gyülekezetbe. Engem is, mondom, itt vigyázz, bálok előtte, tisztellek apám, de akkor is Jézus fogom követni. És akkor azt mondta, te meghűlti, téged bekipnotizáltak, teget bekábítószereztek, kimosták az agyadat. Mondom, nem. Engem a Szentlélek betöltött, és mennyi nyelveken beszélek. Szóval, fiam, te tényleg meghűjti. Na, akkor tessék, beszélj nyelveken. Csak akartam nekik mutatni a Bibliából, hogy nyelveken szólás az nem emberi kommunikációra van, hanem arra, hogy az Istennel közvetlenül kommunikáljunk. És akkor mondta, hogy hát őt nem érdekli, akkor tessék, szóljak nyelveken. És elkezdtem mennyei nyelveken szólni, és azt történt, az apukám elkezdett sírni, leült a fotelba, és közölte, hogy szeretne megtérni Jézushoz. Ugyanis az történt, hogy én úgy elkezdtem angolul beszélni, nem tanultam angolul. Apukám, mivel kint járt sokat Amerikában, jól beszél angolul, és hallotta, hogy a fia, aki nem tud angolul, Jézusról beszél neki angolul, meg a megtérésről, meg a családról. Na, akkor az megérintette őt erősen. És akkor befogadta Jézust a szívébe, és attól kezdve soha nem akart többet agyonverni. Aztán később kiment Amerikába a barátjával, és ott a Mantwood hegyen mentek, ahol a Szent Helens vulkán kitört a 80-as évek elején, és volt egy tábla kitéve, vagy keresztény tábor. És bementek abba a keresztény táborba a barátjával, és ott volt egy amerikai misszionárius, aki Budaörsön volt nálunk a gyülekezetbe. És pont ott a teljesen lakatlan helyen, Amerika túlfelén, a nyugati parton, ott a Mantwood hegyen elmondta ez a misszionárius, hogy találkozott Budaörsön egy fiatalemberrel, aki az apuka előtt megszólalt angolul. Apukám jelentkezett, én vagyok az. Én előttem szólalt meg az én fiam, és akkor ő is elmondta, mi történt vele. Úgyhogy fantasztikus az Úr. És aztán utána az történt, hogy nagyon sokan elkezdtek megtérni a környezetembe Jézushoz. Én egy darabig ugyanúgy jártam templomba is, meg a gyülekezetbe is, aztán a templomból idővel elzavartak, mert nem bírták el hordozni, hogy úgy hiszek a Bibliában, hogy le van írva, és történnek is a dolgok, ahogy le van írva. Volt egy olyan is, hogy meghívtak egy jezsuita templomba, hogy egy előadást tartsunk, egy színdarabot mutattunk be, és a színdarabba én játszottam a József történetében a fáraót. Csak az egész csoport megtért Jézushoz, az egész katolikus csoport, aki ezt bemutatta. És amikor bemutattuk a templomba, mondtam az atyának, hogy akkor mutatjuk be, hogyha elmondhatom, hogy mit tett velem Isten. Persze, mondd el. És amikor elmondtam, hogy mit tett, hát akkor az erősen megérintette őt, hogy hát ma is ilyenek történnek, és akkor mondtam, most vége az összevetelnek, lehet hazamenni. Leoltotta a villanyt, kikapcsolta a mikrofont. Én még a mikrofon nélkül mondtam, hogy akit érdekel a templom előtt, folytathatjuk, akit még érdekel. És odajött egy apáca néni, a Margit néni, egy bőrrák volt itt az arcán, és be volt kötve az arca. És azt mondta, hogy ő szeretné úgy megismerni Istent, ahogy beszéltem személyesen. Pedig ő egy manorita apáca volt. És akkor elmondta a megtérő imát, behívta Jézust a szívébe, és megkérdeztem tőle, hogy hiszi-e Margit néni, hogy Jézus megbocsájtotta minden bűnét. Igen. Akkor azt is elhiszi, hogy elvette minden betegségét. Igen. Mert akkor tessék levenne kötést az arcáról. Azt mondja, azt nem, mert akkor minden tiszta vér lesz. Mondom, hát most mondta, hogy hiszi, hogy meggyógyította az Úr, és akkor levette, és egy csepp kötésen, a kötésen egy csepp vér sem volt, és az arca be volt gyógyulva. De ezután csatlakozott a gyülekezethez, és elkezdte Jézust követni szent lelke betöltött módon. És aztán utána nagy nehezen hozzám jött feleségül az Erika, akiről mondtam, hogy apukája ugye milyen pozícióban volt, és nem engedte, hogy Isten felé közeledjen, és Erika háromszor visszaadta egy gyűrűt nekem. Apukája mindig lebeszélte róla.
1: És akkor, háromszor megkérted a kezét?
2: Igen, és háromszor visszaadta egy gyűrűt. A végén egy egész ima csoport imádkozott, amikor harmadjára beültem a kocsiba vele. Volt egy öreg 21 éves moszkvics, én voltam 20 éves, a moszkvics 21, és ott ültünk az öreg moszkvicsba, és akkor mondtam neki, most addig imádkozunk, amíg végleges választ adsz. És úgy kiáradt a szentlélek, amíg a kocsi is berázkódott, olyan erős volt a jelenléte az Úrnak, és akkor mondtam, hogy tudom, hogy apádnak az a véleménye, hogy nem vagyok diplomás, nem voltam még katona, és egy szektárs vagyok, és ezért mindig lebeszélt téged, de a szívedre hallgass, mert az a legfontosabb. És akkor döntött én mellettem, és akkor behívta Jézust a szívébe, de nem behívta, mert elfogadta a jegygyűrűt, de később az apósom is befogadta Jézust a szívébe, képzeld el. 15 évig nem tegezhettem, csak magázhattam. Úgy kellett vele mindig találkoznom, hogy bejelentkezni, mint az alkalmazottai, hogy kedden 8-tól 8:30-ig beszél velem az irodájába. De amikor 15 év múlva nyirokrákos lett, és úgy mondták, hogy nem fog életbe maradni, és csak Jézusra számíthatott, és imádkoztunk érte, és meggyógyult, akkor befogadta Jézust a szívébe.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést továbbra is Nagy József.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Köszöntelek téged!
2: Köszönöm, és akkor folytatnám a történetet. Tehát a apósom is később megtért Jézushoz, de közben ugye megvolt az esküvőnk a Erikával, és nagyon örültünk, hogy végre meglett az esküvő, és nagy örömmel tudtunk összeházasodni, és arra is figyeltünk, hogy ugye régen mi bűnös kapcsolatban voltunk. Amikor megtért ő is, meg én is, attól kezdve csak egymás kezét fogtuk meg. Pénteken megvolt a önkormányzati esküvőnk, és szombaton volt az egyházi, de pénteken csak mint két óv is fogtuk egymás kezét a saját lakásunkba, az ágyunkba, nem volt semmi szexuális kapcsolat, de amikor megvolt az egyházi esküvő, és Isten is megáldotta a szövetségünket, na, attól kezdve kezdtünk házas életet élni szexuális értelembe is. És amikor kijöttünk a Budőrsi ház ajtaján, egy dupla szivárvány volt földtől földig. Isten is ránk mosolygott a mennyből, hogy mi egymásra találtunk. És végre Erika igen mondott, és hozzám is jött.
1: És szövetséget kötöttetek az életetekre, mert ugye a szivárvány jele a szövetség, amit Isten kötött az emberrel. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Kicsit kanyarodjunk vissza, mert érdekel ez a történet is, hogy említetted, hogy az apósod olyan szigorú volt, hogy nem tegezhetted őt, magáznod kellett sok-sok éven keresztül, illetve időpontokban tudtál vele csak találkozni. Hogy a megtérése után ez megváltozott egyébként? Utána?
2: Teljesen. Sőt, a feleségemnek volt egy álma, még azelőtt, mielőtt az apósom megtért volna. És az volt a feleségemnek az álma, hogy Jeruzsálembe vagyunk a gyerekeinkkel, akkor még gyerekünk se volt. Ott vagyunk a gyerekeinkkel, és egy alagútba megyünk a Jeruzsálembe, a Siratófal mellett az ő szüleivel. És akkor még föl se fedezték azt az alagutat ott a Siratófal mellett, a Jézus korabeli talajszinten vezet, ott van a Siratófal mellett, amikor ő ezt álmodta. És amikor a apósom meggyógyult, utána az első útunk Izraelbe vezetett. És amikor lent voltunk az alagútba, és ott mentünk az apósommal meg a gyerekeimmel, akkor a feleségemnek eszébe jutott, hogy ezt már sok-sok évvel ezelőtt megálmodt, és naplóba föl is írta. És beteljesedett ez az álma. És jó, hogy az Úr megadta ezt. És aztán apósom is megtért, anyósom is megtért Jézushoz, és nagyon aktív gyülekezetbe járók lettek. Meg is keresztelkedtek, szentlekkel is betöltekeztek, és elkötelezett hívők lettek. Azóta apósom már az Úrnál van, 78 évesen az Úrhoz költözött, anyósom azóta is hitbe van, és nekem olyan anyósom, hogy mindenkinek ilyet kívánok. Tehát nem a legjobb anyós a porhanyós, hanem ez az anyós nagyon jó anyós, és adja meg az Úr, hogy ilyen legyen mindenkinek. De ha nem ilyen, akkor meg tudja neki megbocsájtani, meg imádkozni érte.
1: Így van. Tehát akkor elkezdtetek utána házas életet is élni, kimentetek a ház elé, és akkor egy dupla szivárványt láttatok földtől földig.
2: És aztán lett 5 gyermekünk, és már van 6 unokánk is. Tehát fiatal nagypapa vagyok, sokan nem is hiszik el, amikor unokákkal megyünk, azt hiszik, hogy a mi gyerekeink. És úgy kell bebizonyítani, ezek nem a mi gyerekeink, hanem ez a mi gyerekeinknek a gyerekei. Sőt, nagyon érdekeset mondok Armandom, meg a kedves hallgatóknak, nekem van egy olyan fotóm, amin 5 generáció látszik. Az én nagymamám a kezébe fogja az én unokámat. Az 5 generáció. Fiait, fiai, fiai, fiai, fiai. 5. generáció.
1: Ez már ők, ugye?
2: Igen. Talán a roma családokban tud ilyen előfordulni.
1: Igen, ez
2: de fura. Magyar családokban nagyon ritka.
1: Igen. Igen, ez egy elképesztő dolog. Nekem is megvolt ez a nagymamámtól, hogy ő is ők unokát tudott tartani a kezében. Ez egy csodálatos dolog egyébként, és mi volt az, amiért ez létrejött nálatok? Nálad nincsen semmilyen roma vonal a családban, ugye?
2: Nem. És sváb vonal van, és zsidó vonal.
1: zsidó vonalban. És akkor ez nem egy tudatosan felépített dolog volt, hogy jaj, minél hamarabb, és akkor nem, azért, nem. Hogy lássák.
2: Hát én anyukám az 19 éves volt, amikor születtem, az apukám meg 18. És mondta apukám, hogy olyan voltam a kezében, mint egy nyúzott macska, kismacska. Amikor megfogott a kezébe, akkor sírva fakadt. De hála Istennek, hogy az Úr csodát tett. Úgyhogy ez nem tudatos volt, tehát ez így jött spontán.
1: Említetted azt is, hogy apósod többek között azért sem fogadta, vagy azért is beszélte le a lányát rólad, mert hogy nem voltál még katona, és hogy...
2: Nincs diplomád.
1: Azóta ez... Utána meg ez változott, ugye?
2: Hát igen, mert utána elvittek katonának. Úgy képzeld el, hogy ahogy megvolt az esküvőnk, egy hónapon belül elvittek katonának. Azt kaptam NASA ajándékba. És másfél év alatt háromszor voltam otthon, ezért jó sokára jött az első gyerek. Mert elvittek katonának. És akkor még másfél év volt a kötelező sorkatonai szolgálat, és ugye azt akarták, hogy én boxoljak nekik, mert én válogatott boxoló voltam ifjúsági szinten. És én meg úgy voltam, radikális volt a megtérésem, hogy nem fogom bántani az embereket. Se a ringbe, se azon kívül. Most már máshogy gondolkozok, mert a ringbe a boxolás az nem olyan, mint hogy utcán bántasz valakit. Tehát minden esetre én akkor nagyon radikális voltam, és azt mondtam, hogy én nem fogok a ringbe se bántani senkit. És akkor beöltöztettek vegyvédelmi felszerelésbe, gázálacot tettek a fejemre, és beletettek egy pöcegödörbe, hogy azt puszta kézzel merjem ki, hogyha én nem akarok nekik boxolni. Meg aztán elkezdtem kimerni, és ott méltatlankodtam is, hogy miért kell ilyet csinálni, és szólt hozzám a szentlek, hogy elhívnak egy jártányira, menj el két annyira. És akkor a mellette levő pöcegödört is kimertem. És akkor az, aki kimeredte velem, az nem akarta elhinni, hogy ezt egy nap alatt meg tudtam csinálni, és akkor eltelt egy pár nap, és az, aki kimeredte velem, az kölcsön kérte a kocsimat, hogy adjam neki kölcsön az autómat. Mondom, hát hogy van ilyen vastagbőr a képén, így kiszúr velem, és még a kocsimat is elkéri. És akkor szól az Úr, hogyha megvan nálad, amit kérnek tőled, akkor add oda. Na, mama mondja, jó van, Uram, odaadom neki. De megmutatta nekem a Szentlélek, hogy ő azért kéri el a kocsimat, mert lopni akar, és haza akar vinni dolgokat a hadseregből. És mondtam, figyelj, odaadom a kocsimat, de ne lopjál. Mert a lopás az bűn is átkot hoz, ha lopsz. És akkor meg volt döbbenve, hogy ki mondta el nekem, ő senkinek nem szólt. Mondom, Isten mondta nekem, úgyhogy ne lopjál. És akkor elvitte a kocsit, és a parkolóba a váposok, úgy hívták annak idén a katonai rendészeket, átvizsgálták a kocsimat. Ha vitt volna bármit is, ment volna a börtönbe. Így, hogy nem lopott, így szépen az tudott menni a mennyasszonyához. Aztán az esküvőjére is meghívott, és mindketten megtértek Jézushoz, ő is, meg a mennyasszonya is. Ugye a katonaságnál sok érdekes dolog történt velem, ott nagyon sok érdekeset tapasztaltam, mindig áthelyeztek máshova katonának. Összesen 4 helyen voltam katona. Olyan történetek voltak, hogy például betettek a konyhára, és ott krumplit pucoltam, meg a fekete mosogatóba voltam, hogy megtörjenek, de látták, hogy milyen nagy örömmel csinálom azt is. Akkor kérdezték a katonák, hogy ilyen boldog vagyok ilyen büntetések közepette. Úgyhogy az Úr öröm az én erősségem. Na, akkor elkezdtem megtérni ott is a katonák Jézushoz. Akkor áthelyezte, először Kiskunfélegyházán voltam, utána áthelyeztek Székesfehérvárra. Székesfehérváron ott volt a hadsereg szintű elhárítás, az figyelte minden lépésemet. És ott olyan humora volt az Úrnak, hogy megtértek az elhárításnak a titkos nyomdájába, a nyomdába dolgozó katonák. És ott tartottuk a Isten tiszteletet az elhárításnak a nyomdájából. A legtitkosabb anyagokat nyomtatták. És úgy kellett a Szentlélek egyik alkalommal, hogy az egyik katona bezuhant a nyomdagép alá a Szentlélek erejétől, és nem vettük észre, hogy ott maradt, amikor kijöttünk. És az ott maradt, utána meg nem tudott kijönni. És akkor másnap, amikor jött a nyomdaparancsnok, hogy nyissa a nyomdát, ott volt egy katona, akinek őrségbe kellett volna menni előző nap este, már mindenütt keresték, hogy hova tűnt. És akkor hát kiderült, hogy itt imádkozott, azt ott maradt a nyomdagép alatt ima közbe, na akkor mindjárt helyeztek át máshova katonának. De eddigre már több mint 20 katona megtért Jézushoz.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy szuper jó dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az ingatlanfejlesztői aktivitás erősödése is szerepet játszhatott abban, hogy 2025 átlagához képest a budapesti telekárak növekedése 11% ponttal meghaladta a magyarországi átlagos telekár növekedést, olvasható az üzletem.hu-n. A főváros környéki telkek árai is jobban emelkedtek, mint az országos átlag, ami szintén összefügg azzal, hogy az építkezések túlnyomó többsége ebben a térségben koncentrálódik. Eközben a balatonparti települések építési és üdülő telkeinél a lakásár növekedéshez hasonló az országos átlagnál kisebb volt az árnövekedés. A balatonparti településeken májusban 55 ezer forintért kínálták az építési és üdülő telkek négyzetméterét, a budapesti agglomeráció főváros körüli településein valamivel nagyobb, 7,2%-os volt az áremelkedés, ami ott átlagosan 49 ezer forintos hirdetési négyzetméter árakat jelent. 2026 májusában a turisztikai szálláshelyeken közel 1,8 millió vendég, mintegy 3,9 millió vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendégéjszakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, tájékoztatott a statisztikai hivatal. A magán és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 13%-kal elmaradt a 2025 májusitól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva Gyulán és térségében nőtt a legnagyobb mértékben, leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent. Budapesten részben a 6. kerületben érvényben lévő magán és egyéb szálláshelyi tiltás hatására 1,4%-kal kevesebb, a Balatonnál 3,4%-kal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma. Jövő héten július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem.
4: Üdvözöllek benneteket, és a kedves hallgatókat, és örülök, hogy elmondhatom azt a történetet, amit Isten az életembe cselekedett. Tehát ott tartottunk, hogy a katona nem lelőtt, hanem én vittem vissza a hátamon az őrszobára, és utána normális ember lett belőle. Na aztán, amikor leszereltem a hadseregtől, akkor a gyülekezetbe kérdezték, hogy szeretnék a gyülekezetbe dolgozni. Német Sándor kérdezte. Hát mondom, hát annyi embert már Jézushoz vezettem, 120 katonát ért meg Jézushoz, mire leszereltem.
3: Ez összesen a négy?
4: A négy helyen 120 katonát ért meg, és négy gyülekezet indult a négy városba. És azok a mai napig is működőek. Mai napig is működnek. Na és akkor, amikor leszereltem, akkor nagy öröm volt, hogy mondta a pásztor, hogy hát akkor mennék a gyülekezetbe dolgozni, mondom, hát akkor lehet, hogy akkor majd beszélhetek is, vagy valami, mert szeretek Jézusról beszélni az embereknek. Szeretem, ha megismerik Istent. És akkor az volt a feladatom, hogy én takaríthattam a Párizsi utca irodát a belvárosba. Hát én először egy kicsit csodálkoztam, de hát jó alulról kezdeni. És a feleségemet is hívtam mindig, mert sokkal jobban takarított, mint én is akkor. Ő a segítőtársam segített nekem takarítani. És akkor mindig takarítottunk napközben, és akkor délután megmentünk a Vörösmarty térre bizonságot tenni. Egy szál gitárral, és emlékszem, hogy az első bizonságtevésem úgy zajlott, hogy egy szál gitárral gitároztunk, elmondtuk a bizonságot, és a harmadik emeletre egy vödör vizet a nyakamba zúdítottak, hogy takarodjak innen. Nem mondom, köszönöm a zuhany, ma legalább nem kell fürdenem, azt tovább folytattam vizesen az evangélium hirdetését. És akkor úgyis befogadták Jézust az emberek a szívükbe. És akkor elindultak az utcai evangelizálások. Ez 90 év elején. Hát volt olyan is, hogy elmentünk Egerbe, ott épp a skinheadek, meg a romák egymásnak akartak esni. A dobótéren. És nagy rendőri felügyelet volt a dobótéren, mert ott a romák meg a skinheadek háborúra készültek. Mi meg evangelizálásra. És ott kiálltam, és az evangéliumot elmondtam mindegyikük előtt, és utána együtt értek meg romák, meg skinheadek, és utána megölelték egymást, hogy Jézus befogadták a szívükbe. És elindult az egri gyülekezet, amikor ott hirdettük az evangéliumot, és én jártam le, és utána vagy több mint 20 évig én voltam ott a pásztor, és nagyon sok ember megismerte Jézus Krisztust. Úgyhogy aztán az egész országot elkezdtük járni, csináltunk ilyen evangelizáló táborokat, és több mint 250 helyi gyülekezet megalapításába aktívan részt vettem itt Magyarországon. Úgyhogy mindig lementünk, volt, ahol nem is voltak hívők előtte, csak azután lettek, hogy abból, akik megtértek az utcán, vagy a műfázba, vagy ahol voltunk, tehát Pajor Tamással, Tóth Gézával, és aztán több helyi városban levő pásztorokkal mindig együtt működve hirdettük az evangéliumot. Hát olyan nagy ébredés volt, hogy az első evangelizáló táborunkba, mert a Tóth Géza csinált ilyen pantomimet, mert az volt a cím, hogy Körlánc tánc. Arról szólt, hogy az ördög lánccal megkötözi az embereket, és csak Jézus tudja ezeket a láncokat elszakítani. Egy 15 perces pantomim volt, de arra több tízezeren fogadták be Jézust a szívükbe. És akkor voltunk így, 60-ban volt az első evangelizáló tábor, ott egy hét alatt 4500 ember fogadta be Jézust. De nem csak 60-ban, hanem környező településeken is. Egy nagyon emlékezetes volt, ez a TikTokomon meg is láthatjátok a fotót arról az eseményről, amit most mondok. Kukac Nagy József lelkesz, az a TikTok oldalam. Ott kim van egy olyan embernek a képe, aki először járt életében mankó nélkül. És az úgy történt, hogy bementünk egy ottani településre, és ott hirdettük az evangéliumot, és olyan ellenségesen fogadtak, hogy megdobáltak, mint a krumplival, tojással, répával, mindenfélével, és mondták, hogy takarodjunk
3: innen. Ez hol történt?
4: Ez Verpeléten volt, Heves megyében. És akkor, hát dehogy mentünk el, ott volt egy ilyen kis dobogó, amin a kereszt fő volt állítva, de fölálltam a kereszthez, és akkor elmondtam nekik az evangéliumot. És utána vagy 70 ember előre jött megtérni Jézushoz, azok közül, akik megdobáltak. Hát, hogy nem menekültünk el. És volt ott egy ember, aki két mankóján támaszkodott, úgy hívták, hogy Csonka Jenő. És ez egy baptista gyülekezetnek a tagja volt, de még soha nem tudott mankó nélkül menni, mert születésétől fogva volt ez neki. És akkor, hogy megyek, az emberek elmondták a megtérőmát, és megyek egyenként megáldani őket. És amikor odaérek ez az emberhez, ez mennyi nyelveken szól extázisba. És mondta, hogy érzem Isten jelenlétét, és közben nyelveken szól. Mondom, hát akkor dobd el a botot, azt táncolj. Oda sem néztem, mentem a következő emberért imádkozni. Csak ha megütöketik a vállamat, te ezt tényleg eldobta a botját. És akkor ott van lefotózva, amikor először eldobta a botját, és tényleg ott táncol az ember. És akkor átkereszteltük Épp Jenőnek. Most már nem Csonka, hanem Épp. És az Úr tényleg csodát tett az életébe. És akkor több minden évben tartottunk ilyen evangelizáló táborokat, ahol fiatalokat betanítottunk a pantomimre. Volt ilyen komoly színdarabunk is, amit aztán bemutattunk több helyen.
3: Többször említed ezt a szót, hogy evangelizáltunk. Ezt mi nem ismerjük annyira, ez egy ilyen keresztény szleng igazából. Ez egészen pontosan mit takar? Ugye említetted azt is, hogy volt, ahol leöntöttek egy vödör vízzel. Mit csináltok ilyenkor? Mit jelent az, hogy egy evangelizációs tábor?
4: Az evangelizálás szó azt jelenti, hogy örömhír mondás. És akkor a héber, ez görögül van az evangélium, héberül úgy mondják, hogy böszár. És mind a kettőben nagy örömöt jelent, a gyerek születésekor szoktak ilyet mondani, vagy például amikor egy harcmezőn az egyik csapat legyőzi a másikat, tehát a maratoni hírvivő az egy evangéliumot vitt, mielőtt meghalt volna, elmondta, hogy ők győztek, de ugyanez a kifejezés a Bibliában, hogy evangélium az egy jó hír mondás. ez egy bejelentés. Bejelentjük az embereknek, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, és joguk van, hogy bűn nélkül éljenek, betegség és átkok nélkül éljenek. Jézus elvette az átkokat is, a betegségeket is, meg a bűnöket is. És van lehetőség egy új országban élni, egy új módon, úgy, hogy közben nem kell utazni innen. Csak Jézus kell behívni a szívükbe. Az evangelizálás azt jelenti, hogy bejelentjük, hogy Jézus a királyok királya, urak ura, és a te szívedbe is az tud lenni, hogyha hiszel benne. És akkor egy másik országba kerülsz.
3: És ez gyakorlatban hogy néz ki? Tehát állsz egy téren, és akkor körbevesztek emberek, ezt hallgatják, vagy csináltok valami programot, valami felhajtást, vagy mi az, ami oda vonza az embereket?
4: Hát igazából annak idején, amikor még nem volt kereskedelmi tévé, nem volt internet és mobil, akkor az utcán is el lehetett érni az embereket. Most már nehezebb elérni az utcán az embereket, mert ha utcán is látsz embereket, belebújódnak a mobiljukba, és azt nézik csak. Még nagyon köszönni se köszönnek egymásnak. Tehát most igazából meg kell találni, hogy a rádión, a mobilon, a műsorokon keresztül valahogy bejussunk a zsebükbe az embereknek. De most is tartunk evangelizálást, nyílt térit is, tehát csinálunk valami zenés koncertet, vagy egy pantomim előadást, vagy csak kimegyünk beszélgetni velük, vagy kimegyünk üdítőt osztani. Vagy van, hogy csinálunk ilyen ajándékoztásokat, és akkor, hogy pár kérdésre válaszol, akkor választhat egy könyvet, és akkor ez kapcsán elkezdünk beszélgetni velük. Tehát keressük mi is a módot, hogy hogy lehet az embereket megszólítani. De nem csak programszerűen kell evangelizálni, hanem életmódszerűen. Tehát, hogy a ember a munkahelyén vállalja a hitét, az iskolába, az utcán is, és ezernyiféleképpen. Tehát annyira rossz irányba mennek a dolgok itt a földön, hogy a családok is hullanak szét, alig van épp család, csonka családokban ülnek fel az emberek, sokan meg vannak keseredve, és csak rossz híreket hallanak a híradóba, a rádióba, de mai fiatal se híradót nem néz, se rádiót nem hallgat, hanem a TikTokon van, meg a Facebookon, meg az Instagramon, és ilyen vélemény buborékokba elszigetelődnek egymástól az emberek, a saját köreiket hallgatva, a másikat meg nem ismerve. Úgyhogy meg kell szólítani az embereket az evangéliummal.
3: Tehát akkor több ilyen evangelizáción részt vettél, így visszamenőleg, és utána alakult ki, hogy lelkész legyél?
4: Hát igazából én már előtte, én folyamatosan az voltam, anélkül, hogy annak neveztek volna.
3: Igen.
4: Tehát én mindig is az evangéliumot hirdettem, sőt a Szent Pál Akadémiát én már elkezdtem 91-ben, amikor megalapult, Közép-Kelet-Európai Lelkészképző Intézet volt akkor még a neve, és én voltam a legtovább odajáró ember, ugyanis én 2016-ban csináltam meg a mesterdiplomámat.
3: Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább, Nagy József lesz a vendégem.

0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem, köszöntelek téged.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek, tehát onnan folytattam, hogy hivatalosan lelkész csak 2016-ba lettem, amikor a mesterdiplomámat elvégeztem a Szent Pál Akadémián. És azért ilyen sokáig tartott, mert sose volt időm vizsgára menni, meg tanulgatni, mert mindig gyakorlatban mentettem az embereket. Közben megjártam Kirgizisztánt, Kambodzsát, Oroszországot, Ukrajnát, és az egész világon, Nyugat-Európában is sok helyen hirdettem az evangéliumot, és nem volt időm vizsgákra, meg sok tanulásra, mert mindig a gyakorlatban csináltam azt, amit Isten cselekedett.
1: Hogy kell elképzelni, aztán kitérünk ezekre az országokra is, meg hogy milyen kalandjaid voltak ott, de hogy kell elképzelni egy ilyen akadémiát, ugye egy teológiát tanultál, milyen egy teológiai iskola? Mitől más, mint a többi iskola? Milyen tantárgyak vannak? Tehát itt nincsen valami szakmai tárgy, hanem mit tudom én, apostolok cselekedete óra van? Vagy hogy kell elképzelni egy ilyen?
2: Nekem a kedvenc óram az a bevezetés a Bibliába, az Ószövetségbe, amikor elkezdjük együtt felolvasni a Bibliát hangosan. És Ruf Tibor tanár úr, professzor úr, ő nagyon nagy tudású Biblia tanító, és akkor ott ő vele mindig átbeszéljük a kérdéseket, amit ott felolvasunk éppen. Én a mai napig bejárok ezekre az órákra, úgyhogy már 2016-ban elvégeztem, mindig beszoktam járni Bibliát tanulmányozni az aktuális akadémistákkal. A jó pap is holtig tanul. Tehát én nem csak addig jártam, amíg le nem diplomáztam, hanem én most is bejárok, és szeret Németh Sándor előadásait mindig bemegyek hallgatni, a feleségének, Juditnak a tanításait, a dicséretről, a doxológiáról tanít. Tehát egy nagyon mély biblia ismeretet lehet kapni a Szent Pál Akadémián, amellett, hogy óhéberül és ógörögül is megtanul az ember, hogy eredetibe tudja olvasni a Bibliát, és hát ott van apologetika, van dicsérettan, van bevezetés az Ószövetségbe, Újszövetségbe, fundamentális teológia, tehát minden oldalról a keresztény történelmet is megtanulja az ember, az egyház történelmet, és tanulunk izraelógiát is, tehát Izrael kapcsolatos dolgokat.
1: Akkor ez egy nagyon induktív biblia tanulmányozás.
2: Igen, tehát nem csak egy ilyen anakronisztikus régi dolgokkal foglalkozunk, hanem a mai modern Izraelnek az államával, annak a értelmezésével, és sokféle, tehát történelmet is egy más szempontból ismerjük meg, tehát én nagyon merem ajánlani a Szent Pál Akadémiát, aki szeretne nagyon mély biblia ismeretre jutni, akkor ott azt meg tudja szerezni 5 év, amíg elvégzi, hogyha nappalira megy, és az a jó, hogy van levelező is, tehát lehet levelezőn is elvégezni, és vannak olyanok, akik például még 8 általánosuk volt csak, és mafiózók voltak, meg gengszterek, és direkt azért leérettségiztek, hogy tudjanak jönni a Szent Pál Akadémiára. És miután elvégezték, most meg ők járnak a börtönmisszióba, a volt kollégáknak hirdetni az evangéliumot, én meg a kórház, vagy a betegekért imádkozzanak, és nagyon mély biblia ismeretük van. Tehát, és a Szent Pál Akadémiának nem az a lényeg, hogy akkora fejed legyen, mint a pulpitus, csak oldalvás fér be az ajtón, hanem az a lényeg, hogy a szívedbe levő igék, azok gyakorlatban is működjenek az életedbe, és mások életébe is. És nagyon sokan, akik elvégezték a Szent Pál Akadémiát, ők bejárnak hitoktatóként a világi iskolákba, általános iskolákba, gimnáziumokba, és tanítják a Bibliát az ott
1: hittanóraként?
2: Hittanóraként, igen. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Én nagyon élvezem a Szent Pál Akadémiát. Most lesz amúgy egy nyílt nap pont jövő szerdán, hogy be lehet menni a Szent Pál Akadémiára nyílt napon, és akkor be lehet ülni, megnézni, hogy milyen ott a oktatás, bármelyik órára be lehet ülni. És akinek van már érettségie, és szeretne biblia ismeretét nagyon elmélyíteni, az bejelentkezhet a Szent Pálra.
1: Na, hogy tartunk, hogy Szent Pál? Ugye Pál apostol pont egy olyan ember volt, aki rengeteg helyen járt, evangélizált, gyülekezeteket plántált, megnyílt egy gyüli, már ment is tovább, Az a Gyüli az úgy jó volt, írt nekik persze levelet, de már ment is tovább csinálni, tovább az Isten munkáját, megint kialakult egy Gyüli, megint ment tovább, megint kell. Na hát ezt látom a te életeden is, és kanyarodjunk vissza oda is, hogy külföldeken jártál. Hogy jöttek ezek a dolgok? Mi alapján mentél külföldre? Meghívásos alapon, vagy csak elindultál? Tehát hogy indul el az ember több különböző országba?
2: Hát például most Szlovákiába meg Lengyelországba úgy jutottam el, hogy a Covid után nem volt elég a család megéletéséhez az ember fizetése. Csak elmentem raktárba dobozokat pakolni, elmentem teherautósofőrködni. És Lengyelországba kellett vinni az árukat, meg onnan hozni, és útközben mindig bementünk egy adott gyülekezetbe, és akkor ott segítettünk a gyülekezetet építeni, és egyre jobban elkezdtek növekedni. Én ott például így mentem el, hogy egy adódott spontán ilyen munka lehetőség pluszba, és akkor a közbe adódott rá lehetőség. De legtöbbször hívni szoktak, mert valamennyire hallják, hogy hirdetem az evangéliumot, sok csodákat is átélnek, akikért imádkozunk, és akkor elhívnak. Például Kirgizisztánba úgy jutottam el, hogy ott egy olyan testvér végezte a repülő-helikopter tanfolyamait, akinek aztán lett egy kirgiz felesége. És ők elmentek Kirgizisztánba meglátogatni az ottani családtagokat, és ott találtak egy élő hitű gyülekezetet. És akkor oda aztán kihívtak szolgálni. És ott például Kirgizisztánba ott egy több mint 10 000 fős gyülekezet van már, és onnan Kirgizisztánban elhoztunk ide Magyarországra, vagy 8, először 8 diákot, utána meg még többet, és ők is elvégezték a Szent Pál Akadémiát. Akkor látták, hogy itt milyen saját rádiónk van, tévénk van, oktatási intézményeink vannak, és ők is létrehoztak ott keresztény iskolát Kirgizisztánban, ahol még a muzulmánok is járnak a keresztény iskolába. Persze, amikor elkészült aztán a keresztény iskola, akkor utána aztán a muzulmánok fel is gyújtották azt, és újból kellett csinálni, mert nem tetszett nekik, hogy ott keresztény iskola van. És hát ott Kirgizisztánban még először, amikor először voltam 2000-ben, akkor még az utcán is tudtuk hirdetni az evangéliumot, de annak a színe alatt, hogy egy színházi előadást mutatunk be. És akkor a színházi előadás keretében elmondtuk az evangéliumot is. És sok muzulmán megtért Jézushoz. Még a fán is csüngtek mindenütt, hogy hallgatták, hogy hirdetjük az evangéliumot, és sokan megtértek, de ott is volt egy olyan, hogy úgy kellett kimenekíteni egy helyről, mert egy ilyen fanatikus muzulmán csoport odajött, és úgy szétdobálták kővel a kocsinkat, mint a golyószóróval szétlőtték volna.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Nagy József lesz a vendégem.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolik Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szétdobálták a kocsitokat. Ijesztő volt azért ez a dolog? Mit éreztetek olyankor?
2: Ijesztő volt, de soha nem volt félelem bennem. Mert ha meghalok, is egyből megyek a mennybe. És ott nagyon nagy példák voltak a keresztények, akik jártak a gyülekezetbe. Ott volt egy olyan idős szakállas bácsi, aki 85 éves volt, és minden nap a családja megverte. Azért, mert Jézushoz megtért, és minden nap szétverték azért, hogy ott hagyta a muzulmán vallást, és keresztény lett. És ott nagyon sokszor átélnek a keresztények üldözést, és mit Magyarországon is, hála Istennek, jó körülmények között gyakoroljuk a hitünket, vallásszabadság van.
1: Nyíltan beszéltünk egy rádióban a hitünkről, ott azért ez
2: ott pedig adott. Az életükkel fizetnek sokszor a hitükért. És akkor ugye az is egy probléma, ott is az egy poszt-szovjet köztársaság volt, Kirgizisztán. Ott van egy gyönyörű tó, az Iszikuli tó, ott a 2000 méter magasan a hegyek között, 5000 méteres hegyek között. És ott is mentünk a hegyeken át, és ott is volt olyan, hogy én teljesen lakatlan területen mentünk, és ott volt egy ember, ott ült vagy 50 kilométerre minden.

0: lakott területtől, és ott ült a földön, és le volt bénulva, és nem tudott mozdulni. És akkor oda mentünk hozzá, beszéltem neki Jézusról, nyilván tolmácson keresztül oroszul, és akkor kiderült, hogy ledobta a lova elment, ő meg ott feküdt, betegen, sérülten a földön, minden lakott területről távol. 5000 méteres hegyek között. Meg 6000 méteres hegyek között. És akkor elmondtam neki az evangéliumot, befogadta Jézust a szívébe, megáldottam, talpra állt, és utána tudott mozogni. És utána azt mondta, hogy azért dobta le a lova, hogy ő Istent megtalálja őt. Istent meg megtalálja, hogy őt a lova ledobta, de az Isten meg megtalálta. És akkor aztán kocsival elvittük őt arra felé, amerre szeretett volna menni, és hálát adtunk Istennek. Úgyhogy nagyon izgalmas volt. Onnan eljött 8 diák, elvégezték az akadémiát, és akkor visszamentek, és ott folytatják a munkájukat. Azóta 2000 mecset épült Kirgizisztánba. A keresztényeket szorítják folyamatosan háttérbe, és nagyon sok pénzt benyomnak a muzulmán vallás terjesztésére, azoknak adnak kamatmentes bankhiteleket, a keresztényeknek jó drágán adnak. Tehát ott egy olyan irányba mennek a dolgok, hogy nem a keresztényeknek kedvező irányba. Ezért adjunk hálát Istennek, hogy Magyarországon lehetünk, és imádkozunk a többi nemzetért is. Minden perc meghal egy keresztény a hite miatt. A világ nagy részén üldözik a keresztényeket, és ők mégis bátran tesznek bizonságot Jézusról. És itt az elkényelmesedett Nyugat-Európában a keresztények csak a saját érdekeiket nézik sokszor. Legyen szép házam, legyen szép családom, legyen jó autóm, jó állásom, el vagyunk itt a gyülekezetben egymással, és egy ilyen befelé forduló, ilyen áld meg Isten klubot játszanak sokan. De nem szabad ezt csinálni. Jön vissza az Úr, minél több embert meg kell menteni. Hirdetni kell az örömhírt az embereknek. Nem csak akkora, akik életveszélyben vannak, azokért imádkozni kell, de nekünk is kell menni hirdetni az evangéliumot. Hát volt, hogy egy KGB-s tábornok is megtért ott Jézushoz, amikor ott voltunk. Úgyhogy ott a kommunista vezetőtől kezdve a muzulmánig, meg az átlag hitetlenig, ott sokkal könnyebben megtérnek az emberek, mert nem materialisták, mint Nyugat-Európában. Nem teszi őket olyan kényelmesé a jólét, meg a sok finom kaják, meg a szórakozási lehetőségek. És ott még jobban emberek az emberek, egymással jobban beszélgetnek. Nem csak a kibertérbe csetelgetnek, hanem megszólítják egymást. Még ha néha agresszívan akkor is. Na visszatérve, azért nagyon sok helyen, például Kambodzsában, amikor voltunk, akkor ott oda úgy kerültem ki, hogy Kambodzsából itt tanult az orvosi egyetemen egy diák. És ez eljött a gyülekezetünkbe még Budaörsre, aztán ahogy elvégezte az orvosi egyetemet, ő is megkeresztelkedett, újjászületett, és akkor visszament Kambodzsába, és már több mint 20 gyülekezet alapult rajta keresztül ott Kambodzsába. Visszavitte az evangéliumot, és onnan is küldtek diákokat ide, hogy elvégezzék a Szent Pál Akadémiát. De ugyanígy Afrikába is. Afrikában én még nem voltam, ott a Flajszendre volt már többször, és több afrikai országban is. De ott is például afrikai diákok is többen elvégezték a Szent Pál Akadémiát. Kambodzsai diákok, kirgiz diákok, vagy szlovákok, vagy németek, vagy svájciak, vagy bármely...
1: Tehát ez egy nemzetközi iskola, van lehetőség angolul is tanulni.
0: Igen, igen. Meg megtanít, aki például nem tud se angolul, se magyarul, azt meg megtanítják magyarul az első évben, és akkor már tud magyarul, így pedig akkor lesznek tolmácsaink, amikor megyünk majd abba az országba.
1: Ez csodálatos.
0: Ugye Flajszendre most már, ő neki már van tolmácsa több afrikai nyelvre is, mert megtanultak magyarul a diákok, amikor kimegy. Úgyhogy fantasztikus az urat szolgálni globális szinten, az egész földbolygó szintjén, de először neked, meg nekem is először a saját családunk szintén kell. Tehát nem mindjárt valami távoli országba kell menni, nem a saját családodat kell megmenteni. A saját környezetedet.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább Nagy József lesz.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Többször említetted, hogy hány helyen hirdetted az örömhírt, hány helyen tértek meg emberek. Ugye ki is feltettük, hogy mi az az evangelizálás, de egészen pontosan miről beszélsz itt? Mi az az evangélium? Mi az, amiben te ennyire hiszel? Mi az, amit hallanak az emberek, és megváltozik az életük? Kérlek, mondd el most nekünk, itt a hallgatóknak is, hát ha megváltozik egy hallgatónknak is az élete, tehát mi is számodra ez az evangélium?
2: Az evangélium egy olyan győzelmi hír, amely azt közli velünk, hogy Isten nem akar, hogy rabszolgaként élj itt a földön. A bűnös vágyaid rabszolgájaként, a megörökölt átkait súlya alatt vergődve, vagy pedig a saját bűnös természetettől kínosztatva, mert tudod, hogy nem kéne úgy viselkedned, ahogy viselkedsz, tudod, hogy nem azt kéne csinálnod, amit apukától, nagypapától láttál, de mégis azt csinálod rosszabb változatba, akkor Isten szeretne szólni neked, hogy gyere hozzám, aki megfáradtál. Gyere hozzám, aki megterheltettél. És vedd fel az én igámat, amely édes és gyönyörűséges. És ne a te terheid alatt roskadjál, hanem gyere, tedd le a terheidet. Én a Golgotai kereszten magamra vettem a te bűneidet. Magamra vettem a te vétkeidet. Én a Golgotai kereszten beteg lettem a te betegségeddel, szenvedtem a szenvedéseddel, átkozott lettem a te átkaiddal, és minden fájdalmadat átéltem a Golgotai kereszten, ezt üzeni neked Jézus Krisztus, és ne csak az legyen a hited jele, hogy egy nagy súlyos aranykeresztet hordasz a nyakadba, hogy a Pajor Tamás is elénekelte, hogy egy sejem melegítős férfi nyakába súlyos aranykereszt, de ez nem zavarja meg abban, hogy utcanőt keres. És Isten szeretne téged is kiragadni, hogy ne csak külsőleg legyél Jézusba hívő, hanem belsőleg is legyél Jézusba hívő. És ne egy nagy kereszt vagy egy nagy feszület igazolja a te keresztény hitedet, hanem legyen a szíved olyan, hogy Isten lakozzon a te szívedbe. És hogy tud Isten a szívedbe lakozni? Jézus Krisztuson keresztül. Isten a fiát Jézust azért küldte el a mennyből, kifizesse értünk a váltságdíjat. Jézus a Golgotai kereszten azért lett fölfeszítve, ott függött Jézus ég és föld között fölfeszítve, emberek elhagyták, Isten is elhagyta. És Jézus a kereszten fölkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ezt mondta Jézus. És tudod, miért mondta ezt? Hogy te meg tud találni Istent. Azért hagyta el az Jézust az atya, és Jézus nem a szenvedésbe halt bele, a fizikai fájdalmakba, hanem abba, hogy az atya elhagyta őt. Ebbe halt bele Jézus. És azt mondta Jézus, hogy atyám, a te kezedbe helyezem az én lelkemet, és utána kilelte a lelkét. És az atya kezébe került Jézus lelke? Nem. A pokolba szállt alá. Jézus szenvedései folytatódtak a pokolba. 3 nap és 3 éjjel ott volt a pokolba. Ott, ahol azok az emberek vannak, akik nem hittek Jézusba, mert ők mind a pokolba kerültek. És Jézus ott lent a pokol legmélyig lejutott, és ott bejelentette az ő győzelmét. És a 3. nap hajnalán, a világ legvidámabb vasárnapján, jött a Szentlélek, és lement Jézus után a pokol legmélyére. És a Szentlélek kiragadta Jézus lelkét, szellemét a pokolból, és visszavitte a sziklasírba, és Jézusnak a testébe visszament a szelleme és a lelke. Az angyalok elpöckölték a sziklát a sziklasír elől, azt a hatalmas követ, és Jézus a saját lábán kísértált a sírjából. És utána több mint 40 napig megjelent a tanítványainak. És együtt evett velük, együtt ivott. A Tamásnak azt is megengedte, hogy beledugja az ujjait a sebeibe. És azt mondta Tamásnak, te láttál, Tamás, és hiszel. De boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És te pont ilyen lesz, kedves hallgató. Nem látod Jézust, de mégis hihetsz benne. azáltal, hogy a szívedbe fogadod Istennek a szavát, amit most üzenünk neked, amit Isten üzen rajtunk keresztül neked. Elhiszed, hogy Jézus testben föltámadt a halálból. Elhiszed, hogy a mennyből küldte őt az Atya Isten, a saját fiát, odaadta érted engesztelő áldozatul. És Jézus miután 40 napot eltöltött a földön, utána bejelentett a tanítványainak, hogy most vissza fog menni a mennybe, és több mint 500 szemtanú szeme láttára. Fölemeltetett Jézus a levegőn keresztül az égbe, nem helikopterrel, űrhajóval, csak úgy gyalogosan. Szentileg fölrepítette, és ott megálltak az Jézus azt mondta tanítványainak, miközben ment fölfelé. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ti pedig menjetek és hirdessétek az örömhírt minden embernek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez a két utál az ember előtt. Az üdvösség útja és a kárhozat útja. Mit kell, azt csinálja, hogy a pokolba juss? Semmi különöset, csak amit eddig sikerülni fog. Mit kell azt csinálnod, hogy ne kerülj a pokolba? El kell kezdened hinni Jézusban, hogy ő helyetted halt meg a kereszten. El kell kezdened hinni, hogy Jézus maga az Istennek a fia, és az embernek a fia egyszerre. És van egy olyan ember a mennybe, aki egyszerre Isten, és egyszerre ember. És hogy tudod, mit csinál a mennybe? Közben jár érted. Érted? Ha ezt megérted, akkor fogsz hinni Jézusba. Behívod őt a szívedbe, és kéred, hogy bocsássa meg a bűneidet, és adjon örök életet. És az adás végén szeretnék egy ilyen imát is elmondani, hogyha te szeretnéd, akkor elmondhatod velem együtt.
1: Most elmondhatjuk, mert hamarosan az adás végéhez érünk. Tehát akkor nem lesz most már következő szegmensünk, most fogunk elköszönni, úgyhogy mielőtt elköszönünk, kérlek, hogy akkor mondd el.
2: Köszönöm, Armando, a lehetőséget, és akkor arra kérlek, kedves hallgató, ha ott ülsz a kocsidba, vagy a házadba hallgatod ezt a rádiót, akkor hasd meg egy kicsit a fejedet, és nyisd meg a szívedet, és mondd el velem együtt ezt az imát. Mennyei Atyám, az Úr Jézus hatalmas nevében jövök te hozzád. Hiszem, hogy te egy bűnbocsájtó Isten vagy. Te a mennyből jöttél le, Jézus. Emberé lettél értem a Golgotai kereszten, és kifizetted értem a váltságdíjat. Hiszem, Úr Jézus, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az én megváltóm, szabadítóm, gyógyítóm, Uram és Istenem. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok. Sokat vétkeztem ellened, de kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, és adj nekem örök életet, és add, hogy a szívembe ott éljen a te élő beszéded, és tégy méltóvá, hogy amikor eljössz majd, megállassak előtted a te dicsőségedben. A Jézus nevében. Amen. Ezt a imát, hogyha elmondtad, Jézus is megvallott téged fönt a mennyben, és jó, hogyha elkeresel egy jó gyülekezet, ahova tudsz majd menni, és előveszed a Bibliádat, leporolod, és elkezded olvasni, mert Isten szólni fog hozzád.
1: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonyságot tettél, illetve evangélizáltál. Remélem, hogy viszont látunk még téged, és hallhatunk itt a rádiódikben.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ti pedig, hallgatóink, ne felejtjétek.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Július 1-jéről 2-ára virradó hajnalon gyökeresen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és a főváros környéki agglomerációban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A nagyszabású fejlesztés célja egy olyan éjszakai hálózat kialakítása, amely jó alternatívát nyújt az autózással szemben az éjszakai órákban is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben és egyenletesebben követik majd egymást a járatok, hétvégente pedig még ennél is nagyobb járatsűrűségre lehet számítani. A BKK ígérete szerint a sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége a nappalihoz fog hasonlítani, vagyis a főváros legtöbb pontján 500 méteren belül lesz egy-egy, írta az MTI. Ingyenesen kipróbálhatják az új MOL Bubit azok, akik a Budapest Go alkalmazásban jelenleg közösségi közlekedésre érvényes bérlettel rendelkeznek, illetve akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, közölte pénteken a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az ügyfelek számára elérhető teszt csütörtökön indul, a részvételhez pénteken és hétfő reggel 10 óra között lehet regisztrálni a BKK aloldalán. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt, a résztvevői kört a BKK fokozatosan tervezi bővíteni. A részletes feltételekről és a használathoz szükséges tudnivalókról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást a teszt indulásakor. Különleges vetítés sorozattal tiszteleg a budapesti Corvin mozi az idén 10 éve elhunyt Bud Spencer emléke előtt. Szombattól augusztus 9-ig a legendás olasz színész páros Bud Spencer és Terence Hill 6 népszerű filmjét vetítik újra Nagyvásznon. A Budapest Film közleménye szerint hétvégenként a Korda teremben láthatja a közönség az ikonikus filmeket. Bud Spencer és Terence Hill alkotásai generációk számára jelentettek kihagyhatatlan televíziós programot, kevés filmes duó épített ki akkora rajongótábort Magyarország, mint ők. Az olasz színész páros western paródiái, akció vígjátékai és családi kalandfilmjei nem csak hazánkban, hanem több európai országban is kiemelkedő népszerűségnek örventek, írták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Mi a

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákat hozni nektek. Most pedig belecsapunk egy olyan nyári jelenségben, amit ti is biztosan észrevettetek, különösen, ha fent vagytok a különböző social oldalakon, Instagram, Facebook vagy TikTok. Nyár van, pörögnek a sztorik, és minden második poszt tengerparton, medencében, koktéllal a kézben készül. Nézzed, hogy valaki a Bali partján sétál, más megy egy luxus szállodába, jelentkezik be, és közben te panelház 7. emeletén ülsz a ventilátor előtt egy hideg ásványvízzel, azon gondolkodva, hogy vajon csak neked nincs pénzed elmenni sehová. Ez az időszak, amikor az emberek, főleg a fiatalok hajlamosak azt hinni, hogy mindenki más jobban él náluk. Hogy mindenki másnak jobb a párkapcsolata, szebb a teste, gazdagabb az élete, pedig ezeknek a posztoknak nagyon kevés közük van a valósághoz. Egy jól beállított fotó, egy 10 másodperces sztori nem mutatja meg, hogy az illető előtte veszekedés volt a párjával, hogy kiégette, vagy épp kölcsönből ment el nyaralni. A közösségi média egy kirakat. Mindenki azt mutatja, mit szeretne, hogy lássanak róla. És nyáron ez hatványozottan is igaz. A kérdés csak az, hogy mennyire hisszük el, amit látunk. A közösségi média nyomása ilyenkor erősebb, mint bármikor máskor az évben. Ha nem mész el nyaralni, már is le vagy maradva. Ha nincs új fürdőruhás képed, vagy nem posztolsz semmit, az olyan, mintha nem is lenne nyarad. De a valóság az, hogy a legtöbben otthon maradnak, vagy csak közeli tóhoz mennek el egy napra. És ebben nincs semmi szégyelnivaló. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy miért csináljuk ezt. Miért akarjuk azt mutatni, hogy minden rendben van, hogy élünk. Élvezzük a nyarat, miközben lehet, hogy pont az ellenkezőjét érezzük. A közösségi média főleg nyáron gyakran válik egyfajta versennyé. Ki tud szebb képet, érdekesebb helyet, drágább életet vagy különlegesebb programot posztolni. Ez egy hamis valóság, ahol sokszor nem az számít, mi történik, hanem az, hogy hogyan néz ki egy képen. A nyári depresszió, bár furán hangzik, létező jelenség. Sokan ilyenkor érzik magukat a legmagányosabbnak, mert miközben mindenki boldognak tűnik, a közösségi médiában ők nem érzik jól magukat. Pedig ez a kontraszt nem valódi. Ez csak digitális világ torz tükre. Ezért fontos, hogy nem mások nyaralásához, fotóihoz mérjük saját magunkat. A valódi pillanatok sokszor nem posztolhatók. Egy csendes délután a nagymamával, egy séta a barátoddal, séta a városban, vagy egy beszélgetés a testvéreddel, konyhaasztalnál, ezek azok a dolgok, amiket nem lehet befilterezni, de örökre megmaradnak bennünk. És ha már itt tartunk, nem kell, hogy a nyarad instakompatibilis legyen. Nem attól jó egy vakáció, hogy sok lájkot kap, hanem attól, hogy valóban kikapcsol, hogy feltölt, hogy nem kell közben szerepet játszanod. Én azt mondom, próbáljuk meg úgy nyaralni, élni, lazítani, hogy közben nem azt figyeljük, hogy mások mit csinálnak. Hogy merjünk jelen lenni, nem csak a képernyő előtt, hanem egymás mellett is. Merjünk unatkozni, merjünk csendben lenni, merjünk offline lenni. Aki pedig most hallgatja ezt a műsort, lehet, hogy épp otthon van, lehet, hogy dolgozik, lehet, hogy nincs pénze nyaralni, de nyár nem attól nyár, hogy hova mész, hanem attól, hogy hogyan érzed magad. Írjátok meg nekem SMS-ben, ti mit gondoltok erről. Nyomás számotokra is ez a nyári posztolás? Írjátok meg nekem a 06303030 100-as telefonszámon, most pedig szóljanak nektek a dalok. Tabim Bachtáli!

0: 0630 30 30 30 százas telefonszámot, és ír nekem SMS-t. Most pedig nézzük meg együtt, hogyan lehet elviselni a nyári kánikulát. Vannak bevált praktikáid? Te hogyan hűtöd le magad otthon? A munkahelyeden, vagy akár az utcán? Van, aki a klasszikus ventilátor plusz hűtő-tásványvíz kombóra esküszik, mások reggelente locsolják a lakást, hogy pár fokkal lejjebb menjen a hőmérséklet. Aki teheti, klímát szerel be. De valljuk be, nem mindenkinek van rá pénze. Vannak, akik az ablakra vizes lepedőt akasztanak, hogy hűvösebb legyen a lakás. Régi trükk, de működik. Aztán ott van a hideg lábfürdő. Egy lavor víz a láb alá, miközben megy a tévé, ahogy hallgatod a rádiódikket. Hidd el, azonnal könnyebb lesz elviselni a meleget. És ne felejtsük, inni, inni és inni. Naponta legalább 2-3 liter víz. Ez nem ajánlás, ez életmentő. Különösen az időseknél fontos, hogy ne várják meg, még szomjasak lesznek. A kiszáradás ilyenkor gyorsan jön, és komoly baj lehet belőle. Gyerekeknek, időseknek és házi állatoknak különösen oda kell figyelni. Ne legyenek napon, mindig legyen előttük friss víz és hűvös hely. Ne hagyjuk a kutyákat az autóban. Egy kocsiban percek alatt 60-70 fok is lehet, tragédia történhet már emiatt. A közösségi helyeken, buszmegállókban, tereken egyre több helyen van párakúpos hűtés. De a városban sétálva is érdemes keresni az árnyékos oldalt, vagy a parkolót, ahol több a zöld. A növények ugyanis természetesen hűtik a levegőt. Beszélhetünk a nyári ételekről is. Ilyenkor kevesebbet kíván a szervezet. A friss gyümölcsök, görögdinnye, őszi barack, megy nem csak finomak, hanem vízháztartást is segítenek rendben tartani. A nehéz zsíros ételeket inkább mellőzzük. A lángos jó, de nem délbe együk a 40 fokban. És végül, hogyan alszunk nyáron? Vannak, akik csak egy vékony lepedő alatt nyitott ablaknál próbálnak megaludni, mások éjszaka vizes törölközőt tesznek maguk mellé, vagy hideg vizes zuhannyal próbálják lehűteni magukat lefekvés előtt. Egy hallgatóm egyszer azt mondta, én egy vízzel teli, lezárt műanyag palackot beteszek a fagyasztóba, és estére azt az ágy végébe teszem. Olyan, mint egy jégakú, és egész jól lehet így aludni. Na ez például egy szuper tipp. Neked van bevált trükköd? Meleg ellen? Írd meg nekem SMS-ben, hadd osszuk meg egymással a legjobb praktikákkal. Maradjatok velem, ez itt a 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, és most pedig szóljon nektek egy igazán nagy sláger, fogadjátok nagy-nagy szeretettel, Tavinszasztitel Bachtále.
1: A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya, bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: 100.3 Rádió Dick.
1: Sunen Romale.
2: 100.3 Rádió Dick. Én Stojka Armandó vagyok, és ebben az órában egy olyan témát hoztam így az óra végére, ami lehet, hogy elsőre viccesnek tűnik, de közben mélyebb, mint gondolnátok. Ez pedig a nevetés. Pontosabban az, hogy tudunk-e nevetni magunkon. És most én elmondtam a nevet és titulust. Van az a mondás, hogy aki tud nevetni magán, azon kevesebben nevetnek. És ez teljesen igaz. A humor az egyik legerősebb túlélési eszköz, különösen nekünk romáknak. Mert ha megnézzük, a történelmünket tele van nehézségekkel, kirekesztéssel, hátrányokkal, és mégis mi volt az, ami segített túlélni? A család? A zene? Igen. De ott volt mindig a nevetés is. Az a fajta cigányos humor, ami akkor is előjön, amikor már sírni kéne. És ha belegondolunk, ma a közösségi médiában, a TikTokon, vagy épp a konyhában, egy családi ebédnél is mennyi poén, mennyi beszólás, mennyi cigányosan őszinte viccelődés megy. Néha túlzásba is visszük, de közben ez egyfajta védekezés is, egy természetes pszichológiai páncél. De amikor jön el az a pont, hogy már nem csak a világon, hanem saját magunkon is tudunk nevetni. Mikor tudjuk azt mondani, hogy igen, ezt most jól elrontotta, de tanulok belőle, és közben még röhögök is rajta. Aki tud nevetni magán, az erős ember. Mert ez azt jelenti, elfogadod magad hibákkal együtt, és pont ettől vagy hiteles, pont ettől vagy szerethető. Szóval nem csak annyit üzenek, nevedd magad túl komolyan, néha nézz tükörbe, csinálj egy idétlen fejet, és nevess egyet. Nem ciki, emberi, sőt, cigányos. Most pedig szóljon nektek egy igazán jó kis dal, fogadjátok nagy-nagy szeretettel, és természetesen a következő órában is várlak benneteket hatalmas szeretettel, hiszen egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Most pedig szóljanak a slágerek, Tavén Szeszte.

0: pénz, de...
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Szombaton megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. Grósz Judit miniszteri biztosként koordinálja a magyar közmédia átalakítását és kiegyensúlyozott működésének előkészítését. Feladata kiterjed a szervezet működési átvilágítására, az ideiglenes vezetés koordinációjára, valamint a szükséges strukturális és személyi változások levezénylésére. A miniszteri biztos jelezte, hogy figyelik és komolyan veszik a mostani törvénytervezethez érkező szakmai észrevételeket. Hozzátette, amit most az időrövidsége miatt nem tudnak beépíteni a médiatörvény módosítás szövegébe, azt az őszi átfogó módosítás során elő lehet venni, ha indokolt. Egy váratlanul kialakuló porördög csapott le a Pesterzsébeti strandra kora délután. A hirtelen támadó 10 másodpercig tartó szélroham a medence partjáról az úszómedencébe hajított egy 150 kg betonsúlya rögzített napernyőt. A balesetben 4 sérültek meg, közülük egy lábsérülthöz mentőt is hívtak. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT közölte, hogy a jelenségnek semmilyen előjele nem volt, és a vendégeknek reagálni sem maradt idejük. A Pesterzsébeti fürdő biztosítással rendelkezik, és minden érintetnek segítséget nyújt. A porördög a felmelegedett talaj fölött kialakuló rövid életű légörvény, amely derült időben is felkaphat könnyebb szerkezeteket. Mától 3-fokú hőségriasztás van érvényben, ezért a fővárosi vízművek több mint 15 új csapálványt helyezett ki Budapest forgalmas pontjain. A hétvégén akár 40 fok is lehet, a legsűrűbben beépített városrészekben ennél is több. Az ideiglenes ivókutak a Városháza parkban a keleti pályaudvarnál, az Őrsvezér terén, a Szél Kálmán téren, a Deák Ferenc téren, az Asztóriánál, a Kálvin téren, a Móri Zsigmond körtéren, a Kolosi téren, a Kossuth Lajos téren és a Ludovika téren is megtalálhatók. A vízművek arra kéri a lakosságot, hogy palackkal vagy kulaccsal induljanak el, amelyet az új és az állandó víztöltő pontokon is újra tölthetnek. Az állandó kutak listája a közkutak.hu oldalon és a Budapest Go alkalmazásban érhető el.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-ban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Tiszta lappal indulni, lehet-e újra kezdeni bármit az életben? 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött is, egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, tehát még ebben az órában is itt vagyok veletek, és közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákat hozni nektek, és megzavarni titeket a zenék közben. Szokták mondani, sosem késő újra kezdeni, de tényleg? Lehet, hogy új életet kezdeni 30 évesen, vagy 50 évesen, túl késő. Vagy ha valaki már ült börtönben, ha valaki egyszer elrontott valamit. Igen, lehet. A legtöbb ember nem azért marad benne egy rossz élethelyzetben, mert nem tudna kilépni belőle, hanem mert elhiszi, hogy már nem érdemli meg az újat. Hogy már késő, hogy már úgyis mindent elrontott. És itt jön be a gondoskodás ereje. Mert az újrakezdés nem úgy tűnik, hogy egyik napról a másikra minden megváltozik, hanem úgy, hogy elkezdesz másképpen látni és önmagadat is. Sokan kérdezik tőlem, mit csináljak, ha elrontottam valamit, ha kihagytam az iskolát, ha belekeveredtem valami rosszba, ha széthullott a család, és erre egy válasz van. Kezd újra, Istennel. Lehet, hogy nem ugyanúgy indulsz, mint más, de az újrakezdés joga mindenkit megillet, és a jó Isten mindenkinek segít. És itt jön a hit, a közösség és az akarat. Mert nem vagy egyedül. Ha elég bátor vagy ahhoz, hogy elismerd, igen, hibáztam, akkor már erősebb vagy, mint hiszed. Az újrakezdés nem a múlt tagadása, hanem annak az elfogadása. Hogy lehet másképp is élni? Szóval, ha most éppen valami nehézben vagy, ne félj újra kezdeni. Legyen az tanulás, munka, kapcsolat, életmód, vagy akár a hited. A tiszta lap nem azt jelenti, hogy nincs múltad, hanem hogy vállalod és tanulsz belőle. Most pedig szóljon nektek egy jó kis dal, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Szóljon a dal! Jean-Mont!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: 100.3 Rádió Dick. Romákról nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal fenntartani benneteket, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne habozz, tárcsázd a 06303030 százas telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Tehát, csend is lehet válasz. Miért nem kell mindig mindent kimondani? Van egy mondás, a bölcs ember kevesebbet beszél. A mai világban viszont épp az ellenkezőjét látjuk. Mindenki hangos, mindenki véleményt mond, mindenki posztol, kommentel, kiabál, élőzik. De közben elfelejtjük, hogy a csend is lehet válasz. Tehát nem kell mindig info. A csend néha többet mond, mint ezer szó. Amikor valaki bánt, és te nem reagálsz. Amikor vitába keverednél, de inkább hallgatsz. Amikor tudnál várni egy keményet vissza, de inkább méltósággal maradsz csendbe. Ez nem gyengeség, az erő. És főleg ma, amikor annyi zaj vesz körül minket. A csend az egyik leghatalmasabb fegyver. Romák közt is sokszor van szócsata. Családon belül, utcán, közösségi oldalakon. És persze, kell beszélni, kell kiállni magunkért, de nem mindenre kell reagálni. Néha épp az a legnagyobb bölcsesség, ha nem mondasz semmit. Ez a mai üzenetem. Tanuljunk meg hallgatni is. Nem csak másokra, hanem saját magunkra. A belső hangra, a csendre. Mert abban ott van az iránytű. Most pedig szóljanak nektek hatalmas lágerek itt a Rádió Dicken. Tavénszasztételbachtále!

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali vója!
2: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal fenntartani benneteket. És a mai nap folyamán ismét hoztam nektek egy témát, hiszen ebben az órában még itt vagyok veletek a nagy slágerek közt. Nyári újrakezdés. Használjuk ki a napsütést az élet újraindítására. Most már azért 14 napja itt vagyunk a nyárban, de nézzük. Június van, ragyog a nap. Forrósodnak a napok, és ilyenkor sokan már csak a strandot, a zenét és a fagyit látják. De hadd mondjak valamit. A nyár nem csak lazulásra jó, hanem újratervezésre is. Mert valahol ez az év közepe, és újra lehet gondolni, hova tartasz az életben. A nyár az a pillanat, amikor fellélegezhetsz. Kicsit megállsz, de ne csak testileg pihenj, hanem lelkileg is. Mi volt eddig 2025-ben? Mi ment jól? Mi nem sikerült? És mit szeretnél másképpen a következő fél évben? Ez a nyár lehet a te belső újrakezdés gombod. Elkezdhetsz futni reggelente. Letölthetsz egy appot, és elkezdhetsz tanulni valamit. Vagy újrakezdheted a kapcsolatot egy régi baráttal. Vagy csak egyszerűen kitakarítod a lakást, a lelkedet. És azt mondod, mostantól máshogy csinálom. A nap süt, a világ újra nyitva van, használd ki. Ez a nyár lehet a fordulópont. Ne csak sűj a napon, ébredj is rá, mire vágysz igazán. A nyár nem csak meleg, hanem lehetőség is. Te kezdted már újra? Írd meg a tapasztalásodat. És természetesen, ha újrakezdés előtt állsz, azt is írd meg, mik kavarognak benned, milyen kérdés van, mi az, ami visszatart. Várom az SMS-eket a 0630-30-30-100-as telefonszámra, és most pedig szóljanak nektek a dalok, és ezekkel a zenékkel szeretnék búcsúzni tőletek a mai nap folyamán. Akiknek ma van születésnapjuk, Isten éltesse őket sokáig erőben, egészségben, gazdagságban, boldogságban a családjukkal együtt, és természetesen, akiknek névnapjuk van, azoknak is nagyon-nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. Akik a mai nap folyamán dolgoztak, azoknak kitartást kívánok, együtt érzek veletek, drága testvéreim. És aki most készül az ebédhez, annak pedig jó étvágyat kívánok, és nyugodtan ezt is írjátok meg nekem SMS-ben, hogy kinél mi az ebéd a mai nap folyamán. Csodálatos szombat délutánt, napsütésben érezzétek jól magatokat a családotokkal. Én Sztolka Armandó voltam, jövő héten is találkozunk, szóljanak nektek a dalok, sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Jövő héten július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöldrendszámos járművek parkolási kedvezménye is. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Immár 11. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb és legismertebb SZÁP eseményét, a Budapest SZÁP Fesztivált július 4-e és 11-e között. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően a római partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszigáthoz. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e szabdeszkára vagy rendszeres vízisportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesíthető. A következő hónapban már nem várnak újabb árvaszúnyog inváziót a Balatonnál. A legfrissebb kutatói megfigyelések alapján már nem számítanak tartós, erősen zavaró rajzásokra a Balatonnál, írja a veol.hu. A szakemberek szerint a korábbi hetek szeles, változékony időjárása is közrejátszhatott abban, hogy eddig nem alakultak ki nagy tömegben repülő árvaszúnyog állományok. A kedvezőtlenebb időjárási körülmények ugyanis lerövidíthették a rovarok túlélési idejét, így a rajzás sem tudott hatalmas mértéket ölteni. A tóban még jelenlévő rajzásra érett lárvák sűrűsége a becslések szerint négyzetméterenként 200-341-et között mozog. Ez az érték a kutatók szerint már nem elegendő ahhoz, hogy tartós, nagy kiterjedésű és különösen zavaró árvaszúnyog rajzások alakuljanak ki.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
4: Ezer év

0: mert ezer éve vándorolnak a cigányok, Indiába bánta volt a kő és a szájuk. Ezer év az nagy idő, még a nélő kezefő, legyél nekem, mint halálig szerető.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.
2: Részeg

szeretsz, ezt nem mozgom, mosolyos szemedet, és olyan.

Húzd rá cigányt! Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.

Ez a Húzdrát cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Csit, babám, jaj, de jó volt az el.

a kis országunk nagyjá lett. A sokor roma majd raj lett, hogy ezer éve vándorolnak a cigányok. Indiába pánzsák volt az ős hazájuk, hol a sárnék van idő, legyen mindig szerető, áncoljunk át ezt az egész világot. De sárlalá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, r

0: mert ezer éve vándorolnak a cigányok, Indiába bánta volt a tős, az ájuk. Ezer év az nagy idő, míg a nélő kezefő, legyél nekem, mint halálig szerető.
1: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 rádiódi.
2: Álom, nem jött a szememre, csodát láttam az elmúlt este. Egy sült galamb a tányéromban ült, felébredtem az reggelre tűnt. Jaj, drilla,

még az éjjel mindent elverem. Jajajajaj, drida, drida, jajajaj, drida, tunadottan, Rózsi, Rózsi, ülts az feketébe, mondd meg a boltba, hogy az uradnak vége. Meghaltam, de sajnálom, az adóságot mind rájuk hagyom. Jaj, drida, drida, jajajaj, drida, Rózsi, ülts az fekete ruhába, mondd meg a boltba, hogy miattam vagy gyászba. Fogd be a lovat, hozd a szépet, nevél aztán oldjunk kereket. Fogd be a lovat,

0: Ez a Húzdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádió D. Ez volt a Húzdrá cigány. Holnap délben ismét jelentkezünk. Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió D-ben.
1: A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását, amelyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írta a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy előző nap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon. Titkosított kínai gigahitelből, kínai kivitelezőkkel, a beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Esküjükkel egy olyan haza mellett kötelezték el magukat, amely éppen most tanulja újra, mit jelent a szabadság, a szolgálat, a rend és a becsület. Ezt Magyar Péter kormányfő mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombaton tartott tisztavató ünnepségén. A kormányfő kijelentette, hogy hiába voltak elhivatott szakemberek, tisztességes dolgozók a rendvédelem tagjai, a múltban túl sokszor helyezte magát a hatalom az emberek fölé, a politika úgy viselkedett, mintha törvények felett állna, vagyis a szakmaiságot gyakorta felülírta a kényszer, a közszolgálatot a lojalitás, a felelősséget a mellébeszélés. A kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, amely nem lehetséges működő és emberséges rendvédelem nélkül, szögezte le a miniszterelnök. Az ország több részén is vízhiány lépett fel az elmúlt napokban, pedig jövő hét közepéig csak egyre melegebb lesz. Különösen érintett a főváros körüli agglomerációs övezet, ahol az infrastruktúra sokszor elmaradott a betelepülés mértékéhez képest. Mendén évek óta probléma van a vízellátással, ezúttal 3 napon keresztül kínlódtak, vízkorlátozást is be kellett vezetni. Az ország vízművei is keményebb hétvége előtt állnak. A vízfogyasztás ilyenkor még inkább megnő. Vannak részei az országnak, ahol már egy hete lajtos kocsikból hozzák a vizet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D-k hírei. Időjárás.
2: Ma Budapesten perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadéknak nincs esélye, a légmozgás pedig gyenge marad. Késő délután még mindig 38 fokos hőségre számíthatunk, estére lassan fog lehűlni a levegő, naplemente környékén is még mindig 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka pedig 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Budapesten jelentős lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani az autóval közlekedőknek, demonstrációk, sportesemények és útfelújítások miatt. Az Andrássy úton egészen délutánig az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszt teljesen lezárják, de az Andrássy út többi részén is szakaszos korlátozások lesznek. Ma délután egyes utcákban Budapesten, például Bajcsy-Zsilinszky útnál Erzsébet tér környékén teljes vagy szakaszos zárásra és megállási tilalomra kell számítani. A Városligetben szombat estig futóverseny miatt változik a forgalmi rend, erre is figyeljenek, korlátozzák a gépjármű forgalmat a park körüli utakon, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D.
2: Ez itt a Rádió D-k 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és június utolsó hétvégéjét töltjük együtt. Nagyon durva, milyen tempóban időt Ez van, június 27-e van, és egy igazi forró nyári napnak nézünk elébe még mindig, mert hogy egyébként már reggel óta irdatlan kánikula van, hála Istennek. A következő napokban is egyébként így lesz, de most koncentráljunk erre a mai napra. Tényleg 39 fokot írnak a mai napra, ami szerintem egy igazi csodálatos nyári nap, és időjárás, és hőmérséklet, úgyhogy ennek nézünk elébe, meg a jó daloknak, tartsatok velem!

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és ugyan az előző megszólalásban elmondtam nektek, hogy mennyire jó kis meleg nyári időnk van ma, de azért a részleteket engedjétek meg, hogy mondjam a következő percekben.
0: Közlekedési hírek.
1: Budapesten jelentős lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani az autóval közlekedőknek, demonstrációk, sportesemények és útfelújítások miatt. Az Andrássy úton egészen délutánig az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszt teljesen lezárják, de az Andrássy út többi részén is szakaszos korlátozások lesznek. Ma délután egyes utcákban Budapesten, például Bajcsy-Zsilinszky útnál Erzsébet tér környékén teljes vagy szakaszos zárásra és megállási tilalomra kell számítani. A Városligetben szombat estig futóverseny miatt változik a forgalmi rend, erre is figyeljenek, korlátozzák a gépjármű forgalmat a park körüli utakon, balesetmentes közlekedést. Ez itt a Rádió X 100.3, én pedig Patai Anna vagyok, és nagyon szép nyári napot kívánok mindenkinek. Na hát ebben az órában azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos témával érkeztem hozzátok, mert hogy végre nyár van, végre forróság van, és végre rengeteg időt töltünk vízparton. De ez azt is jelenti, hogy meg kell tanuljuk, minden nyáron, minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy nagyon-nagyon kell vigyáznunk magunkra, UV védelem 1000-rel. Most jön a kérdés, hogy hát ha valaki szeretne barnulni, köztük emelem a kezemen, ezt nem látjátok, de én is szeretnék folyton barnulni, ugye nyáron ilyenkor az mennyire szép, amikor olyan napsütötte az ember bőre, és aztán használunk mondjuk egy kókuszillatú parfümöt, hát egészen tökéletes a hangulat, de hát akkor hogyan napozzunk? Ebben segítek nektek. Hogyha gyenge a sugárzás, az UV sugárzás, tehát az UV index ilyen 0 és 2,9 között mozog, akkor az nem jelent veszélyt az ember számára, viszont azért legyünk őszinték, hogy ez bizony nyáron nem valószínű, hogy megtörténik. Menjünk mondjuk arra, hogy mi van akkor, hogyha erős sugárzás esetén szeretnénk napozni. Az 5-ös 6,9-es, vagy az 5-től 6,9-ig azért az már ez egy eléggé kemény, kockázatos UV sugárzás. Az érzékeny bőrűek gyakorlatilag itt már maximum 20 perc alatt teljesen leéghetnek. A napozást ezt ilyenkor a szakértők maximum 20 percet ajánlanak, és az érzékeny bőrűeknek, sőt kisgyermekeknél még ennél is kevesebb időt tanácsolnak a napon. Nagyon fontos, hogy 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon. Minél kevesebbet legyünk ott, és egyébként a fedetlen testrészeket pedig legalább 15-ös faktorszámú fényvédőkrémmel kell védeni, hordjunk széles karimájú kalapot, és a szemünket is védjük napszemüveggel. Nagyon fontos, hogy ugye nagyon sokan használnak különböző olyan napozó olajakat, amelyek valójában nem tartalmaznak fényvédőt. Szerintem ezért nagyon fontos azt tudnunk, hogy ha napozóolajat is használsz, mindenképp kend be alatta magadat fényvédővel. Könyörgöm, hogy nagyon vigyázzatok. A nagyon erős UV-sugárzáshoz tartozik a 7-től 7,9-ig tartó UV-index, ami már nagyon-nagyon erős sugárzás és hatalmas kockázatot jelent. Ilyenkor már a leégési idő akár lehet 15 perc is, és itt is kiemelten fontos az, hogy ne tartózkodjunk addig a napon. Na figyeljetek, akkor most mondok nektek pár olyan dolgot, ami egyébként egy... Hát, nagyon jól elterjedt történet, de vajon mi az igaz belőle? Viszont lehet, hogy ez már csak a következő megszólalásra fog maradni, úgyhogy kérlek titeket, hogy tartsatok velem.

0: ahogy rám nevet.
1: 100.3 Rádió Dik, halihó, ez itt a Rádió Dik, ahogy hallottátok, és el is repült az első óránk, úgyhogy engedjétek meg, hogy elbúcsúzzam, és akkor a következő megszólalásban jövök hozzátok vissza a legeslegjobb dalokkal.
2: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható szombaton. Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB sugárzásra. A legmagasabb 8,2-es körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Augusztus 1-től drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot, 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520-ra, a perzdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. Az érdekképviseleti szervezetek a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt 3 évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták. Különleges vetítés sorozattal tiszteleg a budapesti Corvin mozi az idén 10 éve elhunyt Bud Spencer emléke előtt. Szombattól augusztus 9-ig a legendás olasz színész páros Bud Spencer és Terence Hill 6 népszerű filmjét vetítik újra Nagyvásznon. A Budapest Film közleménye szerint hétvégenként a Korda teremben láthatja a közönség az ikonikus filmeket. Bud Spencer és Terence Hill alkotásai generációk számára jelentettek kihagyhatatlan televíziós programot, kevés filmes duó épített ki akkora rajongótábort Magyarországon, mint ők. Az olasz színész páros western paródiái, akció vígjátékai és családi kalandfilmjei nem csak hazánkban, hanem több európai országban is kiemelkedő népszerűségnek örventek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Budapesten jelentős lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani az autóval közlekedőknek, demonstrációk, sportesemények és útfelújítások miatt. Az Andrássy úton egészen délutánig az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszt teljesen lezárják, de az Andrássy út többi részén is szakaszos korlátozások lesznek. Ma délután egyes utcákban Budapesten, például Bajcsy-Zsilinszky útnál Erzsébet tér környékén teljes vagy szakaszos zárásra és megállási tilalomra kell számítani. A Városligetben szombat estig futóverseny miatt változik a forgalmi rend, erre is figyeljenek, korlátozzák a gépjármű forgalmat a park körüli utakon, balesetmentes közlekedést.
0: Időjárás.
2: Ma Budapesten perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadéknak nincs esélye, a légmozgás pedig gyenge marad. Késő délután még mindig 38 fokos hőségre számíthatunk, estére lassan fog lehűlni a levegő, naplemente környékén is még mindig 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka pedig 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik. Rádiódik, sziasztok! Gyönyörű, szép, mosolygós szombatot kívánok nektek. Hát remélem, hogy nagyon jól telik a mai napotok, és egyébként abban is bízom, hogy a mai adást akár vízparton hallgatjátok, valahol egy medence mellett, víz mellett, egy jó hideg limonádéval a kezetekben, napszemcsiben, kalappal a fejeteken, hővédőzve, nagyon fontos, mert hogy igazi forró nyári napunk van ma, úgyhogy remélem, hogy így hallgatjátok a 100.3 Rádiódiket, ha pedig utaztok, akkor kitartást ebben a hőségben. Ne felejtsetek el mindig folyadékot vinni magatokkal.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez. Yeah. Yeah.

szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Csak nekem is jár, jár, jár a boldogság.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és azonnal jövök azokkal a részletekkel, hogy milyen közlekedési információim vannak. Ha nektek is van bármi, küldjétek el SMS-ben a 0630303030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Ma Budapesten perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadéknak nincs esélye, a légmozgás pedig gyenge marad. Késő délután még mindig 38 fokos hőségre számíthatunk, estére lassan fog lehűlni a levegő, naplemente környékén is még mindig 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk,

0: Bettér környékén teljes vagy szakaszos zárásra és megállási tilalomra kell számítani. A Városligetben szombat estig futóverseny miatt változik a forgalmi rend, erre is figyeljenek, korlátozzák a gépjármű forgalmat a park körüli utakon, balesetmentes közlekedést.
1: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
2: Régen, mi úgy szerettük egymást, kettőt.

0: Ez itt a Rádiódik 100.3. Sziasztok! Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem. Hát az a helyzet, hogy búcsúzkodni jöttem, mert hogy ez az óra is elrepült, és kérlek titeket, hogy a következő megszólalásban is tartsatok velem, mert nagyon-nagyon jó dalok jönnek, természetesen.
1: A mi zenéink változatosan. Rádió

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-Hatvansátor-Jaújhely és a Budapest-Szeglét-Szolnok, Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hévhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő. A szombati Pride felvonulást megelőzően kétoldalú megbeszélést folytatott egymással Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Labib az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosa Budapesten. A találkozót követő sajtótájékoztatón Hadja Labib emlékeztetett arra, hogy tavaly a Pride felvonulás megrendezését megtiltották. Kiemelte, hogy az idei kezdeményezés mögött több százezer támogató áll 36 országból. Hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországon megváltozott a politikai helyzet, és az új kormány tagjai közül Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel és Orbán Anita külügyminiszterrel is tárgyalt, és számos fontos kérdést vitattak meg. Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban Budapest frontvonala volt annak a társadalmi küzdelemnek, amely az elfogadásért, egy egységesebb és méltányosabb Magyarországért zajlott. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök, derül ki a parlament honlapjára kitett dokumentumból. Az országgyűlés kormánypárti többsége kedden döntött a törvénymódosításokról. A jogszabálycsomag a jogállamisági és átláthatósági feltételek teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, bővíti az integritás hatóság jogköreit, valamint változtat a magántőke alapok szabályozását. Is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Ma Budapesten perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadéknak nincs esélye, a légmozgás pedig gyenge marad. Késő délután még mindig 38 fokos hőségre számíthatunk, estére lassan fog lehűlni a levegő, naplemente környékén is még mindig 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka pedig 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Budapesten jelentős lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani az autóval közlekedőknek, demonstrációk, sportesemények és útfelújítások miatt. Az Andrássy úton egészen délutánig az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszt teljesen lezárják, de az Andrássy út többi részén is szakaszos korlátozások lesznek. Ma délután egyes utcákban Budapesten, például Bajcsy-Zsilinszky útnál Erzsébet tér környékén teljes vagy szakaszos zárásra és megállási tilalomra kell számítani. A Városligetben szombat estig futóverseny miatt változik a forgalmi rend, erre is figyeljenek, korlátozzák a gépjármű forgalmat a park körüli utakon, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
5: 100.3 Rádió DIK. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és remélem, hogy jól telik a mai napotok. Kérlek benneteket, hogy kövessenek minket Instagramon, Facebookon, TikTokon, rengeteg helyen elérhetőek vagyunk. Kérlek titeket, keressetek meg bennünket, és tartsatok velünk minden egyes pillanatban, mert mindig nagyon izgalmas a DIK médiával tartani. Én pedig átadom a helyemet az óraindító jó kis zenéknek. Tartsatok velem!

nem csak romáknak. GPM Music Production. GPM Music Production. GPM Music Production.

0: Ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Az irigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések.
1: Rádió Dip.
2: Henászt Mengő.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: a Rádiódi.
1: 103 Rádiódi, romákról nem csak romáknak. Sziasztok! Patai Anna vagyok még mindig, és azonnal jönnek a hírek arról, hogy milyen időnk lesz, hogy milyen közlekedési infók vannak. De azért azt el kell mondjam, hogy nagyon nem lesz az időjárásban változás a jövő héten sem, és a mai napon, holnapi napon sem, de a részletek azonnal jönnek.
0: Időjárás.
1: Ma Budapesten perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadéknak nincs esélye, a légmozgás pedig gyenge marad. Késő délután még mindig 38 fokos hőségre számíthatunk, estére lassan fog lehűlni a levegő, naplemente környékén is még mindig 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka pedig 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Budapesten jelentős lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani az autóval közlekedőknek, demonstrációk, sportesemények és útfelújítások miatt. Az Andrássy úton egészen délutánig az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszt teljesen lezárják, de az Andrássy út többi részén is szakaszos korlátozások lesznek. Ma délután egyes utcákban Budapesten, például Bajcsy-Zsilinszky útnál Erzsébet tér környékén teljes vagy szakaszos zárásra és megállási tilalomra kell számítani. A Városligetben szombat estig futóverseny miatt változik a forgalmi rend, erre is figyeljenek, korlátozzák a gépjármű forgalmat a park körüli utakon, balesetmentes közlekedést.

romákról, nem csak romáknak. Sziasztok! Patai Anna vagyok még mindig, és azonnal jönnek a hírek arról, hogy milyen időnk lesz, hogy milyen közlekedési infók vannak. De azért azt el kell mondjam, hogy nagyon nem lesz az időjárásban változás a jövő héten sem, és a mai napon, holnapi napon sem, de a részletek azonnal jönnek.

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt, ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni.
1: 103 Rádió Mária Udi Morvinasz.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Élénkülés jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon, írja közleményében egy nagy hazai bank. Bár az átadott lakások száma egyelőre továbbra is alacsony szinten alakul, az építési engedélyek számának jelentős növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években fokozatosan bővülhet a kínálat. A folyamat nem csak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is egyre látványosabb, különösen Debrecenben, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán. Országosan 4,3%-kal emelkedett az átadott lakások száma az előző év azonos időszakához képest, miközben a fővárosban 13%-os bővülést mértek. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Betesda Gyermekkórház Kiel-laborjában. A hiperrealisztikus csecsemőszimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű babaszimulátort a Magyar Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolás fejlesztési program részeként. Az eszköz segítségével a szakemberek minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. Július 5-én rendezik meg a Csík Zenekar Fesztet a Budapest Parkban, ahol a Csík zenekarral fellép majd Szalonna és bandája, a Besodrom és Szabó Balázs bandája, valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek és mezőmisi énekes is. A félnapos program során fellépő zenészek nem csak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd, így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beilleszteni a közreműködők zenei világát a Csík zenekaréba. A koncertek között a Tarsói Zenekar Táncháza és Gólyalábasok színesítik majd a programot, ezért a családok fiatalabb tagjait is várják a fesztiválra a szervezők.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma Budapesten perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadéknak nincs esélye, a légmozgás pedig gyenge marad. Késő délután még mindig 38 fokos hőségre számíthatunk, estére lassan fog lehűlni a levegő, naplemente környékén is még mindig 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka pedig 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Budapesten jelentős lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani az autóval közlekedőknek, demonstrációk, sportesemények és útfelújítások miatt. Az Andrássy úton egészen délutánig az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszt teljesen lezárják, de az Andrássy út többi részén is szakaszos korlátozások lesznek. Ma délután egyes utcákban Budapesten, például Bajcsy-Zsilinszky útnál Erzsébet tér környékén teljes vagy szakaszos zárásra és megállási tilalomra kell számítani. A Városligetben szombat estig futóverseny miatt változik a forgalmi rend, erre is figyeljenek, korlátozzák a gépjármű forgalmat a park körüli utakon, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
4: Ez itt a Rádiódik 100.3. Sziasztok, Fatai Anna vagyok, és ebben az órában kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, úgyhogy azonnal egyébként azzal is kezdenék, hogy a héten egyébként nagyon-nagyon fontos roma hírek mentek le szerintem. Nagyon szeretem az olyan híreket is, amikor akár egy picikét visszarepülünk az időbe, és régebbi cigányokkal kapcsolatos sztorikat mesélek nektek, úgyhogy amúgy ezekből is szeretnék nektek hozni, de tényleg a héten rengeteg hasznos roma hír hangzott el itt a 100.3 Rádiódiken, hogy ebből fogunk majd egy kicsit válogatni, de csak a következő megszólalásban.

0: Hogy ígértem nektek, tehát akkor válogatunk a roma hírek közül a hétről. Nagyon nehéz döntés mindig, de engedjétek meg, hogy akkor elindítsam ezeket, és utána várlak titeket. Példaképpé vált a roma fiatalok szemében a győri fodrász. A fiatal győri fodrász élete nehezen indult, gyerekkorában sokszor ételde is alig futotta. Most mégis éppen Mihácsi Patrik az, aki reményt ad a szegénységből kitörni vágyóknak. Sorstól nehéz csomagot kapott Mihácsi Patrik. Gyerekkorában napról napra éltek, szülei válása után pedig még nehezebb helyzetbe került a család. Édesanyja több műszakot vállalt, hogy a fiainak jusson étel, ám a küzdés mindennapos volt. Egy-egy hétköznapi, ám számukra drága ételt ritkán engedhettek meg maguknak, akkor is hárman osztoztak rajta testvérek. Öccseire rendszeresen Patrik vigyázott, hogy édesanyjuk dolgozhasson. A nincstelenségből kitört, sőt, most ő az, aki reményt ad másoknak is. Saját fodrászüzlete van, több tanuló dolgozik a keze alatt, a csapat rendszeresen nyírja olyanok haját, akik nem engedhetik meg maguknak. Meghívást kaptak újra a Cinka Panna napra, ahol hajvágással egybekötött motivációs előadást tartanak roma fiatalok számára. Számomra mindegy, hogy hogyan hivatkoznak rám, roma vagy cigány. A cigány sem bántó, hanem bántóan mondják, kezdte Mihácsi Patrik. Bízom benne, hogy az utam inspirál másokat, semmivel sem vagyok jobb vagy ügyesebb másoknál, nekem csak annyi a titkom, hogy nem adtam fel sosem. Patrik Szolnokon született, Karszagon nevelkedett, anyai ágon lévő rokonai miatt költözött Győrbe. Újabb csavar a történetben, hogy a szakma fortéjait Németországban tanulta. Édesapám indított el ezen az úton, sokszor engedte, hogy levágjam a haját. A legolcsóbb, sokszor rossz minőségű eszközökkel tanultam meg a szakmát, így még inkább becsülöm, amin van. Németországban egy arab borbélytól tanultam meg a szakma fortéjait. Az arabok nagyon gyorsan dolgoznak, hálás vagyok, hogy ilyen tempó ragadt rám is. A győri fodrász csapat rendszeresen készít olyanoknak frizurát, akik nem engedhetik meg maguknak. Májusban a Bicskei Gyermekotthonban készítettek frizurákat teljesen ingyen, pusztán emberbaráti jó szándékból. Azóta több település rendezvényén vettek részt, legutóbb fedél nélkül élők haját vágták. Az az öröm, amely egy szépen elkészített frizura után az arcokra ül, elmondhatatlan. Más emberek kiválnak, mondta. Patrik egyre ismertebb a social media platformokon, ahol több roma fiatal követi őt, és jelzik a saját profiljukon, hogy példakép előttük. A legnagyobb motiváló erő, hogy példa vagyok előttük, arra, hogy ki lehet törni a szegénységből. Ugyanakkor mindig elmondom, engem nem a pénz érdekel. A pénz csak eszköz arra, hogy segíthessem a szüleimet és támogathassam azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Büszke vagyok arra, hogy vannak, akiknek a szakmát adtam a kezükbe. A jövőben szeretnék még több fiatalt megtanítani hajat vágni, hogy legyen, amivel boldogulnak az életben, mondta el Patrik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: A cigány fiú, aki királyoknak muzsikált, Bihari János igaz története. A 18. század végén, amikor Magyarország még a Habsburg birodalom része volt, egy szegény cigány családban megszületett egy fiú, akit Bihari Jánosnak hívtak. Senki sem gondolta volna, hogy egyszer Európa egyik leghíresebb zenésze lesz. A kis János már gyermekként különleges érzékkel nyúlt a hegedűhöz, nem tanult híres mesterektől, nem járt zeneakadémiára, hiszen akkoriban egy cigány gyermeknek erre szinte semmi lehetősége sem volt. A zenét családjától és környezetében élő muzsikusoktól tanulta. Ahogy nőtt, egyre többen figyeltek fel rá. Hegedű játékában volt valami különleges. Egyszerre volt tüzes, érzelmes és virtuóz. Az emberek nem csak hallgatták, hanem szinte megbabonázva figyelték. Fiatal korában zenekart alapított és hamarosan lakodalmakban, vásárokban és nemesi mulatságokon játszott. Egyik fellépés követte a másikat, és híre egyre csak messzebbre jutott. A legenda szerint egy gazdag főúr annyira elragadtatva hallgatta a játékát, hogy a zenélés végén felugrott a székéből, és azt mondta: ezt a muzsikát nem lehet ülve végighallgatni. A vendégek pedig tapsolni kezdtek. Bihari neve harmadszor eljutott a fővárosba is. A korabéli Pest és Buda előkelőségei versengtek azért, hogy az ő zenekara játszon az ünnepségeken. A legnagyobb fordulat azonban 1814-ben következett be. Ebben az évben rendezték meg a híres bécsi kongresszust, amelyre Európa uralkodói hercegei, diplomatái és tábornokai érkeztek. A napközbeni tárgyalások után estélyeket és bálokat rendeztek, ahol a kor legjobb zenészei szórakoztatták a vendégeket. A magyar nemesség pedig úgy döntött, hogy Bihari Jánost és zenekarát hívja meg. A cigány prímás élete legnagyobb közönség előtt lépett fel. Amikor elkezdett játszani, a vendégek először csak figyeltek, aztán egyre többen közelebb mentek. A magyar verbunkos dallamok olyan erővel szóltak, hogy még azok is lenyűgözve hallgatták, akik egyetlen szót sem beszéltek magyarul. A korabeli beszámolók szerint a külföldi előkelőségek nem győztek dicsérni a zenekart. Bihari ettől kezdve nem egyszerűen jó zenész volt, hanem valóságos sztár lett. A történet legszebb része talán az, hogy mindezt nem gazdagsággal, nem ranggal és nem kapcsolatokkal érte el. Egy szegény cigány családból indult, és kizárólag a tehetségével jutott el Európa legelőkelőbb termeibe. Az emberek azért szerették, mert ahol ő muzsikált, ott jókedv támadt. A vendégek táncra perdültek, az ünnepségek hangulata felpezsdült, és sokan úgy emlékeztek rá, mint arra az emberre, aki néhány perc alatt képes volt mosolycsalni egy egész terem arcára. Bihari János ma is a magyar cigányság egyik legismertebb történelmi alakja. Az élete nem háborúról, üldöztetésről vagy tragédiáról szól, hanem arról, hogy egy tehetséges fiú kitartással és zenével olyan helyekre jutott el, amelyekről gyermekként valószínűleg álmodni sem mert. Ez az igaz történet azért maradt fenn több mint 200 éven át, mert bizonyítja, hogy a tehetség néha a legváratlanabb helyekről érkezik, és képes átlépni minden társadalmi határt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diplomahírei.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmajer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg, ami azt jelenti, ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapesti utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén július 30-31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között. Budafok városán nyilvánításának 100. évfordulóját július 4-én egésznapos programkavalkáddal ünnepli a kerület. A Budafok 100 keretében pezsgő és borkóstoló gasztronómiai élmények, élőzene és családi programok várják a látogatókat a városrész számos helyszínén. A törlei pezsgőpincészetben pezsgőbár, római kori kalandok, kézműves és dizájnvásár, tánc és koncertek, míg a környék pincészeteiben vezetett túrák és kóstolók kínálnak betekintést a helyi borkultúrába. A programot kiállítás, sok tárlatvezetések és helytörténeti séták teszik teljessé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma Budapesten perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadéknak nincs esélye, a légmozgás pedig gyenge marad. Késő délután még mindig 38 fokos hőségre számíthatunk, estére lassan fog lehűlni a levegő, naplemente környékén is még mindig 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka pedig 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Budapesten jelentős lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani az autóval közlekedőknek, demonstrációk, sportesemények és útfelújítások miatt. Az Andrássy úton egészen délutánig az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszt teljesen lezárják, de az Andrássy út többi részén is szakaszos korlátozások lesznek. Ma délután egyes utcákban Budapesten, például Bajcsy-Zsilinszky útnál Erzsébet tér környékén teljes vagy szakaszos zárásra és megállási tilalomra kell számítani. A Városligetben szombat estig futóverseny miatt változik a forgalmi rend, erre is figyeljenek, korlátozzák a gépjármű forgalmat a park körüli utakon, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3, én pedig Patai Anna vagyok, és nagyon szép nyári napot kívánok mindenkinek. Na hát ebben az órában azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos témával érkeztem hozzátok, mert hogy végre nyár van, végre forróság van, és végre rengeteg időt töltünk vízparton. De ez azt is jelenti, hogy meg kell tanuljuk, minden nyáron, minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy nagyon-nagyon kell vigyáznunk magunkra, UV védelem ezerrel. Most jön a kérdés, hogy hát, ha valaki szeretne barnulni, köztük emelem a kezemen, ezt nem látjátok, de én is szeretnék folyton barnulni, ugye nyáron ilyenkor az mennyire szép, amikor olyan napsütötte az ember bőre, és aztán használunk mondjuk egy kókuszillatú parfümöt, hát egészen tökéletes a hangulat, de hát akkor hogyan napozzunk? Ebben segítek nektek. hogyha gyenge a sugárzás, az UV sugárzás, tehát az UV index ilyen 0 és 2,9 között mozog, akkor az nem jelent veszélyt az ember számára, viszont azért legyünk őszinték, hogy ez bizony nyáron nem valószínű, hogy megtörténik. Menjünk mondjuk arra, hogy mi van akkor, hogyha erős sugárzás esetén szeretnénk napozni. Az 5-ös 6,9-es, vagy az 5-től 6,9-ig azért az már egy, ez egy eléggé kemény, kockázatos UV sugárzás. Az érzékeny bőrűek gyakorlatilag itt már maximum 20 perc alatt teljesen leéghetnek. A napozást azt ilyenkor a szakértők maximum 20 percet ajánlanak, és az érzékeny bőrűeknek, sőt kisgyermekeknél még ennél is kevesebb időt tanácsolnak a napon. Nagyon fontos, hogy 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon. Minél kevesebbet legyünk ott, és egyébként a fedetlen testrészeket pedig legalább 15-ös faktorszámú fényvédőkrémmel kell védeni, hordjunk széles karimájú kalapot, és a szemünket is védjük napszemüveggel. Nagyon fontos, hogy ugye nagyon sokan használnak különböző olyan napozó olajakat, amelyek valójában nem tartalmaznak fényvédőt. Szerintem ezért nagyon fontos azt tudnunk, hogy ha napozó olajat is használsz, mindenképp kendbe alatta magadat fényvédővel. Könyörgöm, hogy nagyon vigyázzatok. A nagyon erős UV sugárzáshoz tartozik a 7-től 7,9-ig tartó UV index, ami már nagyon-nagyon erős sugárzás és hatalmas kockázatot jelent. Ilyenkor már a leégési idő akár lehet 15 perc is, és itt is kiemelten fontos az, hogy ne tartózkodjunk addig a napon. Na figyeljetek, akkor most mondok nektek pár olyan dolgot, ami egyébként egy... nagyon jól elterjedt történet, de vajon mi az igaz belőle? Viszont lehet, hogy ez már csak a következő megszólalásra fog maradni, úgyhogy kérlek titeket, hogy tartsatok velem.

0: Gázlás további káros hatásaitól kíván megvédeni bennünket. Éppen ezért emeltem ki azt, hogy ha szeretnétek napozni, mert ki ne szeretne napozni nyáron, nincsen ezzel gond, viszont akkor 11 és 15 óra között ne tartózkodjatok a tűzőnapon és használjatok fényvédőt. Felhős napon nem lehet leégni, szerintem ez a legnagyobb tévhit, és erre én is nagyon figyelek, főleg azóta, amióta kisbabám van, de igen, le lehet égni abszolút felhős napon is, mert hogy a fátyolos égbolt inkább növeli az UV-sugárzás erősségét. A napsugárzás 80%-a át tud hatolni a vékony felhőrétegen, úgyhogy könyörögve kérlek titeket, legyetek óvatosak és ne csapjon be benneteket az, hogyha kimentek a strandra és éppen felhő van felettetek, azt gondoljátok, hogy így nincsen UV-sugárzás, de van. De bizony, hogy van. Aztán legyünk őszinték, nagyon sokat hallottuk azt, legalábbis én rengeteget hallottam azt, hogy ha vízben vagy, akkor kevésbé égsz meg, stb. Ez nem igaz. A víz csak minimális védelmet jelent a napsugárzás ellen, és a vízfelületről való visszafényverődés növeli a leégés veszélyét. Szóval tessék figyelni magatokra, tessék többször bekenni magatokat, ha kijöttetek a vízből, akkor is érdemes. A napvédő krémek védenek, így jóval hosszabb ideig napozhattok. Kérem, ez nem igaz. Nagyon fontos, amit az előbb is mondtam, hogy többször kenjétek magatokat. Nem az a lényeg, hogy minél több időt tölts a napon egy bekenéssel, hanem tényleg ez attól függ, hogy helyesen használjuk-e a krémet, és minél többször érdemes egyébként magunkat bekenni. Ha rendszeresen szakítjuk meg a napozást, bekenés nélkül nem éghetünk le. Ez sem igaz, mert az UV-sugárzás hatása összeadó a nap folyamán, úgyhogy erre nagyon kell figyelni. Másik, hogyha nem érezzük azt, hogy forró a nap, akkor nem égünk le. A leégés nem ez irányítja. A leégést a nap olyan sugárzása okozza egyébként, amit nem lehet érezni. A melegérzetet a napsütés látható, és infravörös sugarai keltik, nem a leégés szempontjából veszélyes sugarak. Na most ezek azt gondolom, hogy mind nagyon-nagyon hasznos információk, és hogyha nektek is van olyan tanácsotok, amit szívesen osztanátok meg velünk így, akár a napozással és a nyárral kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra, és természetesen vigyázzatok magatokra.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változik
1: a Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.

0: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és ebben az órában arról meséltem nektek, hogy hogyan tudunk helyesen napozni, hogyan védekezhetünk az UV-sugárzások ellen. Ez mind nagyon-nagyon fontos, és engedjétek meg, hogy így zárásképpen ismételjük át azt, hogy hogyan használjuk a fényvédő krémet, illetve hogy hogyan lehetek a legnagyobb biztonságban. Fokozza a bőrrák kockázatát, ha helytelenül használjuk a krémeket, ezért jelentős mennyiséget kell felkenni a bőrre négyzetcentiméterenként. Csökkenti a védelmet az is, ha a krémet napközben letöröljük, vagy fürdés után nem kenjük be magunkat újra. Tehát ha kijöttök a vízből a strandon, vagy a balcsinál, vagy bárhol vagytok, akkor újra kell kenni, ezt nem győzöm ismételni. Mivel a fényvédőt rossz használókorál is ugye kialakul egy ilyen téves biztonságérzet, hát sokkal többet mennek kint lenni a napon, és kevésbé védekeznek. Hát én azt gondolom, hogy tényleg így nagyon-nagyon kell vigyázni, és figyeljetek magatokra, hogy a lehetünk a legnagyobb biztonságban. A lehető legjobb védelmet nem a krémekkel érhetjük el, hanem a napfény kerülésével, ruhával, kalappal, és csak ezután jönnek a fényvédők. A megoldás tehát az, ha észszerűen kerüljük a napot, ismerjük a bőrtípusunkat, és ennek megfelelően napozunk. Én mindig nagyon fontosnak tartom, és a mi strand táskánkban rendszeresen kerül be, nyilván a kisbabánknak automatikusan többféle UV-védő szűrős sapka, kalap, amit ugye folyamatosan vizezünk a strandon, de mindazon kívül pedig magunknak, felnőtteknek is kell magunkkal vinni kalapot, vagy egy ilyen UV-szűrős baseball sapkát, vagy vannak ezek a horgász sapkák, ezek mind tartalmaznak egyébként már olyan anyagot, amivel legalább egy kicsit tudjátok védeni magatokat a napszúrás ellen is. Szerintem ezek mind nagyon-nagyon fontos információk, és nagyon kérlek benneteket, hogy vigyázzatok magatokra, kenjétek magatokat naptejjel, legyetek nagyon óvatosak, és legyen szép napotok. Sziasztok!
1: Rádió Dik.
2: Vorba,
1: vorbasza.
2: Rólunk, neked!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Budafok városán nyilvánításának 100. évfordulóját július 4-én egésznapos programkavalkáddal ünnepli a kerület. A Budafok 100 keretében pezsgő és borkóstoló, gasztronómiai élmények, élőzene és családi programok várják a látogatókat a városrész számos helyszínén. A törlei pezsgőpincészetben pezsgőbár, római kori kalandok, kézműves és dizájnvásár, tánc és koncertek, míg a környék pincészeteiben vezetett túrák és kóstolók kínálnak betekintést a helyi borkultúrába. A programot kiállítás, sok tárlatvezetések és helytörténeti séták teszik teljessé. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-60-Sátoraljaújhely, a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen, Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hívhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-ról.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió DIK.
4: Üdvözlöm a Rádió DIK hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Június 27-e szombat van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. Július 2-án csütörtökön 19 órakor kezdődik a második Golyma díj szóló tánc verseny Kovács Antal Golyma emlékére a Magyar Zeneházában. A döntő és gála műsor fellépői Kati Horváth Lajos és Kati Horváth Ildikó, Szulamit, Lakatos Mónika, Rostás Mazsi Mihály, Balog József, Balog Gusztáv, Lakatos János Guszti és a Romanodrom. Kovács Antal Golyma a Romanodromból és az Andodromból ismert legendás cigánytáncos és zenész, 21 éve hunyt el. A tavalyi kerek évforduló kapcsán családja a Romanodrom zenekar, Kovács Antal, Kovács Antal Máté, Kovács Krisztián úgy döntött, hogy rendhagyó és hagyományteremtő módon megalapítják és elindítják a Golyma díjat. Az ország legdinamikusabb, Golyma szellemiségéhez legközelebb álló cigánytáncosát keresik. A tavalyi nagy sikerű tehetségkutató és gála műsor után idén még magasabbra tették a lécet, hogy az ország legnagyobb cigánytáncversenyét létrehozzák a Magyar Zeneházában. A második Golyma díj döntőjén ezúttal is remek zenészek muzsikálására táncolnak komoly szakmai zsűri előtt, az ezúttal már 10 országos elődöntőről kiválogatott táncosok, akik közül kikerül a második Gólymadíj győztese, aki az ezzel járó pénzjutalom mellett egy éven át tartó tehetséggondozást is nyer. A Gólymadíj döntőjén a különleges és kiváló táncosok mellett a nézők felvételről viszont láthatják a névadó legendát, és fantasztikus zenészek is színpadra lépnek. Kati Horváth Lajos, Kati Horváth Ildikó, Lakatos Mónika, Rostás Mazsi Mihály, Balogh József, Balogh Gusztáv, Lakatos János Guszti és a Románodrom együttes. Gyönyörű zenék, fergeteges táncosok és sok izgalom jellemzi majd az estét. Az est közvetlenül a díjátadó után egy ingyenes táncházzal folytatódik a szabadtéri színpadon, ahol a Baxtale zenekar muzsikál, és a tavalyi első Gólymadíj győztese Makula Zoltán tanítja a táncokat. A következő két napon pedig zajlik az ingyenes, nagyszabású románó világzenei és táncművészeti fesztivál táncházakkal, külföldi fellépőkkel, összművészeti produkciókkal, hagyományőrző együttesekkel és a Románodrom, valamint az Akkovács és a Cigánykaraván számos sztárvendéggel tarkított koncertjeivel. Csak úgy, mint a 2025-ös tavalyi első Gólymadíj alkalmával, ezúttal is több százan jelentkeztek az ország minden szegletéből a versenyre, ám idén már 10 helyszínen zajlanak, illetve zajlottak az elődöntők a tavasz folyamán. Kalocsa, Nyíregyháza, Szeged, Szolnok, Nagyecsed és még sok város közönsége találkozhatott a programmal. A 10 helyszín mindegyikére ellátogattak az alapítók, hogy élőben tudják megmutatni tudásukat a jelentkezők. Az eseményre mindenkit szeretettel vár. 2026. július 2-án 19 órakor a Magyar Zeneháza koncertterme.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali Vója.
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. És folytatódik a programajánló itt az FM 100.3 Rádió Digben június 30-án, azaz jövő hét kedden, 17:30-tól kezdődik a Budapesti Roma Lakossági Fórum Karácsony Gergellyel a Népszínház utca 31 szám alatt. A fórum 1,5 óráig fog tartani. A rendezvény célja, hogy a budapesti roma lakosok közvetlenül bekapcsolódhassanak a készülő fővárosi roma stratégia alakításába, és megosszák tapasztalataikat, javaslataikat, valamint elvárásaikat a főváros vezetésével. A rendezvény egyedülálló lehetőséget teremt a közvetlen párbeszédre a roma közösség tagjai és a város vezetése között. A program részeként bemutatják a fővárosi roma stratégia céljait és készítésének folyamatát. Ezt követően lehetőség nyílik arra, hogy minden résztvevő megossza véleményét és feltegye kérdéseit.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Folytatódik a programajánló itt a Rádió Díkben. Kökény Annát hallják. Július 3-án pénteken 20 órától Józsefvárosi Jazz Fesztivál Warm Up Session-ben Olá Krisztián kvartettet lehet meghallgatni a Rákóczi téren. Az Olá Krisztián kvartett, a fiatal zongorista zeneszerző legfontosabb zenei projektje, ami a négy muzsikus által megteremtett atmoszférán keresztül is érződik. A zenekar programja Krisztián saját szerzeményeire épül, ám a tagok valamennyien nagyszerű improvizatőrök is, így a produkció szerves részét képezi a spontán és kollektív improvizáció, amely magában hordozza napjaink szellemiségét és zenei eszköztárát, ezáltal friss és komplex hangzásvilágot formálva a zenekarnak. De lássuk is a zenekart: Olá Kálmán Junior szaxofon, Olá Krisztián zongora, Gyányi Marcell nagybőgő és Serei Dániel a doboknál. Az Olá Krisztián kvartett előadásával egy kis ízelítőt szeretnének nyújtani a szervezők a szeptemberben megrendezésre kerülő Józsefvárosi Jazz Fesztivál hangulatából.

0: Rádiódik.
1: Enas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatom a programajánlót. Július 30-án kedden 18 órától Kreatív Flow alkotóműhely felnőtteknek a H13 kultpontban. De lássuk is a meghívót. Felnőtteknek szóló alkotókörünkön összepiszkoljuk a kezünket, festünk, agyagozunk, frotázsolunk, számtalan művészi technikát kipróbálunk, életre keltjük a kreatív oldalunkat, vagy megismerkedünk vele, ha eddig úgy gondoltuk, hogy neked nincs ilyen részed. Elmerülünk az alkotó folyamatban, átadjuk magunkat a kísérletezésnek, hagyjuk szabadon folyni a festéket, felébresztjük az érzékszerveinket, és megformáljuk, papírból kivágjuk az érzeteket. Alkotunk és jelen leszünk egyedül, párban és közösen. Minden alkalom egy adott témát dolgoz fel, illetve jár körül, választott anyagokkal, eszközökkel. A szervezők azt is kérik, hogy hozzanak magukkal olyan ruhát, amit nem sajnálnak, ha összekenik. Június 30-án, tehát 18 órakor várják az érdeklődőket a H13 kultpontba, a Horánszky utca 13 szám alá.

0: te kell lesz. Nekem csak te kell lesz. Nekem csak te
1: 100.3 Rádiódik.
2: Tu mengepen az rólunk neked.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a program ajánló, mégpedig egy kis emlékeztetővel, Cigány Kedv az Amarod Duhóval a Pontonban. Június 30-án, tehát következő kedden, este 8 órától. Idén sem maradhat el a Ponton Cigány Kedv nélkül. Ezt a koncertsorozatot azért indították, hogy két hetente együtt táncolhassanak a legőszintébb és legboldogabb cigány muzsikára, a legjobb autentikus cigányzenekarok társaságában. Ezen a napon, tehát kedden, az Amarod Duhótól lesz hangos a Dunapart. Mindenkit várnak szeretettel az idősebb Antal József rakparton.

0: csináld! Ha megsértettem valakit, rakjátok ki a Facebookra!
1: Járom az utcákat, egy csavargó vagyok pontom.
2: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
3: A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását, amelyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írta a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy előző nap találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon. Titkosított kínai gigahitelből kínai kivitelezőkkel, a beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Esküjükkel egy olyan haza mellett kötelezték el magukat, amely éppen most tanulja újra, mit jelent a szabadság, a szolgálat, a rend és a becsület. Ezt Magyar Péter kormányfő mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombaton tartott tisztavató ünnepségén. A kormányfő kijelentette, hogy hiába voltak elhivatott szakemberek, tisztességes dolgozók a rendvédelem tagjai. A múltban túl sokszor helyezte magát a hatalom az emberek fölé, a politika úgy viselkedett, mintha törvények felett állna, vagyis a szakmaiságot gyakorta felülírta a kényszer, a közszolgálatot a lojalitás, a felelősséget a mellébeszélés. A kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, amely nem lehetséges működő és emberséges rendvédelem nélkül, szögezte le a miniszterelnök. Az ország több részén is vízhiány lépett fel az elmúlt napokban, pedig jövő hét közepéig csak egyre melegebb lesz. Különösen érintett a főváros körüli agglomerációs övezet, ahol az infrastruktúra sokszor elmaradott a betelepülés mértékéhez képest. Mendén évek óta probléma van a vízellátással, ezúttal 3 napon keresztül kínlódtak, vízkorlátozást is be kellett vezetni. Az ország vízművei is keményebb hétvége előtt állnak. A vízfogyasztás ilyenkor még inkább megnő. Vannak részei az országnak, ahol már egy hete lajtos kocsikból hozzák a vizet.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik.
6: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Június 27-e szombat van, és 19 óra múlt. És ha már programajánló, akkor egy nagyon izgalmas hétvégi programot kínál nekünk dr. Suki András, amely még holnap is fog zajlani. Beszélgető partnere Kis Ferenc volt.
7: Következő beszélgető partnerem Kis Ferenc, az Udvar Fesztivál főszervezője. Köszönöm szépen, hogy beszélget velünk.
8: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a meghívást, és itt van körülöttem a szervező csapatnak sok tagja, tehát körbe mennék, hogy ők is be tudjanak mutatkozni.
7: Igen, hallgatjuk.
9: Én Marad István Krisztián vagyok, a Karlóból.
10: Én pedig Olá János.
11: Rézműes András.
12: Váradi József.
13: Csipkés Tamás.
8: Ennél még kiterjedtebb a szervező csapatunk, de ennyien tudunk összeülni az interjú erejéig. Így is ugye kihívás ennyi emberrel egyszerre beszélgetni, majd igyekszünk nem egymás szavába vágni.
7: Jó, nagyon szépen köszönöm. Akkor kezdjünk is bele. Hogyan született meg az Udvar Fesztivál ötlete?
8: A fesztivál az egy érdekes ajándék volt számunkra. Mi a jelenlét programot valósítjuk meg Arlóban, így kerültünk ide, a Jezsuita jelenlét program dolgozóiként. És az egyikünknek egy barátja akkoriban a Bécsre költözött Közép-Európai Egyetemen tanult, Újvári Péternek hívják, és egy szemináriumi feladata az volt, hogy kultúrák találkozását mutassa be valahogy, és arra gondolt, hogy hát ez nagyon érdekes, ez a kultúra, amit így a barátságunk által elkezdett megismerni, vidékiség, szegénység, és egy cigány-roma kultúra, ez mind jelen van itt Borsodszélon nálunk, és azt gondolta, hogy ez ritkán találkozik azzal a fesztiválozó kultúrával, ami általában a városi értelmiségre jellemző, és ez lett az ő választott feladata, hogy egy ilyen lehetőséget hozzon létre. Ezt támogatta az egyetem anyagilag is egy kicsit, és így tervezte meg először a fesztivált, aminek mi csak házigazdái voltunk. Ez 5 évvel ezelőtt volt, ez az 5. udvar fesztiválunk, és hát kinőtte magát, és ugye most már hallatszik, hogy itt a szervező csapat nagy része arlói helyi erő, nagyon sokat segítettek nekünk az elmúlt évben a CEU-hoz kapcsolódó egyetemisták, budapesti egyetemisták, és azt hiszem most ebben az évben mondhatjuk, hogy megérkezett a fesztivál szervezés is Arlóba, mi mindig kapunk azért messziről segítséget, de most már a legnagyobb részt itt magunknak, illetve hát a vendégeknek készítjük elő ezt a fesztivált.
7: Én úgy érzem, hogy ez egy hiánypótló fesztivál, ha lehet ezt mondani róla. Végül is mi volt akkor az a küldetés, aminek a célja tulajdonképpen ennek a megszervezése?
8: Hát nekünk az a nagy élményünk ezzel a fesztivállal, és az a nagy vágyunk, azért örülünk neki, hogy ez van, mert sokan támogatják ezt a felzárkóztatási munkát, amit itt csinálunk Arlóban, sokan érdeklődnek utána, de mindig van egy ilyen helyzet, hogy lejövünk ide a Borsod szélére, és jaj, a szegények, jaj, nekik mi nincsen, jaj, hogy tudunk segíteni, és ez mindig egy ilyen felülről lefelé helyzet. És persze nagyon hálásak vagyunk ezekért, de nagyon fontosnak tartjuk, ugye, hogy a felzárkóztatási munkánkban ne felülről lefele legyen mindig, hanem legyen olyan alkalom, amikor egy szinten vagyunk, egyenlőek vagyunk, és ezt tapasztaltuk meg itt a fesztiválban, és ezért küzdünk minden évben, hogy amikor a kultúrát élvezzük, amikor kikapcsolódunk, akkor teljesen egyenlőek vagyunk. Ugyanúgy bulizunk, ugyanúgy beszélgetünk, ugyanúgy érdekel minket egy film vagy egy kiállítás, és meg tudjuk mutatni egymásnak, hogy mi a cigány kultúra értéke, mi az, amit esetleg egy tanult városi ember érdekesnek talál, és ezek egyenlő értékű dologként tudnak így beszélgetni, találkozni ilyenkor az udvarunkon.
7: Én úgy érzem, hogy ez a fesztivál egyébként alapvetően azt hangsúlyozza, hogy a párbeszéd és az előítéletek lebontása, ami nagyon-nagyon jelentős. Mit szeretnének, hogy hazavigyen magával egy látogató, aki meglátogatja ezt a fesztivált? Tehát mi az üzenete?
12: Az üzenete az, hogy nem számít a nemzetiséged vagy a hovatartozásod, együtt tudunk szórakozni, emberek vagyunk, nem számít a különbség, mindenki élvezi zenét, a zene egy közös nyelvet fejez ki az emberek között.
7: És gondolom ezért is van, hogy akkor a roma kultúra ilyen hangsúlyos szerepet kap ezen a fesztiválon.
12: Igen.
7: És miért éppen Arló lett az udvar fesztivál otthona?
8: Ez egyszerűen a kapcsolataink, a barátságunk miatt. Arlóba dolgozunk, Péter barátunk minket ismert, és ezért, amikor ezt az egyetemi feladatot kapta, akkor elhozta ide. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Arló ebben a felzárkózó települések programban lélek számát tekintve az egyik legnagyobb település, több mint 3000-en laknak Arlóba, és mégis Borsod megyéhez képest, akár az úti járáshoz képest is, tényleg a hátrányos települések, ennek sajnos a dobogóján van, ugye a rossz értelembe vett dobogóján, tehát nagy szükség van itt erre a jelenlét programra, és nagyon örülünk, hogy ez a különleges találkozás és ez a különleges esemény, ez az udvar fesztivál így emiatt a szerencsés barátság miatt pont ide hozzánk érkezett.
7: Hogyan fogadja a helyi közönség egyébként a fesztivált, hiszen ez nagyon fontos, hogy ők hogy viszonyulnak ehhez?
10: A helyiek az udvarfesztivált nagyon jól fogadják, hiszen minden évben ezt nagyon várják, hiszen nagyon nagy fellépőkkel, nagyszerű programokkal várjuk őket, és ők ezt nagyon élvezik, hozzák barátaikat, ismerőseiket, ugye gyerekeket. A gyerekeknek van ugye kézműves foglalkozások, felnőtteknek ugyanúgy vannak foglalkozások, szóval ők ezt nagyon várják, hisz élvezik az a fesztivált.
7: Esetleg ők is bekapcsolódnak a szervezésbe, vagy a programokba, vagy bármi egyébbe, amiben lehetőség van?
8: Ugye ez a népes csapat, most már adom körbe a telefont, ez jelzi, hogy hát ide haladunk, hogy évről évre egyre inkább megvannak a helyi segítője a fesztiválnak, van, aki ugye mondjuk az önkormányzat részéről támogat, a nemzetiségi önkormányzat, helyi intézmények, mint az iskola, családsegítő, de hát ugye főleg ez a fiatalokból álló csapat, akik itt jártak hozzánk ifjúsági foglalkozásokra, zeneprogramra, ők most magukra vették a szervezésnek nagyon sok részét, leveleztek előadókkal, építették a színpadot, készítették a dekorációkat, készülnek ugye fellépőként is, nem egy esetben zenével, tánccal, a biztonsági szolgálatot próbáljuk helybe megszervezni, kicsit egy ilyen önkéntes, polgárőr jellegű dologgal, ugye csak erre a rövid időre, tehát egyre inkább megtalálja mindenki benne a saját feladatát és kapcsolódási pontját.
7: És hogyan képzeljük el, tehát, hogy az ember megérkezik mondjuk vonattal Arlóba, sétálott egy keveset, gondolom, amíg megérkezik a fesztivál középpontjába, vagy esetleg több helyszínen van különböző színpadokon ez a rendezvény?
8: Sajnos jelenleg nincsen vasút közlekedés Arlóba, bár a rendezvényünknek a helyszíne az a Vasút út, de ez most egy érdekes utca, mert a közepén bicikli út van kialakítva, ezen lehet is csodálkozni. Mit keres egy utca közepén egy bicikli út? Hát ott nem igen a vasút, de az ipari vasút volt, ami a bányákból szemet szállított Ózdra. Fölszedték már, és nincsen vasúti közlekedés, de a Vasút útba várjuk szeretettel a látogatókat. Budapest-Ózd volánbusz járatról le lehet szállni Arlóba, 5 perc séta a busz megállótól itt a falu közepében, és 3 ingatlanon működik a jelenlét program, ezeknek az udvarát nyitottuk egybe, díszítettük ki, most már kitelepültek vendéglátós szolgáltatók is, és eddigi években úgy volt, hogy este 10-kor abba hagytuk a mulatozást, mert nem akarjuk zavarni a falunak a békéjét, nyugalmát, csendjét, most kiterjesztettük a fesztivált, az erdők alján lesz egy új helyszínünk, úgy hívják, hogy Gyepes Völgy, ez egy gyönyörű természeti értéke Borsodnak, amúgy Arlónak egy másik különlegessége az Arlói tó is, tehát gyönyörű természeti környezetben vagyunk, és akkor a második számú helyszínünk az az lesz, hogy este 10-től még 2 koncert naponta az erdő alján, ahol nem zavar senkit, ott valósul meg.
7: Beszéljünk egy picit a programokról, ami egyébként június 26-a és 28-a között kerül majd megrendezésre. Mik a legfontosabb kiemelt programok, illetve zenekarok?
10: Pénteken, azaz holnap, a legjobb lesz, ami ugye nagyon várunk, az a Kaliaz, ők egy ugyebár egy cigánzenei együttes, de lesznek még például a Romanov Lók, Kále Luludyi, Hegedűs Józsi, ők mint ilyen nagyon nagy értékei, főleg így a fesztiválunknak. Itt most a fesztiválunkon úgy szerveztük, hogy az eddigi lévő 5 évben meghívott zenészeinket, azokat is most mind meghívtuk, és ők is ugyanúgy jelen lesznek ismét a fesztiválon. Szombaton a fő fellépünk az Termite, szintén egy nagy cigány együttesünk.
7: Így van.
10: És a DJ-ban mondják, hogy itt lesz. Ő kint lesz Gyepesben. Vasárnap Roma Big Band, ugye ők a helyi fiatalokból kialakult zenekarunk. De lesz még Várkonyi Csibészek, lesz az 5.30-unk, ez is helyi fiatalokból alakult. De van nekünk egy olyanunk, a Cigánymise, és annak is lesz egy ilyen bemutatója, plusz lemez bemutatónk is lesz, ez által ugye Cigánymiséből. De a misénk az ugye saját. Saját kezdemények, és ott is helyiek vannak benne.
7: Nagyon izgalmasan hangzik. Úgy érzem, hogy teljesen megfér egymás mellett a hagyományőrzés és a modern zenei világ, hiszen itt azért fellelhető mindenféle benne. Milyen szempontok alapján választották ki a fellépőket?
8: Még egy elem van, minden napra jut talán olyan előadó is, aki a szélesebb magyar nemzetnek a hagyományait hozza el hozzánk, például a Zurgó zenekar, Tindia együttesük, moldvai népzene alapú muzsikát csinálnak, vasárnap számítunk a Zajnarra, a Gáncsállóra. Tehát ahogyan az emberek között ez a találkozás, ez, hogy egymásra nézhessünk egyenlő módon, és egymásban az értéket meglássuk, így a zenében is ez van, hogy hát persze a házi gazdaként jelenleg a lakossága Arlónak túlnyomó részt roma, de együtt élünk, és próbáljuk egymásból meglátni az értéket, és ezért szeretettel hívjuk Ózdról a Szabadszombat Néptánc Együttes, az Arlói Vegyes Kart, akik népdalokat énekelnek, tehát megpróbáljuk ezt a sokszínűséget megélni, és megünnepelni egymásban, hogy ilyen összetett és bonyolult társadalomban élünk, ahol mindenki értékes, és ennek tudunk örülni egymásban.
7: Úgy érzem, a fesztivál egyik fontos célja a gyermekek és fiatalok támogatása, illetve megszólítása. Hogyan vélekednek erről? Milyen eredményeket látnak eddig esetleg, amiket sikerült elérni a korábbi fesztiválokkal? Vagy esetleg tudnak olyan személyes történetet megosztani, amely különösen emlékezetes a korábbi évekből?
12: Hát van a helyi zenekarunk a Romabitben. Ők számos fellépést a hátok megyet utaznak most már. Az A38-on, a Kóbusziban, a Gólyában, a Manyiban. Szóval így elkezdte a zenekar így a nulláról, mert minden tag itt kezdett el zenélni, és úgy alakult ki ez a zenekar. Szóval ez egy nagy siker itt a hozzenei műhely számára.
7: Hát ez egy személyes sikertörténet, tehát ez mindenféleképpen nagyon pozitív, főleg egy ilyen kisebb közösségben.
12: Igen.
7: A látogatók száma, vagy inkább az emberi találkozásoknak a minősége a fontos. Mit jelent ez a közösség számára ott helyben?
12: Az emberek találkozása nagyon fontos nekünk, hogy megismerjék egymást, más kultúrákat is megismerjenek, és azok is, akik eddig nem ismerték mondjuk a roma kultúrát, vagy a mozvai népzenei kultúrát, akkor azok megismerjék.
7: Én is azt gondolom egyébként, hogy egymás megismerésén, egymás kultúrájának a megismerésén, illetve elfogadásán keresztül vezet az út abba az irányba, hogy tényleg az emberek jobban elfogadják és jobban megértsék egymást. Egyébként hol látják az Udvar Fesztivált 5-10 év múlva? Hol fog ez vajon tartani akkor? Nyilván szeretnék folytatni.
12: Reméljük, hogy minél nagyobb évente fogunk növekedni, reméljük, hogy sikeres lesz a fesztiválunk, és minél több embert meg tudunk mozgatni a határos csillagosé. Mi dolgozunk rengeteget, hogy ez sikerüljön, és összejöjjön, és az emberek szeressék ezt a dolgot. Most is nagyon sokan szeretik, ezért is csináljuk már ötödjére ezt az egészet.
7: Voltak olyan pillanatok a korábbi fesztiválok alkalmával, amik úgy nagyon emlékezetesek voltak? Esetleg elmesélnék ezeket?
12: Hát a rengeteg koncert, esti befejező koncertek, azok nagyon nagy sikereket halmoztak fel, mert nagyon jó élményeket nyújtottak az embereket, mindenki táncolt, bulizott, megismerkedtek, énekeltek, ez mind nagyon élmény volt.
7: Lehet tudni, hogy hozzávetőlegesen hány embert szólított meg eddig a fesztivál?
12: Összesítve, tavalyi év az három nap alatt ilyen 800 ember.
7: Hát azért az már egy szép szám. Meg lehet fogalmazni egyetlen mondatban, hogy miről szól az Udvar Fesztivál?
12: Mondjuk az elfogadásról és a jókedvről.
7: Mit üzennének azoknak, akik még soha nem voltak az Udvar Fesztiválon?
12: Jöjjenek, próbálják ki, éljék át ezt az udvar élményt. Ez egy nagyon egyedi, nagyon családi légkörben történő fesztivál, ezt nem érdemes kihagyni.
7: Tehát megéri akár Budapestről is több száz kilométert utazni ezért a három napért, hogy ott eltöltsenek egy közösségben néhány napot.
12: Igen.
7: Van egyébként olyan lehetőség is, hogy szállás, vagy egyéb szolgáltatások, amik mondjuk megkönnyítik ezt az ott tartózkodást?
12: Igen, persze, van egy weboldalunk is, Udvar Fesztivál néven, megtalálják ott a részleteket is, lehet sátrazni, vannak helyi szállodák, apartmanok, szóval ezeket meg tudjuk oldani. Erre vannak külön dolgaink.
7: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ez egy nagyon izgalmas fesztivál lesz, úgy néz ki. Köszönöm szépen a beszélgetést önökkel.

0: Rádió Dick.
1: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Induljunk is egy nagyon izgalmas programra, illetve annak ígérkezik, ami a nyáron lesz megtartva Jobbágyin, mégpedig egy fesztivál, hogy milyen fesztivál lesz, és hanyadik. Itt van a fesztivál főszervezője velem a vonalban, Bari Krisztián. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
2: Én is nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Dick Rádió hallgatóit, és téged is, kedves Anna. Ez a Jobbágyi Kortárs Művészeti Fesztivál idén a 7. alkalommal kerül megrendezésre, és most az az egyik apropója, amire már régóta vadászott a mi fesztiválunk, hogy végre egy cigány együttes is elfogadta a meghívásunkat, nevezetesen a Romano Grasso együttes.
1: Ez nagyon-nagyon jó hír, ez egy fantasztikus, fantasztikus hír a fesztivál részére, és gondolom te is nagyon örültél neki.
2: Igen, nagyon boldog voltam, nagyon megtisztelőnek érzem azt, hogy elfogadták, és egy komplett 90 perces műsorral készültek a fesztiválon belül nekünk és a kedves nézőknek, itt a jobbágyiak és a látogatók örömére.
1: Van-e még, amit esetleg elmondanál a fesztiválról, ami már publikus a hallgatók részére?
2: Még programtervünk nincs, de hamarosan lesz. Több nem ismert cigány alkotó lesz, még neveket nem mondanék. Lesz közöttük színművész, lesz közöttük saját szerzeménnyel dalszerző, szintén cigány előadó. Reményünk szerint te magad is itt leszel.
1: Így van, megérkezem.
2: És hát bízunk benne, hogy ez egy nagyon jó hangulatú fesztivál lesz. Ami változás az előző 6 feszthez képest, hogy egy kicsit változtattunk az arculaton, mégpedig olyan értelemben, hogy minden lesz, ami eddig volt, irodalom, zene, képzőművészet, csak még eddig a irodalomé volt a főszerep, és minden más arra épült. Most fordítunk ezen, és a zene irányra fog épülni minden más, ami eddig is jelen volt.
1: Ez nagyon jól hangzik.
2: És rengeteg zenére számolhatnak most a látogatók. Nagyon, nagyon sok irányú és nagyon sok szép zene. A spanyol cigány, a magyar cigány, a operett zene. Tényleg minden igényt kielégítő zenei fesztivál. Válik most ez a fest egy kicsit.
1: Drága Krisztián, hát izgatottan várjuk a további részleteket. Kérlek, jelentkezz, amikor teljesen tudod a program menetét.
2: Rendben van, addig is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és jó szórakozást kívánok addig a rádió hallgatóinak.
1: Köszönjük szépen, szia!
2: Szia!

0: megcsapolni. A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: A nyár Magyarországon a fesztiválok évszaka. Júniustól augusztus végéig szinte minden hétvégére jut olyan rendezvény, amely a zenét, a kultúrát, a gasztronómiát, vagy éppen a közösségi élményt helyezi a középpontba. A kínálat rendkívül sokszínű. A több százezres nemzetközi fesztiváloktól egészen a családias hangulatú kulturális találkozókig mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb programot. Most olyan fesztiválokat mutatunk be, amelyek nem csak szórakoztatást kínálnak, hanem valódi kulturális értéket is közvetítenek. Elsőként érdemes szót ejteni az Udvar Fesztiválról, amely az utóbbi évek egyik legizgalmasabb kulturális rendezvényévé vált. A fesztivál középpontjában a roma kultúra áll, de célja jóval túlmutat a koncerteken. A szervezők olyan közösségi teret kívánnak létrehozni, ahol roma és nem roma emberek találkozhatnak, beszélgethetnek, megismerhetik egymás hagyományait, és közelebb kerülhetnek egymáshoz. A zenei programok mellett beszélgetések, gyermekfoglalkozások, gasztronómiai bemutatók és közösségi események is várják a látogatókat. Ez a fesztivál kiváló példája annak, hogy a kultúra valóban képes hidat építeni emberek között. A roma zene szerelmeseinek a Babel Sound világzenei fesztivál is különleges élményt kínál Balatonbogláron. A fesztivál a világ különböző népeinek zenéjét mutatja be, ahol rendszeresen fellépnek kiváló roma és balkáni együttesek is. A koncertek mellett táncházak, hangszerbemutatók és kulturális programok teszik teljessé az élményt. A Babel Sound igazi világzenei utazás, ahol néhány nap alatt több kontinens kultúrájával is megismerkedhetünk. Ha összművészeti fesztivált keresünk, akkor kihagyhatatlan az Ördögkatlan Fesztivál, amely a Villányi Borvidék településein várja a látogatókat. Ez a rendezvény különleges hangulatával vált legendássá. A zene mellett irodalmi estek, színházi előadások, kiállítások és családi programok is helyet kapnak. Az Ördögkatlan egyik legfontosabb üzenete az egymásra figyelés és az emberi kapcsolatok ápolása. Ezért sokan nem egyszerű fesztiválként, hanem valódi kulturális közösségként tekintenek rá. Egészen más világot képvisel a Veszprém Fest, amely a minőségi könnyű zene és jazz egyik legismertebb hazai eseménye. A történelmi belváros különleges hangulata, a világsztár fellépők és a kifinomult környezet miatt sokan Magyarország egyik legelegánsabb fesztiváljaként emlegetik. A koncertek mellett a rozé, rizling és jazznapok ingyenes programjai is sok ezer látogatót vonzanak minden évben. A Balaton és a jazz kedvelőinek igazi csemege a paloznaki Jazz Picnic. Ez a butik fesztivál a jazz, a soul és a funk világát ötvözi a Balaton felvidék borászati hagyományaival. A látogatók nem csak kiváló koncerteket hallhatnak, hanem minőségi borokat is kóstolhatnak, miközben egy nyugodt, barátságos környezetben tölthetik a nyári estéket. A népzene és a magyar hagyományok kedvelőinek ajánlható a Kaláka Fesztivál, amely évtizedek óta a magyar folklorzene egyik legfontosabb ünnepe. A fesztiválon a koncertek mellett kézműves foglalkozások, irodalmi programok és gyermek előadások is várják a családokat. Így több generáció számára is tartalmas kikapcsolódást kínál. A színház szerelmesei számára a szegedi szabadtéri játékok jelentik a nyár egyik csúcspontját. Európa egyik legjelentősebb szabadtéri színházi rendezvényén operák, musicalek és nagyszabású zenés előadások elevenednek meg a Dóm tér lenyűgöző környezetében. Közel egy évszázados története során a magyar kulturális élet egyik meghatározó eseményévé vált. Ha valaki a nagy nemzetközi fesztivál élményt keresi, természetesen nem maradhat ki a Sziget Fesztivál sem. A budapesti hajógyári szigeten megrendezett esemény Európa egyik legismertebb fesztiválja, ahol a világ legnagyobb könnyűzenei előadói lépnek fel színpadon. Bár elsősorban pop és rockzene dominál, számos kulturális, civil és világzenei program is helyet kap a rendezvényen. Végül érdemes megemlíteni a Művészetek völgyét, amely Kapolcs és a környező települések utcáit néhány napra hatalmas kulturális térré alakítja. Itt egyszerre találkozhatunk komoly zenével, népzenével, jazzzel, irodalommal, színházzal és képzőművészettel. A fesztivál különleges atmoszférája miatt sok művész látogató minden évben visszatér ide. A nyári fesztiválok közös üzenete, hogy a kultúra képes közösséget teremteni. Különösen igaz ez a roma kulturális rendezvényekre, ahol a zene, a tánc és a személyes találkozások elősegítenek lebontani az előítéleteket, és közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Érdemes tehát a nyári hónapokban útnak indulni, hiszen Magyarország fesztiváljai nem csupán szórakozást, hanem maradandó kulturális élményeket is kínálnak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-Hatvansátor-Jaújhely és a Budapest-Szeglét-Szolnok, Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hévhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő. A szombati Pride felvonulást megelőzően kétoldalú megbeszélést folytatott egymással Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Labib az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosa Budapesten. A találkozót követő sajtótájékoztatón Hadja Labib emlékeztetett arra, hogy tavaly a Pride felvonulás megrendezését megtiltották. Kiemelte, hogy az idei kezdeményezés mögött több százezer támogató áll 36 országból. Hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországon megváltozott a politikai helyzet, és az új kormány tagjai közül Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel és Orbán Anita külügyminiszterrel is tárgyalt, és számos fontos kérdést vitattak meg. Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban Budapest frontvonala volt annak a társadalmi küzdelemnek, amely az elfogadásért, egy egységesebb és méltányosabb Magyarországért zajlott. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök, derül ki a parlament honlapjára kitett dokumentumból. Az országgyűlés kormánypárti többsége kedden döntött a törvénymódosításokról. A jogszabálycsomag a jogállamisági és átláthatósági feltételek teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, bővíti az integritás hatóság jogköreit, valamint változtat a magántőke alapok szabályozását. Is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: föld.
1: Hallod? Az este nem arra van, hogy te ásítozz, hanem arra, hogy feltöltődj, táncolj, énekelj, és végre felejts el mindent, ami ma bosszantott. Itt nincsenek főnökök, nincsenek számlák, nincsen matekházi, csak a legjobb buli hangulat, mert ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Szóval tarts velem, mert innen nincs kiszállás, csak pörgés, nevetés, és a legjobb slágerek 11 óráig. Gáspár Lacitól és K. Kevintől szólt a Forog a Föld, a továbbiakban pedig nagyszerű előadók következnek, mert itt lesz Kökény Attila, Burai Fehér Krisztián Márióval, Essemmel a Barna Lány, Getyinás Dávid, a Swingala Django, most pedig következzen a Váradi Roma Cafétól a Minden Egyes Éjszaka. Induljon hát a Dik Buli, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi.

Ez volt a Romantiktól, a pedig az életben, amit Mr. Andreasszal készítettünk közösen. Szóval, ki mondta, hogy bulizni csak szórakozó helyen lehet? Hát mi most bebizonyítjuk, hogy a legnagyobb parti a nappalitban, a kocsitban, vagy akár a fürdőszobádban is lehet. Egy a lényeg, mi toljuk a legjobb zenéket, te pedig csak engedd el magad, mert ma este a Dick Rádió a világ legmenőbb diszkója. Na akkor folytassuk is a bulizást.

zseniális zenét hallhattatok Dani Janóka előadásában. Ennek a dalnak a címe az volt Úgy fáj. Nem csak a jó zenék fontosak, hanem az is, hogy tudd, mi zajlik körülötted a nagyvilágban. Következzenek a friss hírek, utána folytatódik a parti.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Élénkülés jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon, írja közleményében egy nagy hazai bank. Bár az átadott lakások száma egyelőre továbbra is alacsony szinten alakul, az építési engedélyek számának jelentős növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években fokozatosan bővülhet a kínálat. A folyamat nem csak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is egyre látványosabb, különösen Debrecenben, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán. Országosan 4,3%-kal emelkedett az átadott lakások száma az előző év azonos időszakához képest, miközben a fővárosban 13%-os bővülést mértek. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Betesda Gyermekkórház Kiel laborjában. A hiperrealisztikus csecsemőszimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű babaszimulátort a Magyar Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Az eszköz segítségével a szakemberek minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. Július 5-én rendezik meg a Csík Zenekar Fesztet a Budapest Parkban, ahol a Csík zenekarral fellép majd Szalonna és bandája, a Besodrom és Szabó Balázs bandája, valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek és mezőmisi énekes is. A félnapos program során fellépő zenészek nem csak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd, így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beilleszteni a közreműködők zenei világát a Csík zenekaréba. A koncertek között a Tarsói Zenekar Táncháza és Gólyalábasok színesítik majd a programot, ezért a családok fiatalabb tagjait is várják a fesztiválra a szervezők.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

partiáján vagytok éppen, és tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas Darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez volt Radics Gigitől és Dr. Bérestől a Nem számítottam rád. A következőkben viszont figyeljetek, mert olyan dal jön, amitől még a nagymamám is táncra perdülne a sparhet mellett. Ha ülsz, akkor azonnal állj fel és kezd el a csípődet rázni, mert bizony ez a dal nem hagy nyugton senkit. Jöjjön Gáspár Lacitól és a Valmártól az Éjfél.

csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyertek!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmajer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg, ami azt jelenti, ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, budapesti utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén július 30-31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között. Budafok városán nyilvánításának 100. évfordulóját július 4-én egésznapos programkavalkáddal ünnepli a kerület. A Budafok 100 keretében pezsgő és borkóstoló gasztronómiai élmények, élő zene és családi programok várják a látogatókat a városrész számos helyszínén. A törlei pezsgőpincészetben pezsgőbár, római kori kalandok, kézműves és dizájnvásár, tánc és koncertek, míg a környék pincészeteiben vezetett túrák és kóstolók kínálnak betekintést a helyi borkultúrába. A programot kiállítás, sok tárlatvezetések és helytörténeti séták teszik teljessé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Induljon egy újabb díkbulis óra itt a Rádió Dikken. Na gyerünk, tomboljon az éjszaka és forrósítsuk fel a hangulatot még jobban, mert olyan dalok következnek, ami tökéletes választás lesz a buli folytatásához. Lejátszok nektek egy régi klasszikust, mert a fekete vonat bilakója már bizony van, vagy 24 éves, de lehet, hogy ebben az évben tölti a 25. évét ez a dal. A folytatásban a Romatontól szól majd az Elfelejtek mindent, Mário Hű önmagához mindig szép romantikus dalokat ír, szól majd tőle a Nem bírom nélküled. Most pedig egy igazi beindulós nóta következzék. Ellen Junior és Mr. Andreas, Velem a sok csillag.

0: piața.
1: 100.3 Rádiódik.
2: You like that?

Pörög tovább a Digbuli itt a Rádió Dikken. Bízom benne, hogy nagyon jól szórakoztok, és jól érzitek magatokat bárhol is vagytok, ha esetleg otthon hallgatjátok a rádiót, akkor otthon megy a bulika, ha pedig mentek valahová az éjszakába, és esetleg ültök egy taxiba, akkor szóljatok a sofőrnek, hogy adjon rá kakaót. A Rádió Dikken mindig friss és újabb zenéket is hallhattok, a következőkben a testvértől fog szólni az Oda kell figyelni, aztán Molinero és Góri Elég című dala pörög, aztán Kis Grófótól szól a Zsiguli buli, most pedig következzen Edem és Lacika, szóljon tőlük a Mennem kell.

Adásunk itt véget ér a Dick bulival, de ne feledjétek, a Rádió Dick mindig veletek van. Köszönöm, hogy hallgattatok minket, pihenjetek jól, hamarosan újra találkozunk. Nyugodalmas, szép estét kívánok mindenkinek, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Budafok városa nyilvánításának 100. évfordulóját július 4-én egésznapos programkavalkáddal ünnepli a kerület. A Budafok 100 keretében pezsgő és borkóstoló, gasztronómiai élmények, élő zene és családi programok várják a látogatókat a városrész számos helyszínén. A törlei pezsgőpincészetben pezsgőbár, római kori kalandok, kézműves és dizájnvásár, tánc és koncertek, míg a környék pincészeteiben vezetett túrák és kóstolók kínálnak betekintést a helyi borkultúrába. A programot kiállítás, sok tárlatvezetések és helytörténeti séták teszik teljessé. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-60-Sátora-Jóújhely, a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen, Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hívhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 4-e, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a rádió indulásáról, élményeiről és emlékeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Béla, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
5: Én is nagyon köszönöm, hogy behívtál, gondoltál rám. Nagyon jól esik, hogy itt lehetek ma veled. És hát igen furcsa itt megint ilyen stúdióban mikrofonok között ülni, és visszahallani akár a fülesben a hangom. Sziasztok!
4: Mikor is voltál a rádióban?
5: Én 2001-től, tehát az első pillanattól, 2008-ig. Tehát 2008. október 8-án a Rádió C születésnapján csináltam az utolsó búcsú műsoromat.
4: Nagyjából 7,5 év. Igen. Hogy indult a rádiós pályafutás, hogy mesélj nekünk egy picit erről?
5: Hát képzeld el, én nem is tudtam, hogy én nekem ehhez bármiféle közöm lesz, mert én annak idején ugye a Roma Parlamentben egy klubba jártam, ez egy középiskolás klub volt, amiben leginkább ugye roma, velem egykorú középiskolás srácok, lányok jártak, és hát ott nagyon jó hangulat volt, ez a Roma Parlamentben volt, a Tavaszmező utcában, és hát ez egy olyan klub volt, ahol rendszeresen péntekenként összejöttünk, előadásokat hallgattunk, beszélgettünk az élet nagy dolgairól, kultúráról, sokat játszottunk, sokat csak elvoltunk, és egyszerűen egy közösséget építettünk.
4: Ösztöndíjas voltál akkor,
5: ösztöndíjas
4: ugye?
5: Ösztöndíjas voltam, aha, igen.
4: Zsigó Jenő vezette akkoriban a Roma Parlamentet.
5: Így van, és annak idején a Cigányház is hozzájuk tartozott, és akkor én ott voltam ösztöndíjas, És én ilyen kis központi figura voltam ott, vagy hát nem is biztos, hogy központi, de ilyen hangadó, vagy hát hoztam a kis magam világát, szerettem bolondozni, nevettetni, játszani, ilyesmi, és hát ugye annak idején ott a Roma Parlamentben volt az Amaro Drom főszerkesztősége is, ami egy cigány havilap volt, és annak volt a főszerkesztője Kerényi György, és hát ő, amikor kicsit megpihentek ott a munkában, akkor kijöttek oda hozzánk, akkor ott beszélgettünk, vagy éppen csak megfigyelték ott, hogy a fiatalok hogyan viselkednek, mit csinálnak, hogy vannak, együtt voltunk magyarán, és akkor egyszer csak a Kerényi György odajött hozzám a Roma Parlamentben, megkérdezte: Béla, neked volna kedved rádiózni? Érted, tehát azt se tudtam, hogy merről, hány méter, vagy hogy miről szól, ez persze, hogy lenne kedvem, hát fiatal gyerekként,
6: mennyi voltál?
5: 18 éves lehettem.
6: Aha.
5: 18, 17, 18, valahogy így. Hogy ne lenne, persze. És akkor ezzel így leokéztük, hogy jó, akkor erre nekem ez lenne. Eltelt egy év, legalább, és akkor jött egy ösztöndíjas gála, mégpedig a Thália Színházban.
6: Így van.
5: És akkor ott, amikor vége lett az ösztöndíjas gálának, akkor odajött hozzám, és akkor megint megkérdezte, hogy volna kedved akkor rádiózni. És mondta, persze, volna, csináljuk, oké. És akkor, tehát nem is nagyon kérdeztem én bele, ahogy lehet, csináljuk, rendben van. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor hívni fog, és képzeld el, felhívott egy héten belül, azt hiszem, és akkor onnantól kezdve megélesedett ez a dolog. Tehát találkoztunk egy kávézóban, és akkor ott felvázolták, hogy miről lenne szó. Tehát, hogy indulna egy rádió, egy cigány rádió Magyarországon először, és hogy hát arra gondoltak, hogy akár segíthetném én is ezt a kis közösséget, műsorvezetésre gondoltak, és hogy ha úgy van, akkor megmondják, hogy mikor, hova, és akkor találkozzunk. És akkor én ebbe benne voltam, hogy jó, akkor csináljuk, és akkor elindult a rádió, képzeld el, behívtak, ugye szerintem te is ott voltál.
6: Ott voltam már az elején. Így
5: igen, amikor még tényleg egy cipészüzem volt szinte ott, és tehát ilyen félkész állapotban volt a rádió, és akkor elindítottuk a próbaadást, de azelőtt még ugye két hét vakadás volt, ami arról szólt, ugye, hogy mindent úgy kell csinálni, mintha élesbe menne a dolog, de nem megy ki az étterbe.
6: Ez volt januárban, ha jól emlékszem, ugye?
5: Igen.
6: 2001. január.
5: Igen, januárban.
6: És akkor 2001. februártól ment
5: február, a... Február 11-től egy hónapig ment, így. Márciusig, a próbaadás. De én tele voltam energiával, tehát mindenki, aki ott volt, leginkább ismertem őket. Egy közösséget, egy ritmusban éltünk, egy volt a... úgymond egy alomból jöttünk, és valami hihetetlen jó érzés volt az, hogy cigányként, roma fiatalként ilyen nagy nevekkel találkoztam, mint ott bent a rádióban, illetve az, hogy egyáltalán arról beszélünk, hogy az éterben a romák fognak beszélni, fiatalok, idősebbek, mi fogunk csinálni olyan műsorokat, amik eddig nem voltak, vagy éppen voltak, de a mi szánk íze szerint lesz hallható. Szóval ez tényleg ilyen nagy dolog volt, és emlékszem rá, hogy a vakadás időszaka alatt ott nagyon sokan tanítottak minket.
6: Így van. Tanítottak nekünk vágást,
5: tanítottak vágást,
6: szerkesztést,
5: igen,
6: ugye?
5: Igen. Ugye? Még arról is tanítottak, hogyha esetleg jön egy durvább betelefonáló, hogy kell ezt lereagálni. Így van, emlékszel, így van, hogyha így van, esetleg így van. Csúnyán cigányoznak, vagy megsértenek bennünket, vagy akárkit csúnyán szídnak, akkor erre hogy kell reagálni, hogyan kell ezt lehozni élőadásban. Ezek mind nagyon érdekes tapasztalatok voltak, és hát én, aki ugye annak idején pont szakácsiskolába jártam, klubba, 8. kerületben éltem, tehát ez egy annyira más világ volt, egy annyira hihetetlen dolog volt, ami ott akkor történt velünk, de mégis olyan tök természetesen lehetett megélni, mert a mi közösségünkben voltunk. Uh-huh. És talán ez volt az, ami a legnagyobb segítség volt abban, hogy tényleg önmagunk tudjunk lenni. Szóval rengeteg képzés volt ott, és akkor ezeket ugye végig csináltuk, és akkor egyszer csak az lett, hogy na akkor jól van, induljon a műsor. Emlékszem rá, hogy két hang nyitotta meg a rádiócét, ez a Barcai Gabi meg én. Mi voltunk azok, akik beköszöntünk először az étterbe.
6: De ez még a próbaadás?
5: Igen, ez a próbaadás van. Aha. Tehát, hogy elmondtuk, hogy akkor mostantól kezdve jön a Rádió C, ezek leszünk mi, a mi hangunkon, és hogy egy hónapig hallhatóak leszünk, aztán eldől, hogy lesz-e tovább, vagy nem.
6: Ha jól emlékszem, akkor a Tilos Rádióval vetekedtünk a frekvenciáért, mert még talán volt egy harmadik talán.
5: Valami keresztény rádió, ami azután kapott is frekvenciát, tehát voltak indulók, és aztán olyan jól sikerült ez az egy hónap, annyira ilyen bombaként robbant az egész médiában, Budapesten, sőt Magyarországon, hogy szerintem ott már nem volt kérdés, hogy miénk lesz akkor a freki.
6: Nyilván kellett hozzá azért politikai akarat, de hát ez egy másik kérdés volt. Mi ezt úgy éltük meg, hogy valami hihetetlen siker volt, és hihetetlen öröm volt, amikor megkaptuk a frekvencia engedélyt a 88.8-as frekvencián.
5: Én
6: arra
5: emlékszem. Igen, én is emlékszem,
6: óriási buli volt. Igen,
5: a szenzációs.
6: Nem tudom, mennyire fogtuk fel igazából ennek a történelmi jelentőségét. Nem akarok nagy szavakat használni, de ez szerintem tényleg az volt.
5: Igen, így visszatekintve ennyi idő után szerintem sokkal jobban érezzük, mint ott. Mert ott, abban a pillanatban egy jól összeszedett, jó érzésű közösség volt, aki éppen csinál is valamit, és közben jól érezzük magunkat, és örültünk a sikernek, meg annak, hogy jól érezzük magunkat. De talán a történelmi jelentőségét így, hogy már ilyen régen megindult, és ugye akkoriban talán Európa első roma rádiója, amiről hallottam, hogy a Gyuri is mondta, hogy talán valahol a világ egy szegletében már volt, de akkor is, tehát, hogy ez szinte az első volt, ez hatalmas jelentőséggel bírt. Nem tudom, hogy én például akkor 17-18 évesen ezt felfogtam-e. 19 éves voltam, azt hiszem.
6: Minden esetre kétségtelen, hogy nagyon jó szeme volt a Kerényi Györgynek, az akkori főszerkesztőnknek, hogy megtalált téged, hiszen én azt gondolom, hogy te voltál az egyik meghatározó arca a Rádió C-nek, ezt hadd mondjam én, hiszen ez most az én tisztem, hogy dicsérjelek. Rengeteg rajongód volt, rengeteg betelefonálód volt, és tulajdonképpen te vitted a Rádió C-nek egy nagy részét a hátadon. Rengeteg munka volt, te is, és természetesen a stábnak a többi tagja is, hiszen hát ha nem voltunk legalább 40-en, akkor se hányan. Ugye, tehát, hogy rengeteg ember dolgozott ott, mindenkinek igen. Meg volt természetesen a helye. Nagyon sok zenei szerkesztőnk volt, váltottuk egymást. Technikusok, rengeteg műsorvezető, és annyira színes volt a paletta, amit sikerült már az elején felvázolni. Ugyebár ez nem csak egy egyszerű közösségi rádió volt, hanem közszolgálati is. Igen. Tehát azért próbáltunk megfelelni ennek a kritériumnak is.
5: Abszolút.
6: Ami én azt hiszem, hogy nagyon is sikerült. Tehát a rádiónak ez a fajta színessége, ez szerintem lenyűgözte az akkori hallgatókat.
5: Abszolút, és úgy a zenékben, mint a műsorokban.
6: Igen. És az a zenei kínálat, amit összeraktak a zenei szerkesztőink, Müller Gyuritól kezdve Varga Norbiig természetesen.
5: Lakatos Nándi, Gyuszi, Verebes Laci, Norik. Tényleg annyira sokszínű volt a zenei világunk is, tényleg a műsoraink is, és így, hogy mondod, én annak idején csak azt tudom, hogy én nagyon szerettem dumálni, hülyéskedni, viccelni, és én nekem ez egy ilyen, mintha egy jégből pottyant ajándék lett volna. Én ezt egyébként annak idején a búcsú műsoromban el is mondtam, hogy úgy gondolom, hogy az embernek vannak álmai, de az, és megpróbálják megvalósítani. De én ezt akkoriban úgy mondtam, hogy szerintem meg vannak olyan álmok, amik embert keresnek. És én azt gondolom, hogy ez az álom ez keresett, és engem talált meg, és így összeértünk, és tehát, hogy én soha nem volt bennem olyan, hogy úristen, én rádiós akarok lenni, vagy rádióban akarok dolgozni. Hozta ezt a lehetőséget, ezt az élet, és egyszerűen arra jöttem rá, hogy ez rám volt írva. Tehát, hogy én imádtam beszélni, hülyéskedni, műsort vezetni, szignálokat gyártani, hát ugye például az első szignál, ez a hova viszi ezt a rádiót, ezt annak idején, ez volt az első szignál, ami a Rádió C arculatában egy meghatározó dolog volt, ez volt az első. Ezt ugye emlékszem, hogy találtam ki volt mondva, ugye ezt is a Gyuriék mondták, hogy gondolkozzunk rádió szignál ötleteken, és emlékszem, hogy mentem hazafele az úton, amikor megláttam egy srácot, hogy megáll mellette a rendőrautó, és kiszállnak hozzá, és igazoltatják. És ugye tovább gördült a fejemben ez a dolog, hogy mi lenne, ha lenne nála egy rádió. És mondjuk megáll mellett a rendőrautó, és megkérdezi tőle a rendőr, hát te meg hova viszed azt a rádiót? És akkor mondja az ember, hogy hát föl a bátyámhoz. De miért? Kié az a rádió? Ez a mi rádiónk. Rádió C. És akkor ez így kijött, és akkor elmentünk a stúdióba, és akkor ezt így elmondtam a vezetőségnek, megtetszett nekik, és akkor ez lett az első Rádió C-s szignál, ami például a László Bencsik Judit szerint ez egy meghatározó és jól leíró szignál volt.
6: Ez nagyon-nagyon, igen. De a másik kedvencem egyébként a Barnuljunk együtt.
5: Igen, igen. Ugye, hát az szenzációs.
6: Ami a pólónkon is rajta volt.
5: Igen, a Barnuljunk együtt, a szenzációs, az Bújdosó Jánosnak a mondata
6: aha,
5: volt.
6: Na, azt nem tudtam.
5: Bújdosó Jani, igen.
6: Egyébként képzeld, én olyan 10 éves lehettem, és már akkor csináltam a barátommal egy rádiót, Szallagos Magnóra vettük fel a beszélgetéseinket, aha, és Maragd Rádiónak hívtuk, úgyhogy valahol bennem azért ez már nagyon-nagyon fiatalon motoszkált, sőt, nekem azért volt akkoriban egy példaképem, Németi Attila, aki egyébként egy zongoraművész is, okay, és a Bartók Rádión vezetett műsort évtizedekig, úgyhogy nekem óriási élmény volt, amikor jött ez a lehetőség, hogy akkor bekerülhettünk a rádióba. Tehát én azt hiszem, hogy mindenkinek megvan erről a saját kis története, hogy ki hogyan került be a Rádió C-be, illetve milyen álmok valósultak meg ezzel. Beszéljünk egy picit most a műsoraidról.
5: Jó.
6: Több műsorod is volt.
5: Rengeteg műsorom volt, igen. Hát ugye a Kívánság műsor az nem az én műsorom volt, az egy létező műsor féle, amit én vezettem. De szerettem csinálni, mert jó volt az emberekkel kontaktba kerülni, mindenkit egy kicsit megcsípni, ők visszacsíptek, akkor abból kialakult egy kis hülyéskedés, egy kis humor, vagy néha egy-egy komoly történet, hallhattunk egy-két drámát, élethelyzeteket, és ezt tényleg sokszor megtörtént. De ezen kívül, ami tényleg az én műsorom volt, és azt hiszem az egyik legsikeresebb, az a Nokedli volt. Ugye ez egy 2 órás műsor volt hétfőn, szerdán, pénteken, és ebben általában csak olyan zenéket adtam, amiket én szeretek, én kedvelek, voltak mindig vendégeim, volt téma, amiről beszélünk, és akkor ezen belül volt egy meghatározó kis etűd, mondjuk, aminek az volt a neve, hogy Faggató. Uh-huh. És ez a Faggató, ez arról szólt, hogy ugye azon gondolkoztam, hogy tudnék embereknek olyan kérdést feltenni, amit nem lehet feltenni. Tehát, hogy ha nem kerül oda a beszélgetés, akkor hogy tudsz neki feltenni kérdéseket, vagy éppenséggel kíváncsi lennek, hogy bizonyos helyzetekben hogy reagálnának. Úgyhogy kitaláltam ezt a Faggatót, ennek a Faggatónak az volt a lényege, hogy hoztam egy nagy dobókockát, és akkor a dobókockához az 1-től 6-ig való számokhoz hozzárendeltem témaköröket, és mindegyik témakörön belül volt 8 kérdés. És akkor az illető dobott egyet, és akkor kijött a témakör, és azon belül kellett mondani a számot, és akkor ahhoz tartozó kérdést föltettem. Ebben a műsorban járt nálam például Nyári Kálmán, Erős Antónia, Majka, talán ennyi elég is, nem, uh-huh, tehát majdnem, hogy mindenki volt bent nálam, aki annak idején akár a médiában vagy a zenében benne volt. Ezt a műsoromat, ezt nagyon szerettem, és mostanság látom, hogy most már egyre többen akár valamiféle hasonló műsort készítenek, hogy nem csak beszélgetnek, hanem előre megírt kérdéseket. Tehát például volt egy olyan témaköröm, hogy mit tennél, ha. Uh-huh. És akkor itt meg tudtam kérdezni az embert, hogy mit tenne, ha megnyerné a lotót. Ilyen egyszerű kérdések is voltak benne, de voltak mélyebbek is, most ebben nem megyek bele sokkal jobban. Izgalmas volt, nagyon. Tehát, hogy például mit tennél, ha mondjuk megtámadnának az utcán. Tehát, hogy elbújik valaki, kiáll, elfut, küzd, vagy valami. Emlékszem, a Majka mondta, hogy ő például, hogyha eljön az ideje, akkor ő 2 kézzel megy előre.
6: Aztán... De ez azt jelenti, hogy akkor nem csak roma vendégeid voltak.
5: Nem, abszolút nem. Én törekedtem rá, hogy nem csak roma vendégeket akarok, hanem szerettem volna azt, hogyha a Cigány Rádióban a korunk neves alakjai megfordulnak. Uh-huh. Bejönnek, beszélgetünk velük ugyanúgy, mint más rádiókban az élet normál kérdéséről, és megcsipegetjük a roma témát, ha kell. Uh-huh. Uh-huh. Igen, én erre próbáltam odafigyelni, tehát nagyon sok nem nem roma vendégem volt. Akkor volt még műsorom a Murosáv, ugye ez a Drive Time-ba volt, ugye van egy reggeli időszak, a reggeli műsorok időszak, amikor az emberek mennek a munkába, és van a délután, amikor jönnek hazafele.
6: Ezek a fő műsorok.
5: Ezek a fő műsorok a rádiózásban, és akkor ugye 4-től 6-ig volt ez a Murosáv. Ez leginkább ilyen apró érdekességek a nagyvilágból, kis betelefonálók, egy-egy játék. Hát ez egy ilyen saját jól bevált zenékkel kis izgalmas jó műsor volt egyébként.
6: Egy szórakoztató műsor.
5: Aha. Igen, ennek volt az egyik műsor eleme a Tipli, azt hiszem, de lehet, hogy a Nokedliben volt, látod, már rég volt. És a Tiplinek az volt a lényeg, hogy akkor még nem volt ennyi okos telefon, nem volt ennyi internet használat. És tehát az volt a lényeg, hogy föltettem egy kérdést, mint például, amit már említettem, hogy az Eiffel-toronyban hány csavar van. És akkor ezt meg lehetett tippelni, és akkor akik betelefonáltak, ők mondták, hogy na Bélám, szerintem 220 ezer, és akkor elkezdtünk valahogy mindig valamilyen irányba elvittem a beszélgetést, honnan hívsz, kivel vagy, miért vele vagy, de hát hogy nem vagy mással, meg tehát, hogy elkezdtünk mindig valamit mondani, és akkor így jöttek a beszélgetések, és akkor a végén, aki legközelebb tippelt, az nyert. De az, amelyikre az egyik legbüszkébb vagyok műsorom, az a Report. Ez egy élő freestyle műsor volt a rádió cím belül. Nem is tudom, mikor, talán szombatonként ment ez a műsor, de az is lehet, hogy pénteken. Ez arról szólt, hogy én annak idején Illés Feri kollégámmal, aki a rádió C-ben technikus volt, mi gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és volt egy együttesünk, az volt a nevünk, hogy Igaz Szó. És emlékszem rá, hogy akkoriban milyen nehéz volt mondjuk stúdió lehetőséghez jutni, nem úgy, mint mostanság, hogy már egy zenét telefonon össze lehet rakni. Nem nekünk rendesen stúdióba kellett menni, fellépéseket, azt nagyon nehéz volt megszervezni, hogy elfogadjanak minket, bárhol esetleg fel tudjunk lépni, ez nagyon nehéz volt, és én erre emlékeztem. És azért gondoltam azt, hogy akkor csinálok egy olyan műsort, ami lehetőséget ad a fiatal roma gyerekeknek megnyilvánulni. Legyen valahol, ahol meg tudják mutatni a tehetségüket, mert nagyon tehetséges nép vagyunk, és azt találtam ki, hogy akkor legyen egy freestyle műsor, ugye ez a rapnek egy olyan válfaja, amikor egy adott pillanatban ott élőben el kell rímekben mesélni azt a történetet, amit én éppen feladok nekik. Tehát, hogy adtam nekik egy témát, mit tudom én, matek óra a 8-ba, vagy akármilyen történetet, és akkor erről kellett beszélniük, rappelniük. Nagyon kedves volt, a Roma Parlament felajánlotta nekünk azt a helyet bent, a színház termüket, és a kiállító termet, és oda ki tudtunk települni. Gajas Lajos volt a DJ-nk, volt DJ, aki élőben nyomta az alapzenét. Feri volt a technikusunk, aki eljuttatta a hanganyagot a rádióba, és ez is mind élőbe ment, tehát élő egyenesben szólt. Ennek mindig a legnagyobb csúcspontja a Párbaj volt, amikor egymás kellett egy kicsit úgymond kiosztani, leoltani, megmondani, és ez mindig nagyon jól sikerült.
6: Ez valahogy a része ennek a kultúrának.
5: Hát ennek ez a része, igen, persze, igen. Igen. És akkor ezt ők mindig megcsinálták, mindig arra figyeltünk, hogy jól mondogassák meg, csúnya szavak nem hangozhatnak el, anyázás, ilyesmi, nagyon mélyen belemenő, sértő dolog nincsen, hanem ki tudja jobban kifigurázni a másikat, úgy, hogy a végén lepacsiznak, megölelkeznek, és kész, ennyi. Volt olyan, hogy egyik héten ez nyert, és akkor nagyon nagy nevetések, hatalmasnak zrikkolások voltak, a másik héten a másik. És akkor ezt nagyon-nagyon szerették. Innen egyébként többen is kimentek akár a nagyvilágba, tehát Mário, vagy a Szolnoki Zoli, ők is innen indultak. És egyébként ez annyira sikeres volt ez a műsor, hogy egy dokumentumfilm is készült a srácokról, akik például ebben részt vettek. Ez volt a Gypsy Side című dokumentumfilm Gát Balázs rendezésében. Annak is nagy sikere volt. Tehát nagyot ment, díjakat is nyert ez a film, úgyhogy ez nagy büszkeség volt, hogy így tudtam lehetőséget adni ezeknek a srácoknak, hogy el tudjanak indulni. Úgyhogy ez is jó volt, ezt a műsort is nagyon szerettem. rengeteg műsorom volt, lehet, hogy nem is tudom megmondani. Emlékszem, volt olyan, és én leginkább élőben voltam.
6: Ezt akartam mondani, hogy neked nagyon sok élő műsorod volt. Betelefonálókkal ráadásul.
5: Igen.
6: Ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj a rádiózásban.
5: Én nem éreztem ennek a nehézségét, képzeld el. Annyira szerettem lenni, beszélni, megoldani a szituációkat. Tehát emlékszem rá, hogy volt olyan, hogy véletlenül elment az adás, mert valami technikai gebasz volt, de igen, az élő adás működött, és csak annyit mondtam, hogy oké, adjál be. És bementem a stúdióba abba a pillanatban, és elkezdtem mondani, és tehát volt egy kis zúgás, tudod, ameddig elment az adás. És akkor beültem gyorsan, és azonnal elkezdtem beszélni. Látják, hölgyeim és uraim, halljátok, ez lenne, hogyha nem lenne a Rádió C. De vagyunk, úgyhogy itt az FM 88.8-on végre újra szólhatnak a zenék, a jobbnál jobb műsorok, és azért jöttünk, és elkezdtem, és daráltam, addig, ameddig nem intettek kintről, hogy oké, megvan, és akkor azonnal, és most pedig megint zene, és akkor jött a zene, és akkor ez alatt meg lehetett túszni azt az időszakot, hogy például ne csak ilyen sisterkés menjen, jó volt.
6: Tehát ez óriási dolog, ehhez azért kell egy olyan személyisége legyen az embernek, mint amilyen egyébként neked is volt és van, hogy ezeket a szituációkat meg tudod oldani. Ráadásul, ahogy visszaemlékszem a Kívánság műsoraidra, rendszeresen betelefonáltak akár börtönből, emlékszem, hogy sokan igen, kérték a bilincs a kezemen, vagy a Zambó Jimmy-t, ugye?
5: Igen. Igen, három nagy sláger volt a bilincs a kezemen, Gusztiéktól, Zambó Jimmy meg az Improromtól, a sír, a szív, a szél, hiába várlak. Ezek nagyon mentek.
6: Igen.
5: És emlékszem rá, hogy hát igen, ugye akadt egy olyan lehetőség, ahol ugye a szeretteket tudták köszönteni. Uh-huh. Nagyon sokan köszöntötték a bent lévő családtagokat, és hát ugye ezt próbáltuk valahogy kicsit finomítani, mert szerettük volna, hogyha nem csak erről szól a kívánságműsor, de ők nagyon sokan ugye azt érezték, hogy ez egy olyan lehetőség, ugye akkor még a mobiltelefonok, meg tehát, hogy minden sokkal visszább volt, mint például ebben a felgyorsult világban, és ezt egy jó lehetőségnek érezték, hogy mondjuk itt tudnak üzenni és a dalt küldeni, de ugyanakkor szerettük volna, hogyha nem csak erről szól a dolog, úgyhogy ennek voltak nehézségei is, amit miatt mondjuk az élő kívánságműsort megszüntettük, és inkább felvételről ment a műsor, ez is ugyanúgy jó volt, de az már mégis nem volt meg az az élő varázsa a dolognak. És még volt műsor, amit nagyon szerettem, ez pedig a reggeli műsor, tehát tényleg nagyon sokáig vezettem reggeli műsort, emlékszem, vezettem Barcai Gabival, reggeli műsort Müller Gyurival, az egyik nagy fájdalmam Mata András, aki sajnos már nincs az élők között, nagyon-nagyon jó barátom volt, és tehát ő tényleg nagyon megérintett az ő halála, és ő volt a mi cigány sólyomunk, mert hogy volt egy műsor a Rádió C-ben, ez a reggeli műsor, ő volt a cigány sólyom, aki mindig az adott témáról, amikor reggel beszéltünk, ő elment ezzel kapcsolatban egy adott helyre, és akkor onnan tudósított nekünk, vagy éppenséggel csak elmondta, hogy milyen mondjuk a Deákon a közlekedési helyzet, milyen idő van, de hát rengeteg mindent csináltunk. Emlékszem rá, hogy például én is volt olyan, hogy kimentem az utcára, és embereket megállítottunk az utcán, volt nálunk két duncos üveg.
6: Már jól kezdődik.
5: Az egyikre rá volt írva, hogy Rózsatomba, a másikra az, hogy Blahalúza. És az embereket megállítottuk az utcán, és mondtuk, hogy egy tesztet végzünk, és szeretnénk, hogyha megállapítanak, hogy hol jobb a levegő. A Rózsadombon, vagy a Blahalúzán, vagy a Teleki téren, azt hiszem Teleki tér volt rá írva, ugye ott volt a Rádió C stúdiója. És az emberekkel komolyan elkezdtünk arról beszélni, hogy most akkor szagoljanak bele, de és akkor mentünk Töviről Hegyire, tehát, és mindenki érezte, hogy Rózsadombon jobb a levegő. Pedig ez egy, abszolút csak fogtuk és bezártunk két duncos üveget is ráírtuk. Tehát, hogy ilyesmiket csináltunk, nagyon szerettünk spontánok lenni, lehettünk spontánok, teljesen ránk volt bízva, hogy akarunk megnyilvánulni, hogy mit akarunk bemutatni, teljesen lehettünk önmagunk, és azt hiszem, hogy a Rádió C-ben ez volt a varázslat, hogy a sok komoly műsor mellett, mert rengeteg fontos, komoly műsor is volt saját hírszerkesztőséggel, saját olyan műsorokkal, amik reagáltak a romaságra, a roma létre, politikára, közéletre, Ezen kívül nagyon sok szórakoztató műsor volt, és nem kellett mindig vagy csak szórakoztatni, vagy csak komolykodni, hanem a kettő együtt volt érvényes, és talán ettől volt olyan színes.
6: Én azt hiszem, hogy az élő adásnak a varázsa az pótolhatatlan. Uh-huh. Tehát amit te is csináltál, hogy jönnek a betelefonálók, és ott időnként annyira kontrollálhatatlan az, hogy a hallgató mit mond. Persze nyilván aztán ezt le kellett reagálni, tehát azért volt valamiféle reakció ezekre, de ezekből mégis olyan spontán dolgok jöttek ki, hogy ez adta a varázsát.
5: Igen.
6: Vagy a kitelepülések. Rengeteg külsős felvétel volt, sőt, voltunk a Pepsi-szigeten is, ha jól emlékszem.
5: Igen, már akkor Szigetnek hívták, és akkor ugye volt a Rádió C sátor, nagyon szerettem.
6: Te is voltál ott, ugye?
5: Igen, műsort vezettem ott fönt. Emlékszem, hogy akkor olyan karszalagot kaptunk, és ez nekem hihetetlen volt, hogyha bármikor felemeltem mondjuk kint a bejáratnál, jöttek értünk emberek, és átvittek minket a tömegen, és kész. Tehát emlékszem rá, hogy egyszer majdnem késésbe voltam, és csak fölálltam egy oszlopra, és csak felemeltem a karomat, és látták a színét a karszalagnak, és azonnal kiabálták, őt ott engedjétek előre, és jöttek értem, és vittek be, és szaladtam be, kis kocsival vittek talán be. Nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, rengeteg fellépőnk volt a Szigeten, és ott is ugye a freestyle-t megmutattuk kisebb sátrakba, és egyszerűen el voltak tőle ájulva. Tehát, hogy ez annyira unikális volt, hogy tényleg ott roma fiatalok bármiről abban az adott pillanatban tudnak rappelni, és kimondják a szívük fájdalmát, az örömeiket, a bánataikat, a sérelmeiket. Hogy emlékszem, rengeteg újságnak adtam ezzel kapcsolatban riportot. Tehát volt, hogy azt hiszem, hogy a New York Times-tól is jöttek, és nekik is adtam interjút. Jött a német Fókusz, tehát mint itthon a Fókusz, és akkor ők felvették az én egész napomat, hogy vagyok a suliba, hogy vagyok éppenséggel otthon, ahogy elköszönök, bemegyek a rádióba. Tehát ez fiatalként nekem ott bent a 8. kerületben a semmiből, ez egy olyan életérzés volt, ami olyan hihetetlen volt. Tehát, hogy tényleg ez nagyon-nagyon meghatározó volt az életem során.
6: Beszéljünk egy picit a rajongóidról, hiszen ezt megint csak nekem kell mondanom, hogy annyi levelet kaptál, hogy el sem tudom mondani. Tehát, hogy minden nap Stócban állt a levél a portán, ami a Poncok Gypsy Bélának érkezik. Igen. Egyrészt a kívánságműsorhoz is, másrészt pedig csak úgy is, hogy a rajongók írtak neked.
5: Volt ilyen, igen.
6: Hogyan emlékszel vissza ezekre? Milyen leveleket kaptál?
5: Hát kaptam mindenféle levelet. Ugye a legtöbb a kívánságműsorba jött, akkoriban még nagyon sok képeslapot kaptam ezzel kapcsolatban, ahol ugye leírták, hogy ki mit szeretne és kinek küldi, ez különbözőféle írásmódokkal, ami szenzációs volt. Ebből a Fali újságra ott ki is volt ragasztva egy-kettő, ki volt tűzve, amikor mindenféle írásjelekkel találkoztam, mindenhol, tehát hol szóközönként, hol itt, hol ott. Nagyon érdekes volt, imádtam, amikor a Bélát kétellel írták, ugye, meg mi egymás, de rengeteg más levelet is kaptam. Igen, annak idején voltak olyan nagyon kedves levelek lányoktól például, akik leírták, hogy mint szerettenek, miért, blabla. Tehát akkoriban fiatal gyerekként, tehát imádtam. Meg nagyon sokan csak írtak mondjuk e-mailben. Már akkor így az e-mail volt. Emlékszem, hogy Texasból kaptam e-mailt, hogy van egy srác, akinek van kint egy ilyen képkeretező boltja, és ő folyamatosan azt hallgatja rá az üzletbe, és ugye csomószor kérdezik tőle a vendégek is, hogy ezek milyen zenék, vagy hogy mi az, és akkor állandóan erről beszélt. Uh-huh. Ja, nagyon sok helyre eljutottunk így, hogy már lehetett online is hallgatni a rádiót.
6: Igen, az interneten is hallgattak bennünket, és én azt gondolom, hogy óriási hallgatótáborunk volt, és nem csak a romák között, hanem a nem romák között is. Tehát egész nagy, Budapest nekem, hallgatott bennünket.
5: Igen.
6: Nem nagy túlzással.
5: Nem nagy túlzással. Rengeteg magyar hallgatónk volt nekem is, és ezt onnan tudom, hogy például amikor nyereményjátékok voltak, ugye rengetegen telefonáltak be arra is, és szerintem 10-ből 4 azt tudja, hogy nem roma származású volt.
6: Poncok Béla, a régi Rádió C egyik vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a rádió indulásáról, élményeiről és emlékeiről. Tartsanak velünk a beszélgetés folytatásának érdekében holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Jövő héten július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöldrend számos járművek parkolási kedvezménye is. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Immár 11. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb és legismertebb SZÁP eseményét, a Budapest SZÁP Fesztivált július 4-e és 11-e között. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően a római partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszigáthoz. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e szabdeszkára vagy rendszeres vízisportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesít. A következő hónapban már nem várnak újabb árvaszúnyog inváziót a Balatonnál. A legfrissebb kutatói megfigyelések alapján már nem számítanak tartós, erősen zavaró rajzásokra a Balatonnál, írja a veol.hu. A szakemberek szerint a korábbi hetek szeles, változékony időjárása is közrejátszhatott abban, hogy eddig nem alakultak ki nagy tömegben repülő árvaszúnyog állományok. A kedvezőtlenebb időjárási körülmények ugyanis lerövidíthették a rovarok túlélési idejét, így a rajzás sem tudott hatalmas mértéket ölteni. A tóban még jelenlévő rajzásra érett lárvák sűrűsége a becslések szerint négyzetméterenként 200-340 egyet között mozog. Ez az érték a kutatók szerint már nem elegendő ahhoz, hogy tartós, nagy kiterjedésű és különösen zavaró árvaszúnyog rajzások alakuljanak ki.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a Rádió C mindennapjairól, a munkájáról és élményeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Tehát, hogy rengetegen hallgattak minket, szerették a különlegességét, hát, hogy igazából, ha el akarom neked azt mondani, hogy van most egy államtitkár, aki kívülről tudja a Nokedlinek a szignálját, komolyan, akkor én erről konkrétan tudok. Tényleg egy unikális rész volt. Most, ahol éppenséggel mondjuk vannak ismerőseim, akikkel, hogyha beszélgetek, mindenki tudja a Rádió C-t abból az időből. Nem romák. Tudják, szerették, imádták hallgatni. Különlegessége volt egyébként a Rádió C-nek az, hogy éjszakánként mondjuk nem cigányzene ment az első időszakban, hanem ilyen alternatív muzsikák mentek, és azt is imádták, hogy erre is van opció, hogy oda tudtak tekerni. Igen, szóval rengetegen hallgatták, és nagyon sokan jöttek be hozzám élőbe is egyébként.
5: Így van.
4: Fiatalabb srácok, fiúk, lányok.
5: Ott álltak a portán,
4: igen.
5: Sorban, emlékszem rá.
4: Igen, jöttek be, hogy ők is tudnak rappelni, tehát hogy így indult el egyébként ez a freestyle műsor, a report, hogy jöttek oda, és mondták, hogy ők tudnak rappelni, és akkor mondtam nekik, hogy mutassák meg. És akkor megmutatták, egyből beleálltak, mondtam nekik, hát nagyon, nem, sajnos nem tudtok semmit, nagyon rosszak vagytok. Kiakadt a szemük, és utána mondtam meg, persze, csak vicceltem, nagyon jók vagytok, ezzel kezdjük valamit. És akkor így indult el a report, de egyébként nagyon sokan jöttek oda. Emlékszem, hogy egyszer jött hozzám egy nő, egy Ferrarival, be a nyolcba. Engem keresnek, jöttek oda szólni, és akkor kimentem, és néztem, ott volt egy nő Ferrariban. Mondom, jó, arra oké. Na, szóval, ja, sokan. Akkoriban emlékszem rá, hogy például az első ilyen nagyobb rádiócés buli az az Almási téren volt. Uh-huh. Tehát addig ugye volt egy hallgató réteg, meg hát csak hallgatni lehetett a rádiócét, és ott volt az, hogy kiléptünk és arcok lettünk a hangok mellé. Ugye akkoriban nem lehetett tudni, hogy vajon mennyien fognak jönni, egyáltalán lesz-e közönség, hányan lesznek. Úgyhogy az Almási téri szabadidőközpontban rendezték meg, és akkor én ott műsort vezettem, és akkor lettünk arcok a hangok mellé, és emlékszem rá, hogy olyan sokan jöttek, mert egyszerűen nem lehetett felmérni akkoriban, hogy mekkora az igény erre a koncertre, mondjuk, és emlékszem rá, hogy buszokkal jöttek föl vidékről, és nem fértek be. Képzeld el, tehát, hogy majdnem, tehát odáig, tehát most képzeld el, buszokkal feljönnek egy koncertre, és egyszerűen nem tudnak bejönni, és emlékszem, hogy próbáltam is kerülni a közösséget, hogy nehogy valami kellemetlenség legyen, de természetesen nem volt, de akkor lettünk arcok, akkor éreztük meg, hogy mennyire szeretnek minket, mennyire kíváncsiak valójában ránk, és akkor utána emlékszem, hogy képzeld el, mentem egyszer ugye otthonról a Rádió C-be, és ezután lettem arc, és képzeld el, volt három csaj, akik sziszegtek utána. De és akkor éreztem, hogy mi van? Hogy ez most mi? És ilyeneket csináltak. Na, hát ja, ez fiatal gyerekként, hát ez a szenzációs élmény volt amúgy.
5: De ez igazi sztár élet, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy...
4: Egy kicsit volt, igen, de ilyen belső körös sztár élet volt. Tehát, hogy nagyon a többségi társadalomból nem nagyon tudtak rólam, vagy nem kevésbé.
5: Habár én azt gondolom, hogy nagy hatással voltunk úgy általában a média piacra, akkoriban, főleg a rádióra. Tehát, hogy ott olyan zenék voltak a Rádió C-ben, amik akkoriban egyáltalán nem voltak, erről persze már beszéltünk.
4: Persze.
5: És csak később lehetett ezeket visszahallani más rádiókban. Igen. Sőt, hallottam olyat is később, hogy egyes műsorokat próbálnak utánozni.
4: Igen.
5: Igaz? Tehát, hogy ezeket te is érezted, te is tapasztaltad.
4: Abszolút. Asszignálunk ugye a mi rádiónk. Meg tök jó szlogen, tehát, hogy a mi rádiónk, és emlékszem rá, hogy a próbaadásunk lement, és utána a Danubius, ami már ugye megszűnt, ők kiplakátolták Pestet azzal, hogy Danubius az én rádió.
5: Az én rádió, így
4: igaz?
5: Van, pontosan emlékszem
4: rá, na ez nekem egy olyan mélyen ütött, amikor mentem a városba, és az én rádióm, de hát ez a mi rádiónk, tudod? És akkor úgy lehetett érezni. Ja,
5: most képzeld, ez nekem marketingesek gondolkodnak.
4: Igen, aha.
5: Szóval ilyen hatással voltunk akkor.
4: Igen,
5: a környezetünkben.
4: Ilyen hatással, meg igen. Tudod, mire voltunk nagyon nagy hatással? A romák által játszott zenére. És azért nem mondom, hogy cigány zenére, mert romák által játszott zenére, mert ameddig nem indult el a Rádió C, addig lehetett hallani muzsikus cigány zenét, meg folklort, ezeket lehetett venni a boltban, ennyi. Igaz? És akkor még a piacokon, meg itt-ott-tam-ott ilyen sokszorosított kazettákon lehetett Csóré Bélát, Bofit, ilyesmit hallani.
5: Hát ez a 90-es évek.
4: Igen.
5: Igen.
4: De ennyi, és ugye akkor volt még Lagzi Lajcsang Mulatos, ez már másik világ, de hogy ezek voltak, és amikor bejött a Rádió C, akkor kinyílt a tér, kinyílt az éter azokra a zenékre, amiket a romák igazán szeretnek. Tehát, hogy rengeteg féle lehetőség volt nekik megjelenni. Ugye a Váradi Roma Café, Nyári Károlyék, Kökény Attila, Gáspár Laci, Karamell, Fekete Vonat, tehát hogy rengeteg Deladap, akit nagyon-nagyon szerettem, tehát hogy egy olyan zenét játszottak, hogy roma zene volt, érezni lehetett benne a roma ízt, de mégsem egy általános roma zene volt, hanem inkább egy kicsit ilyen elektronikus dub zene volt, és tehát, hogy meg tudtak nyilvánulni, meg tudtak mutatkozni, és én emlékszem rá, és ezt a búcsú szövegemben is elmondtam, hogy imádtam például slágereket csinálni. Tudtam, hogyha én például egy-egy műsoromba lejátszok zenéket időről időre, ezeket, amiket én szerettem, azokat tudtam, hogy éreztem ott a közösségben, hogy azok a zenék mennek, azokat hallgatják, azok mennek. És ezt jó volt tudni. Nagyon szerettem egyébként ezt, tehát hogy rengeteg lehetőség nyílt a roma zenészeknek arra, hogy eljátsszák a szívüket, a lelküket az ő stílusukban.
5: Tehát így sikerült formázni a közösségnek az ízlését. Igen, és így sikerült abszolút megismertetni ezekkel a zenei újdonságokkal az embereket, a romákat is, uh-huh. és persze nem romákat is, ha csak arra gondolunk, hogy Müller Gyuri hozta rengeteg spanyol, latinos zenéit, vagy a Jazz David, hozta rengeteg jazz muzsikáját, és a hihetetlen dolgok voltak itt. Persze nyilván én hoztam a klasszikus zenei dolgaimat a klasszikus műsorban, és akkor ti pedig hoztátok a populárisabb műfajokat, és ez valami hihetetlen színes kavalkádot eredményezett, de ez a fajta színesség, ez volt az ereje.
4: Igen, abszolút. Tehát, ez volt az ereje.
5: Nem csak cigányzene volt, úgymond, nem csak cigányok által játszott zene, de persze főként ez erre irányult, igen. de voltak mások is, tehát azért megszólalott Michael Jackson is.
4: Hogyne, természetesen, hogyne, George Benn, de ezek nem is voltak kérdések. Tehát, hogy ez nem úgy volt cigányrádió, hogy csak cigányzenéknek kellett menni erőszakosan, hanem cigányok által, romák által kedvelt zenei világok. Tehát, hogy például ebben most akkor, ha érteni szeretnénk, tehát, hogy például nálunk heavy metal nem nagyon szólt. A rock sem volt annyira jellemző, de például a jazz, a pop, az R&B, a soul, tehát, hogy ezek a muzsikák, amik inkább közelebb állnak a roma világhoz, ezek szóltak. Csak úgy, mint például egy Vera Billa, ami már inkább a roma zenének egy csúcspontja. Igen. Akkor, tehát George Benson, Michael Jackson, Chaka Khan, tehát rengetegen, tehát Barry White, tehát én ezeket a zenéket nagyon szerettem játszani.
5: Igen, de ezek a zenék azért más rádiókra kevésbé voltak jellemzők.
4: Igen, tehát abszolút.
5: És tulajdonképpen ez az, amiről beszéltünk, ez a fajta unikalitás, hogy ha valaki kíváncsi volt ezekre az alternatív, illetve nagyon egyedi világokra, akkor a rádió célra hangolt.
4: Igen, akkoriban ugye leginkább ezeket a populáris, akkoriban futó ilyen popzenéket játszották, vagy egy-két régi nagyobbat, és akkor ez volt a zene, meg a rengeteg külföldi akkoriban a napjaink zenéje, de tehát például egy-egy jazzzene, az nem volt nagyon elképzelhető, hogy szóljon.
5: Van valami olyan emlékezetes pillanatod, amire szívesen emlékszel vissza, vagy akár több is?
4: Van például, amikor ezzel a Report nevű műsorral, ezzel a Freestyle műsorral kaptunk egy meghívást Bécsbe, ugye kijutottunk az osztrákokhoz, és akkor ott saját kocsiba beültünk, és elindultunk a nagyvilágba. Hát úgy képzeld el ezeket a fiatalokat, hogy ilyen 14 és 17 év közötti kis fiatal roma gyerekek, akik nagyon tudtak rappelni, tényleg abban a pillanatban csűrték, csavarták a rímeket. Ott volt Horváth Aladár, Ales, ott volt Joci, neki a vezeték nevét pontosan nem tudom, Rigó Jancsi, volt egy srác, akinek ez volt a neve, akkor ott volt Mário, ott volt a Szolnoki Zoli, rengetegen Joker, ugye Ökrös Lajos amúgy, és akkor velük, nem is tudom, hogy hányan mentünk, ide kimentünk az osztrákokhoz, és akkor ott volt egy ilyen jó kis esemény, aminek mi voltunk úgymond a sztár fellépői, vagy valami ilyesmi, és akkor ott emlékszem rá, hogy ez a fiataloknak mennyire, nekem is természetesen, mennyire nagy élmény volt, hogy ők a saját kis életükből eljutottak az osztrákokhoz, és ott fel tudtak úgy lépni, hogy hatalmas tapsot kaptak, és nagyon imádták őket. Uh-huh. Na ez például egy ilyen nagyon komoly élményem volt, akkor a Sziget Fesztiválon a műsorvezetés, és ezen kívül egyébként, ami nagyon nagy élmény volt, ugye az az Orci kertben lévő események, mégpedig a május 1 a romajális. Ugye az majdnem minden évben volt romajális, meg augusztus 20-án is volt ott egy ilyen népünnepély az Orci kertben. Ezeket általában én vezettem, az a megtiszteltetésért engem kértek föl rá, és akkor ott volt olyan, hogy körülbelül 10 000 ember előtt beszéltem. Uh-huh. Tehát, hogy az a nagy mező ott annak idején meg volt telve. És akkor ott is fellépett a report, folyamatosan jöttek a fellépők muzsikus cigányoktól elkezdve a folklorig, akkor a roma popból, mindenféle stílus, és nagyon sok lehetőséget kaptak a fiatalok, például a Tied a mikrofon nevű órában, hogy ott megmutatkozzanak, akik akarnak, hoztak alapzenét, és aki amit tudott, azt például ott elénekelhette. Az szenzációsak voltak ezek az események.
5: A Rádió C-nek én azt hiszem, hogy a másik varázsát az adta, hogy ott valami óriási közösség jött össze. Uh-huh. Nem csak az, hogy mint mi rádiósok, mi munkatársak, hanem akik ott körülöttünk voltak a Hold udvarban, uh-huh. akik bejártak hozzánk, idősebbek is, fiatalabbak is, hihetetlen emberekkel találkoztunk ott.
4: Abszolút, egy közösséget alkottunk.
5: Ráadásul a Teleki tér közepén.
4: Igen.
5: Tehát, hogy a központban, a 8. kerületnek a középpontjában volt mindez.
4: Igen, én azt sose felejtem el, hogy én szinte bent éltem az életemet, tehát nekem a Rádió C az nem egy munkahely volt, hanem uh-huh. fölkeltem reggel, és bementem, mert ott szerettem lenni. Tehát ott, amikor nem voltam adásba, akkor el voltam, készítettem szignált, beszélgettünk, műsorötleteket gyártottunk, vagy éppen megvágtunk egy-egy műsort, volt olyan, hogy csak zenéket vágtam össze, és akkor azt csináltam. Nagyon sokszor meg csak bent ültünk, és akik bejöttek, azzal beszélgettünk. Együtt voltunk, összejártunk, akkor ott bent mindig akadt egy gitár, vagy valahogy egy kis zenei eszköz, amire rápörögtünk. Ezen kívül, hát sosem felejtem, kijártunk a rádióból a Teleki térre reggelizni, ott már ismertek minket, a Habos kávét, azt tudták, hogy isszuk. Emlékszem, amikor kimentünk a Vági Tomi, valaki egy magyar származású technikus srác volt, nagyon szerettük, nagyon jó srác, tényleg, és szerettük az erőset. És akkor én őt mondtam meg, hogy akkor most meghívlak téged egy cseresznyi paprikára. És nem értette, hogy ez most mit jelent. Hát mondom, hogyha közénk tartozol, akkor neked most muszáj lesz cseresznyi paprikát tenni velünk. Elmentünk a savanyúságoshoz. Kikértem a legzöldebb cseresznyi paprikát, 3 szemet, valaki még ott volt velünk. Csak azzal kocintottunk egyet, és azt mondtuk, na akkor ezt most egészségünkre. És akkor szerettük, ahogy ő is megette, ő nem bírta annyira szegény az erőset, de megcsinálta velünk, de abszolút nem szemétségből csináltuk, ezt ő is tudta, benne volt, hülyéskedtünk, és élveztük a pillanatot, és megettük mindannyian a cseresznye paprikát, és sírtunk. És sírtunk, és akkor ezzel eltelt egy kis idő, azután bementünk, és akkor közben újra elmeséltük mindenkinek, hogy mi történt, szakadtunk a nevetéstől. Tehát rengeteg volt. A Mata Andrissal rendkívül sokat hülyéskedtünk ott. Emlékszem, amikor leültünk a rádió elé, és eljátszottuk, hogy pénzt kéregetünk játékosan, és akkor úgy csináltunk, mint hogy pár forinttal, hogyha megtudnás, és akkor mindenki adott nekünk pénzt, és amit odaadtak pénzt, abból meghívtunk mindenkit kávézni. Tehát, hogy így teltek ott bent a napok, az órák, olyan nagyon jó, nagyon, nagyon jól éreztük magunkat igazából.
5: Valahogy minden nap egy buli volt, én azt is éreztem uh-huh. időnként.
4: Igen.
5: Persze volt évente a Rádió C-nek a születésnapja októberben,
4: igen.
5: amikor összejöttünk, és akkor aztán tényleg ott volt mindenki, hát azok is különleges élmények voltak.
4: Igen, abszolút, nagyon sokan jöttek akkor be, ünnepeltünk, mindannyian bulikat rendeztünk. Aznap teljesen más volt a műsor struktúra, tehát hogy ott tényleg arra volt kihegyezve minden, ami még nagyon jó volt, a szilveszteri műsorok. Uh-huh. A karácsonyi műsor, emlékszem, hogy karácsonykor otthon díszítettem a fát, 24-én, de tudtam, hogy én nekem be kell menni, mert én voltam beosztva, imádtam beosztva lenni. És akkor mentem be, és 24-én valami 3-tól 6-ig csináltam a karácsonyi műsort.
5: Élő
4: és
5: műsor
4: akkor
5: volt.
4: Élő műsorban.
5: Aha,
4: és olyan meghitt, olyan szeretetteljes volt az egész rádióc, és Mikulást csináltunk, amikor ugye be volt töltözve valaki nálunk Mikulásnak, és élőben kapcsoltuk a Mikulást, ahogy kijár szegényebb gyerekekhez, és akkor ott, ahogy találkoznak, ahogy örülnek egymásnak, ahogy hogy milyen sztorikat mondanak el. Szóval ez fantasztikus volt. Ezek fantasztikus élmények voltak. És hát az a sok viccelődés, amit tehát volt kint, emlékszem, a Rádió C portáját. Én számtalanszor fölhívtam, és kértem magam, de más hangokon, hogy halló, nem is kezdek bele, de hogy meg tudnád mondani a kíváncsi, nem, én mindig így kezdtem, szia, Bélával akarok beszélni. És akkor ők elmondták nekem, hogy hát ott más számot kell hívni, és akkor emlékszem, hogy szegény portásunkkal elmondattam majd 42-szer a telefonszámot. Mert ő mondta, hogy 061, és akkor én azon, igen, 0630, igen, nem 31, tudod, és akkor na így elmondattam vele, vagy 40-szer, és akkor ez ment a szilveszteri műsorba.
5: Rengeteg,
4: persze, hát azonnal vettük föl, igen,
5: jó.
4: És akkor ezeket csináltuk. Nagyon sokszor csináltunk olyat, hogy behívtuk a roma sztárokat, és akkor az ő kívánság műsorát csináltam meg. Tehát, hogy ő milyen muzsikákat kíván, miket szeret, és akkor halljuk, hogy azok, akiktől igazából a zenéket halljuk, ők valójában milyen zenéket hallgatnak, és akkor közbe beszélgettünk, meg ilyesmi. Tehát, hogy voltak ilyen jó ízű dolgok.
5: Hát ilyeneket én azóta se hallok, meg kell, hogy mondjam neked, a rádióban, úgy általában.
4: Uh-huh. Nem, most már ugye sokkal szabadabb minden. Akkoriban egy sokkal, tehát a többségi médiában sokkal ilyen feszesebb volt az, ami kijöhet élő adásba, nagyon megvolt mindennek a rendje, a szabálya. Nálunk ez nem volt meg annyira, és talán ettől lehetett sokkal egyedibb. Aztán ma már ugye az internet világában, podcastok világában már nagyon sok féle dolog létezik, de hallom, hogy sok esetben tényleg még a mai napig is unikális dolgok voltak ott a rádióban.
5: Egy picit beszéljünk a felelősségről, hiszen azért óriási felelősség volt a nyakunkban, még ha nem is feltétlenül éreztük, azzal kapcsolatban, hogy mi képviseltük a cigányságot.
4: Igen.
5: Illetve hát a médiumon keresztül, a rádión keresztül bemutattunk magunkról egy képet. És ez volt az a felelősség, amivel tartoztunk. Akár a saját közösségünknek, akár a médiának úgy általában.
4: Igen, ez abszolút így van. Én azt viszont el tudom mondani, hogy én abszolút nem éreztem felelősséget. Én annyira szerettem csinálni azt, amit csinálok, hogy felelőtlenül csináltam szerintem. De ennek ellenére soha nem voltam senkivel szemtelen, nem voltam elítélő. Mindig az alap szabályokat, azokat betartottam. És én nekem a Kerényi Gyuri egyszer azt mondta, hogy talán akkor az a legfontosabb, hogy légy őszinte, légy önmagad, és merd akár magadat is kinevetni, mielőtt más nevet ki. Én ezzel nagyon éltem, és én úgy voltam felelősségteljes, hogy közben abszolút felelőtlenül csak csináltam, ami jött. De úgy gondoltam, hogy amúgy egy normális, jól nevelt fiatal voltam, aki nagyon szeret hülyéskedni, meg lenni, beleélni a nagy világba, és én ezt így csak csináltam. És hát, hogyha ez felelősség volt, akkor mindenki hallhatta, hogy milyen egy életigenlő fiatal, mondjuk. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi. De én nem vigyázkodtam ott, hogy jaj, hát akkor most így, vagy úgy beszéljek, vagy most erről az oldalról közelítsem meg. Persze, felépítettem én magamba az interjúkat is, meg utána néztem az embereknek, tehát, de abszolút nem voltam soha ilyen nagyon, nagyon szabálykövető, és ilyen nagyon felelősségteljesen. Most érzem 40 éves korom környékén, hogy akkoriban fiatalként mennyire önmagam voltam, mennyire szabad voltam, mennyire mertem csak lenni, és hogy bennem nem volt ilyen feszengés, hogy jaj, hát most akkor a mikrofon előtt ülök, és akkor nehogy egy kötőszót rosszul mondjak, vagy az helyett alt mondjak, bennem nem volt ilyen. Én csak löktem, és igen, éreztem a felelősségét azért annak, hogy én ott vagyok, és hogy nem szabad mindent, vagy hogy nem szabad butaságokat csinálni, de azt hiszem, ezt sikerült is összehozzam.
5: Voltak olyan időszakok, amikor meg kell mondjuk őszintén, mivel ez egy költséges műfaj, és elég sokba került az, hogy ennyire színes műsorstruktúrát összeállítson a rádió, ezért az anyagiakkal időnként voltak gondok. Lehet, hogy nekem speciál könnyebb volt, mert nem feltétlenül ebből éltem, de mondjuk, aki ebből élt, annak nyilván voltak azért ebből gondjai.
4: Abszolút,
5: nem
4: igen.
5: Nem tudom, hogy te ezt hogy tapasztaltad.
4: Ez így tapasztaltam én is.
5: Mélypontok voltak a rádió életében, sőt, volt olyan időszak, amikor annyira nem volt pénze a rádiónak, hogy csak zene volt.
4: Igen. Én ezt úgy éltem meg, hogy én ezt annyira szerettem csinálni, hogy én nekem ez, tehát még egyszer mondom, én nekem ez nem munkahely volt, én nekem ez az életem volt ott, tényleg röviden így tudnám el, ezek voltak a napjaim, ez volt az életem. És hála Istennek mindig valahogy úgy alakult, hogy ugye amikor nem kaptunk a rádiótól pénzt, és mondjuk már több hónap is bent volt, egyébként hozzáteszem, mindig kifizettek, tehát hogy mindig pénzemnél voltam, nem volt olyan, ami elmaradt volna, de mindig valahogy amiket hozott az élet mellette, azért mert mondjuk rádióztam, fellépések, mármint hogy műsorvezetések, egyéb dolgok, ezekből mindig ugye úgy fent tudtam tartani magam, meg ugye én is családban éltem, tehát hogy volt egy közös kasszánk, amiből úgy tudtunk lenni, de valahogy föl sem merült bennem az, hogy én akár a pénz miatt bármi olyan lépést tegyek, ami mondjuk végzetes lehet. Tehát, hogy én nekem ez volt az alap, hogy én oda tartozom, én ott vagyok, én rádiózom. És hát a pénz meg, ugye majd most már azért jó lenne, ha jönne, alakul, majd ekkor úgy lesz, ekkor így lesz, de mindig megkaptuk, csak igen, voltak hosszabb periódusok, amikor nehéz volt.
5: Tehát ez is csak a lelkesedésünket mutatja. Abszolút. Ezzel ugyanígy voltam én is. Sőt, ha néhány kollégámat megkérdezzük, akkor ők is ugyanerről fognak beszámolni. Legutóbb Arany és Annyi mondta ugyanezt a dolgot, hogy ő is szinte bent aludt. És nem azért csináltuk feltétlenül, hogy ebből gazdagodjunk meg.
4: Nem, abszolút nem a pénzért csinálta senki. A pénz, én emlékszem rá, képzeld el, a próbaadás után azt hiszem, hogy kaptam életemben először pénzt érte. De én ezzel nem is számoltam soha. Én annyira imádtam csinálni. Hát olyan volt, mint egy közösségi élmény. Eddig jártam a Roma Parlamentbe oda a középiskolás klubba, és akkor most nem csak oda jártam, hanem egy másik helyre is jártam, ahol még tudtam is beszélni, dolgokat csináltunk, és jó volt együtt lenni. És képzeld el, az első pénzt, amit megkaptam a próbaadás után, én azt szégyelve fogadtam el, hogy ezért, hogy én tudod, azt éreztem, hogy ne már, ez olyan kellemetlen, ezért adtok neked, de hát én ezt nagyon élvezem, én nekem ezért nem kell semmi. Tök jó, hogy itt lehetek. És akkor de mondták, hogy ezt megérdemled, ez igazából te ezért megdolgoztál, ilyen. És akkor olyan furcsa érzés volt, és akkor ott hazavittem, emlékszem, anyunak, és akkor olyan furcsa érzés volt, hogy kerestem pénzt. És akkor utána, ugye, amikor már elindult a rádió, akkor volt bértárgyalás. Ugye, amin én, hát ugye, olyan jól vettem részt, hogy oké. Tehát, hogy körülbelül ennyi, de tehát hozzáteszem, nagyon korrektek voltak velem mindig. Tehát, hogy éreztem, hogy egy kis kiemelt figyelmet is kapok egyébként, meg emlékszem rá, hogy egyedül nekem volt exkluzív szerződésem a rádióba, amit én akkoriban még nem tudtam, hogy mi az, csak olyan jó hangzott, tudod, hogy exkluzív szerződés, és akkor ez olyan jó volt. Igen. Szóval ezt nagyon szerettem.
5: Hogyan lett végül is vége ennek az álomnak? Miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod a rádiózást?
4: Azt hiszem, én amikor elkezdtem a rádiót, akkor ugye megkaptuk 7 évre a frekvenciát, és akkor én tettem egy fogadalmat, hogy én az első 7 évet, ha törik, ha szakad, én azt itt megcsinálom. Tehát, hogy addig nincs mese. És ugye, amikor 2008-ban felmondtam, akkoriban már éreztem, hogy nagyon lefele vagyunk. Tehát, hogy már nem voltak meg azok az alap ismérvek sem, aminek meg kellene lennie. És azt éreztem, hogy telik nálam be a pohár, és inkább már néha rossz élményt okozott egy-egy bentlét, mint jó élményt. És emlékszem, hogy volt egy adott pillanat, amikor azt mondtam, hogy akkor ennek itt most vége. És akkor ez egy hirtelen döntés volt, de ez már érlelődött bennem érzelmileg, és akkor azt mondtam, hogy oké, akkor ennek itt a vége, és akkor én ott fölálltam, és igazából nagyon furcsa volt viszont a rádió nélkül lenni. Tehát, hogy én kijártam az iskolát, tehát mondom, Szakács Suliba jártam, amikor elkezdtem. Leérettségiztem, Suliba jártam, és utána ez volt a munkahelyem. Tehát, hogy ide jártam be. És amikor ennek így vége lett, akkor nem tudtam magam hova tenni. Ugye én ugyanúgy bejártam egyébként, ebbe ez volt az érdekes, mert annyira az életem része volt, hogy én azért úgy bejárkáltam oda, és akkor úgy bent voltam, csak már rájöttem, hogy már nincs mit csináljak. Tehát, hogy mert az emberek, a kapcsolataim, meg minden ott volt. És akkor emlékszem, hogy csináltam egy búcsúműsort október 8-án, és akkor azzal úgy elengedtem ezt a dolgot, hogy akkor ennek itt a vége.
5: Megbántad?
4: Nem. Nem
5: tehát akkor ezt
4: meg.
5: A korszakot le kellett zárni magadban.
4: Igen, ezt a korszakot le kellett zárni magamba. Úgy éreztem, hogy tudod, amikor már nem jó szájízzel csinálod, nincsenek meg azok az alapvető feltételek, amiktől jól tudod magad érezni műsor közben, vagy odabent. Egyre jobban kihalt a rádió, és mondjuk ki, tehát a pénztelenség miatt volt ez, egyre jobban, meg egy kicsit úgy mindenki, azt gondolom, fölsőbb szinten is, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, tehát, hogy beletörődtek a dolgokba, és akkor ez nekem úgy nem nagyon fért bele. Nem fért bele, és egyszerűen azt éreztem, hogy ha meg már nem megy, tehát, hogy nem jó szájízzel, akkor nincs miért csinálni, és akkor lehet, hogy itt az ideje, hogy más irányba menjen az élet.
5: Tehát ez egy mély pont volt ezek szerint a 2008-as év a rádió életében, úgy gondolod?
4: Igen. Uh-huh. Igen.
5: Végül is utána még azért nagyjából 3 évet ment.
4: Igen.
5: Ami nyilván nem volt egyszerű szintén, tehát ott az utolsó évben már a fizetések körül azért elég nagy problémák voltak.
4: Igen.
5: És ez nyilván rányomta a bélyegét. Aztán abszolút. Végül is így meg is szűnt a rádió. Igen. 2011-ben.
4: Ami nagyon fontos, tehát hogy én nem, tehát nekem eszembe se jutott ez a pénz része, tehát hogy én nem ezért hagytam abba. Ez nagyon fontos, mert tényleg, tehát semmilyen szinten, hanem már emberileg nem tudtam elfogadni, meg megoldani azokat a szituációkat, amiben ott egyszer-egyszer éreztem magam.
5: Mi volt a különbség az akkori létkörnyezet között és a mai között? Tehát milyen ma működtetni egy rádiót, vagy milyen volt akkor? Egészen mások a kihívások.
4: Őszinte leszek, nem tudom megmondani, ugye én most tanság nem vagyok rádió közelében, csak mint hallgató, de akkoriban emlékszem, hogy a rádió egy nagyon fontos dolog volt, egyébként még ma is szerintem fontos dolog a rádió, hiába van is internet, podcast, meg minden, az emberek a kocsiba akkor is rányomnak, nagyon sokszor, és van létjogosultsága, akkoriban talán több volt neki, mert akkoriban még nem volt sem olyan sok YouTube tartalom, podcastnak még se híre, se hamba nem volt, tehát volt a tévé, a rádió, meg egy kis internet online, akinek volt gépe, ott a gép előtt le tudott ülni, és akkor meg tudott hallgatni dolgokat, de nehézkesen lehetett hozzáférni, le kellett tölteni, lassan tölt, tehát hogy az még egy másik világ volt, ugye, tehát az okostelefonok az 2007-től indult be, tehát akkoriban volt egy ilyen nagy fordulat, de még akkor is kellett neki idő, míg kifutott oda, hogy ez tényleg a napjaink részévé vált. Manapság pedig már annyira nyitott minden, annyira egy pillanat alatt tudok egy amerikai podcastot meghallgatni, mint például egy berettyó újfajlúi kis interjút, tehát hogy annyira nyitott lett a világ YouTube műsorokból, podcastokból, beszélgetésekből, rádiókból, hát két gomnyomás alatt elérem a világ összes rádióját.
5: De valahol ez a fajta bőség, ez nyilván egy nagy zavart okoz.
4: Ez nagy zavart okoz, igen.
5: Hiszen ebben a nagy zajban, mondjuk így, igen, nagyon-nagyon nehéz megtalálni a minőségi műsorokat.
4: Igen, abszolút. Abszolút. Ugye mindenki a saját kis buborékában él, ami most egy divatos megfogalmazás, de ez tényleg így van. Tehát amire rá kattintasz, abból fog, meg hasonlóból fog neked adni. Tehát mindenki a kis minőségi tartalmát is megtalálja.
3: Poncok Béla, a régi Rádió C egyik vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében meséltekünk a rádió mindennapjairól, a munkájáról és élményeiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő héten is, hétfőn 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható szombaton. Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB sugárzásra. A legmagasabb 8,2-es körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungarometer közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Augusztus 1-től drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot, 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520-ra, a perzdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. Az érdekképviseleti szervezetek a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt 3 évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták. Különleges vetítés sorozattal tiszteleg a budapesti Corvin mozi az idén 10 éve elhunyt Bud Spencer emléke előtt. Szombattól augusztus 9-ig a legendás olasz színész páros Bud Spencer és Terence Hill 6 népszerű filmjét vetítik újra Nagyvásznon. A Budapest Film közleménye szerint hétvégenként a Korda teremben láthatja a közönség az ikonikus filmeket. Bud Spencer és Terence Hill alkotásai generációk számára jelentettek kihagyhatatlan televíziós programot, kevés filmes duó épített ki akkora rajongótábort Magyarországon, mint ők. Az olasz színészpáros western paródiái, akcióvígjátékai és családi kalandfilmjei nem csak hazánkban, hanem több európai országban is kiemelkedő népszerűségnek örventek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 9-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező harmadik részében mesél nekünk a Rádió C utáni életéről, Kanadáról, majd hazatéréséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Megtalálja, de ez ugyanaz, mint például, hogy annak idején volt egy-egy hatalom, a Whitney Houston, Michael Jackson, Madonna. Hát nem vagyok benne biztos, hogy a közeljövőben lesznek ilyen nagy sztárok, pont azért, mert minden szét van szeletelve. Tehát, hogy 600 féleképpen lehet már bemutatni egy-egy dalt, ami 3 napig pörög, és utána jött a következő héten már egy új előadó van, most már inkább a dalokról szól, nem pedig előadókról, nem pedig egyéniségekről, életutakról. Tehát szerintem ez nagyon megváltozott. Ez nagyon megváltozott. A rádióban pedig azt veszem észre, hogy vannak különböző tematikájú rádiók, onnan ki lehet csipkedni egy-két dolgot, ami nem tetszik, azt meg megtöltik az emberek a lejátszó listáikkal.
5: Miután ott hagytad Rádió C-t, mi lett Poncok Gypsy Bélával?
4: Elhagyta a Gypsyt a nevéből, és Poncok Béla lett, és gondolt egy nagyot, ha már lúd, akkor legyen kövér. Hát én elindultam a nagyvilágba. Kimentem Torontóba, ott éltem. Egyébként nekünk Torontóhoz már családilag volt közünk, ugyanis az én anyukám már 76-ban kint járt Torontóba, mert hogy az 56 kapcsán az én anyai nagyapámnak a húga, ők kivándoroltak. Uh-huh. És ő ott találta meg az otthont, ott találta meg az életét, és így például anyukám ugye kilátogatott hozzá, megkapta a vízumot, kint volt egy fél évre, de 3 hónap után hazajött, mert nehezen bírta a család nélkül, tehát ugye akkor még szinte telefon sem volt, levelezni lehetett csak, és mi ezt a testvéremmel, a bátyámmal ugye láttuk a fényképeket, amiket ott kint készítettek, ugye a Niagaránál, Torontóban, Montreálba, tehát olyan helyeken, ami fiatal gyerekként, még az internet sem volt ugye annyira elszabadulva, tehát hogy ritkán lehetett ilyen dolgokat látni, és ez nekünk nagyon nagy kaland volt, hogy anyu kint volt Torontóban, és tehát hogy innentől már van kint egy családi háttér, és a keresztanyámék is kint éltek, és akkor gondoltam egy nagyot, és akkor hát menjünk ki. Úgyhogy kimentem, és akkor ott éltem kint 13 évet. 13 évet voltam kint, közben állampolgár lettem, tehát leraktam az állampolgárságit, és akkor, amikor született egy kislányom,
5: Ő már kint született,
4: igen, a feleségem egyébként magyar, az is egy jó kis történet, mert 13-ban hazajöttem látogatásra, és akkor megtaláltuk egymást, ugye már régebről ismertük egymást, úgyhogy 2013-ban ki is vittem, hát nem kellett kivigyem, kimentünk együtt, és akkor onnantól kezdve elindult az életünk, ott összeházasodtunk, született egy gyerekünk, de aztán teltek múltak az évek, és akkor így 13 év után azt éreztem, hogy lehet, hogy egyelőre elég volt ott kint.
5: Mivel foglalkoztál kint, mit csináltál?
4: Volt egy kis vállalkozásom, ugye én úgy mentem ki, hogy angolul nyögve nyelve sem beszéltem, inkább fogalmazzunk így, és ott kint, amiben az ember azonnal el tud helyezkedni, az az építőipar, és ott ráadásul nagyon jól is fizetik, abszolút másképp van kezelve, mint ide haza, tehát ott kint az egy jól jövedelmező, megbecsült szakma, és akkor ebbe találtam meg a helyemet, a sógorom megtanította nekem azt, amivel ott kint foglalkoztam, és hát működött, jól ment a dolog, és így ugye egy idő után a bátyám is kijött, és a felesége, és akkor ott kint együtt dolgoztunk, és hála Istennek elég jól sikerült, folyamatosan volt munkánk, tudtunk haladni előre, és hála Istennek anyagi problémáink nem voltak, tehát tök jól éltünk, és aztán így ezzel foglalkoztam, ez nagyon távol állt a önmegvalósítástól, meg a kreatív munkától, de nagyon-nagyon élveztem egyébként egy olyan dologba, tehát hogy itthon rádióztam, és akkor ott kint pedig két kezzel elkezdtem dolgozni, és hogy abban is megtaláljam magam, és hála Istennek megtaláltam magam olyan szinten, hogy eljutottam olyan szintre a szakmám, vagy profiként tudtam dolgozni, és amikor már nem voltam meg ebben az a kihívás, hanem már csak inkább csak tapostam a mókuskereket, meg azt gondoltam, hogy lehet, hogy kéne váltani, akkor történt meg a váltás.
5: Milyen kihívások voltak számodra Kanadában?
4: Hát először is az, hogy megtaláljam ott kint önmagam, hogy mit tudok kezdeni azzal, hogy én ott kint vagyok, hogy vajon eljövök onnan az első gebasznál, vagy az első nehézségnél, ugye, mert az első pár hónap, Amerika, tehát hogy tényleg Torontó ugyanolyan, mint Amerika.
5: Persze.
4: Tehát úristen, ez Amerika, és akkor hú, de jó, de aztán lehullik a lepel, és akkor egyszer csak azt érzed, hogy hát, oké, nagyon jó Amerika, meg minden, de már ugyanolyan ott kint járnom, mint például itt Pesten, tehát amikor már nem azt nézed, hogy hűha, milyen épületek, meg új, itt vagyok bent a belvárosba, felhőkarcolók, hoddogos az utcán, új, ilyen kocsi, olyan hely, hanem már csak úgy az az életed, akkor abba valami bele tudsz-e szokni. És hála Istennek ez ment.
5: A nyelvi kihívások okoztak problémát?
4: Okoztak problémát, igen. Hát nem tudtam angolul. Tehát mielőtt kimentem, én elvégeztem egy 30 napos angol kurzust, de hát azt tudod, amiben még azt is tanulod, hogy credence. És akkor ez az angol-angol, és akkor credence, tehát hogy annak most érted. Szóval rendkívül sokszor sikerült alkalmaznom azt a szót, de megnyilvánulni, meg beszélni azért az nem ment így 30 nap alatt. De aztán szép lassan ugye az ember fölvette, akkoriban egy akkori kapcsolatom az viszont jól beszélt angolul, tehát nem voltam rá kényszerülve nagyon, és aztán ugye egyre jobban belejöttem, de azért még mindig vannak szerintem kihívások az életemben, amivel küszködök, tehát ez ilyen, tehát hogy aki felnőttként megy ki, az soha nem fog úgy megtanulni szerintem, mint a gyerekek.
5: Mi a helyzet a gyermekeddel, hiszen ő azért kint született, ő ebbe a kultúrába nőtt bele?
4: Hát igen, ő kint született 2018-ban, nagyon kis cserfes kislányom van, most 7 éves múlt, és akkoriban, ugye 2018-ban született, hát leginkább ugye ő otthon volt velünk, a családban, meg ilyen közösségben nem adtuk bölcsibe, tehát ő leginkább, őnek is az anyanyelve a magyar, és amikor 3 éves volt, akkor döntöttünk úgy, hogy haza fogunk jönni, úgyhogy ő már 4. életévét itt töltötte be. Uh-huh. Ott kint az olyan 4-5 éves kortól kell iskolába járni, hogyha akarnak. Ide-haza pedig ugye 3 éves kortól már óvoda van. És a feleségemnek meg nekem is nagyon fontos volt az, hogy tudja mondjuk a magyar mondókákat, az, hogy például legyen neki iskolai étkeztetése, ott kint ez nagyon másképp működik. Tehát, hogy szerettük volna neki megadni azt, amit egy magyar óvoda képes megadni, mert ennek nagyon-nagyon-nagyon nagy előnye van szerintem. Ott kint ugye iskolában másképp működik a rendszer, és azt hiszem, hogy ez a magyar környezet ez sokkal közelebb állt hozzánk, ugyanakkor ugye a feleségemnek a szülei még élnek, és ez nekem is nagyon fontos volt, hogy a lányomnak nagyszülő élménye legyen. Uh-huh. Tudod, sajnos az én részemről már nem lehet, de a feleségem részéről lehet, és emlékszem rá, amikor messengeren bújócskáztak a mamával. Tehát az fantasztikus volt, hogy a kislányom, mama, mama, és akkor lerakta őt mondjuk a kanapé elé, és akkor ő elbújt a szobába, és akkor elege volt a bújásból, akkor elszaladt a mama előtt a kamera előtt, és akkor mondta, mama, megvagy! Tudod? Na és akkor ez egy idő után az embernek elkezdi egy kicsit a lelkét mardosni, hogy mi mennyit ér, meg hogy mit akarunk, meg hogy mit nem. És pont ez, hogy ott kint tökéletesen el voltunk, szép házban éltünk, jól éltünk, nem szenvedtünk hiányt semmiben, jöttünk, Kubába nyaraltunk, ilyesmi, de mégis valami hiányzott, és ez azt hiszem, hogy ez a nagymama érzés, ez egy kicsit ez az itthoni, tehát, hogy amikor Lánc, Eszter, Lánc, akkor tudja a lányom, hogy az miről szól, amikor tavaszi szélvizet áraszt van a csoportba éneknek, akkor tudja, hogy ez miről szól, és itthon is, meg kint is megvannak a pozitív érvek, de ugyanúgy kint is, és itthon is megvannak a negatív érvek is, ami miatt lehet mondjuk kardoskodni, hogy miért így, vagy miért úgy. Mi így döntöttünk, és nem bántuk meg. Ugyanakkor nagyon örülünk annak, hogy bármikor ott a lehetőség, hogy hazamehetünk. Mert ott is otthon tudunk lenni, itt pedig itthon vagyunk.
5: Hogy érzed, hogyan viszonyulnak kint a romákhoz, illetve miben más, milyen kulturális különbségek vannak?
4: Hát képzeld el, ami nekem a legmegdöbbentőbb volt, amikor kimentem, és mondjuk lementem először a boltba. És képzeld el, hogy hosszú sor állt az egyik kasszánál. És beálltam, és azt néztem, hogy a szín minden skálája ott van. A fehértől a feketéig. Sárga, barna, hupizöld nem volt csak, de hogy mindenki, és olyan békésen álltak egymás mellett a sorba, és hogy olyan elfogadó volt mindenki a másikkal. És ez nekem akkora ilyen megdöbbenés volt, hogy úristen, hát ezt hogy innen nem lógok ki, tehát itt nem a sok fehér között egy barna folt vagyok, hanem ott az olyan pepita, az annyira annyira jó érzés volt ezt tudni. És igazából ott tényleg csak egy vagy a sok közül. Ha mész az utcán, rád mosolyognak, és hogyha nagyon közel mentek el egymás mellett úgy, hogy mondjuk nincs a közeletekbe más, tehát hogy nem tömegbe, akkor rád köszönnek. Hey, how are you? És akkor megy tovább egy mosollyal, érted? És akkor ezek olyan furcsa dolgok voltak ahhoz képest, hogy itt például ez ritkán fordul elő. Kint az embereknek mosoly van az arcukon. Tehát, hogy ez, amitől a legjobban féltünk, az az attitűd a visszaköltözésnél. Hogy ez milyen lesz, de ott például kint, hogy roma vagy, ott csak egy vagy, mert melletted lakik, lehet egy indiai, tőled balra egy kínai, aztán lehet egy svéd család lakik fönt, de alattad már németek laknak, a kollégád az lehet, hogy spanyol, aki éppenséggel tök jóban van az olasz haverjával, és akkor így tök jól el tudtok lenni. Vagy éppen a munkahelyen is, hogy különböző csapatok vannak, ugye? És például én nagyon sokat dolgoztam magyarokkal. Tehát, hogy ez, tehát, hogy annyira vegyes, annyira jelentéktelen, hogy ki honnan jött, mert mindenki jött valahonnan. Tehát, hogy nem ez a mérvadó, és a kanadaiaknak olyan jól meg tudják adni mégis valahogy a kanadai identitást, hogy ott olyan büszkék a különböző országokból jött emberek arra, hogy kanadaiak, hogy az valami hihetetlen. És talán azért, mert minden az életfeltételhez szükséges dolgot megkapnak. Tehát, hogy könnyen lehet élni ott kint, tehát, hogy például az ügyintézés nem olyan bonyolult, tudsz mindent online csinálni, számítanak a kérdéseidre, nem küldenek egyik pulttól a másikra, mindennek megvan a maga rendje, módja, és működnek a dolgok. Ezen kívül, ami szerintem nagyon fontos, hogy az embereket hagyják élni. Azt akarják, hogy az emberek tudjanak élni, hogy jól tudjanak élni, és amikor valami kérdés merül föl, arra lehet, hogy megkapják a választ mi hamarabb. És az emberek is ezáltal sokkal kedvesebbek egymáshoz, mert tudják, hogy ő is jött valahonnan, én is jöttem valahonnan, tehát hogy rengetegen így állnak hozzá.
5: Kulturális élet milyen? Erre én személy szerint nagyon kíváncsi lennék.
4: Hát, mint például magyar kulturális élet? Hát kint van egy nagyon jól működő magyar ház, egy nagyon erős közösség, ez egy szuper kis közösség, folyamatosan összejárnak az emberek, van ott élet, hétvégenként minden ünnepet megünnepelnek, vannak események, van kint Torontóban egy fesztivál, egy magyar fesztivál, ami nem olyan régóta van, de úgy tűnik, hogy ez most már beérett, és minden évben van. Kettő magyar iskola is van. Az egyik iskolának az igazgatóhelyettese most a sógornőm, a bátyámnak a felesége. Óvoda működik, szombatonként magyar iskola, tehát, hogy a magyar kultúra tökéletesen megjelenik ott, és mindenféle fellépőket hívnak Magyarországról, események vannak, tehát, hogy tök jól működik ez a kis közösség. A roma kultúra azt annyira nem tudom, hogy hogyan jelenik meg ott kint, mert vannak kint különböző kis események, amikor van egy-egy fellépés, egy-egy összejövetel, de nyilván nem olyan erőteljes.
5: Mindenkinek nagyon nehéz volt a Covid időszaka. Uh-huh. Ti hogyan töltöttétek? Gyermeked, a kislányod az még egészen fiatal volt.
4: Igen. Hát igazából mi egy úgymond buildingbe laktunk, ami azt mondjuk azt, hogy egy nagyon emeletes ház, a 22. emeleten imádtunk ott lakni, de ugye jöttek a lezárások, és akkor ugye a lányom pont olyan 2 éves környéke volt, kettőből a háromba ment, és ugye pont az volt az időszak, amikor már tudott járni, amikor nagyon kellett volna neki a társaság, a közösségi élmény, és hát ugye még akkor még a játszóterek is le voltak ott kint zárva, tehát abszolút. És akkor ezt nagyon-nagyon nehezen éltük meg, és akkor úgy döntöttünk, hogy azonnal költözünk családi házba, és akkor elköltöztünk egy családi házba, az volt az első, hogy azonnal mindenfélét a kertbe, hintát, homokozót, mindent megszereztünk, hogy legyen egy ilyen kis hely, ahol ki tud mozdulni, tehát hogy nehéz volt egyáltalán, le voltak zárva játszóterek, tehát nem tudtunk hova menni. Emlékszem, volt egy golfpálya ott a közelben, ami akkoriban el volt hagyatva, tehát hogy, és akkor oda mentünk be, és akkor tudod, a golfpályákban vannak ezek a kis homoköblök.
5: Igen.
4: Na ott homokozott a gyerek. Érted? Na, és akkor ezért döntöttünk úgy, hogy akkor elköltözünk családi házba. Ez tök jól működött, nagyon szerettünk ott lenni. Az én munkám az ugyanúgy tudott működni, sőt, nekünk még talán a munka szempontjából jobb is volt. Mert addigra még a kifutó projekteknek azoknak menniük kellett, úgyhogy nem volt megállás, hiszen ott voltak határidők, és hát hogyha biztosították azt a környezetet, hogy mondjuk csak mi voltunk ott, akkor tudtunk dolgozni. Amit imádtam benne Torontóba, az autópályák mindig dugók voltak. Olyan szépen tudtunk akkoriban menni, de persze tudom a emberi igen, nehézséget, persze. A rengeteg rosszat, én most csak a saját kis helyzetemből mondom, mert sajnos minket is családilag, nagy családilag megérintett elég durván a Covid, tehát hogy hozzánk is ez sajnos megérkezett, halálesettel is, de nekünk az volt a legfontosabb, hogy akkor a gyerekünknek tudjuk azt biztosítani, hogy mondjuk ki tudjon egyáltalán menni, az unokatestvéreivel akár tudjon találkozni házon belül.
5: Végül 13 év után hazatértetek, akkor volt akkor ezek szerint a kislányod olyan 3 éves.
4: Igen, pont a negyedik életévét töltötte be, amikor egy hónapja voltunk itthon.
5: Milyen kihívások voltak itthon?
4: Fú, hát nagyon, hát beleugrottunk. Tehát azt kell tudni, hogy már vágyódtunk nagyon haza. Tehát, hogy eljött az az idő, amikor azt éreztük, hogy jó, muszáj menni, már nagyon vágyunk haza, és már ott kintről elintéztünk egy albérletet, elintéztünk lakást, hogy tudjunk hova érkezni. Természetesen az élet felborította ezt az egészet, és ugye akkor volt az, hogy kivezették a katát, és az, aki ki akarta adni, és le volt vele szerződve szinte már minden, ennek hatására visszamondta, így megérkeztünk, a repülőjegyünk meg már megvolt, úgyhogy megérkeztünk a mamájékhoz, ott voltunk 2 hónapot, de nagyon jól éreztük magunkat, tehát, hogy tökéletesen el voltunk, a mamájéknál voltunk, és azután kivettünk egy lakást Pesten, és úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogy itthon milyen, és hogyha működik a dolog, akkor megpróbálunk albérletből majd sajátba menni, hogy ha viszont nem működik, adtunk magunknak 3 évet erre, és hogyha nem működik, akkor viszont tudunk ugyanúgy kimenni. Úgyhogy igazából megérkeztünk, és nagyon szerettünk itthon lenni. Nagyon jó volt, de hát kellett intézni mindent, kocsit venni, ahhoz, hogy tudjunk mozogni, lakhatást megoldani, a gyereknek elintézni az óvodát, amit nagyon imádtunk. Jártuk az óvodákat, hogy hol, milyen feltételek vannak, kik az óvónénik. Tehát imádtuk azt, hogy ott kint egyébként, hogyha egy ilyen családi házban élsz, mindenért kocsiba kell ülni. Uh-huh. Tehát az, hogy kimenni az ABC-be, kocsival kell menni, a játszótérre kocsival kell menni. És itt pedig annyira imádtuk, hogy lementünk a házból, és akkor ott volt a nagy játszótér, mellettünk a kisbolt, a nagybolt, tehát hogy ilyen dolgok okoztak örömet, ami itthoni szemmel jelentéktelen, de valójában meg szuper dolog, tehát hogy tényleg olyan jó megélni ezt a kis közösséget. És akkor ugye hát hazajöttünk, és akkor ezzel kellett kezdeni, hogy egyáltalán az élet alapjait lerakjuk.
5: Biztos hiányoztak a régi barátaid. Sikerült újra feleleveníteni ezeket a régi kapcsolatokat?
4: 1-2-t, igen. Tehát az, aki tényleg szinte nem is barátomnak, inkább unokatestvéremnek mondom, ő az Illés Feri. Uh-huh. Ők nagyon vártak minket haza. Tehát tényleg velük nagyon jó volt a kapcsolat, hogy jó volt kire számítani, akikkel itt lehet lenni, akkor az unokatestvéremékkel. Ugye én nekem leginkább a baráti köröm az unokatestvérek köröm volt, de jó volt újra itthon lenni, és egy kicsit azért tartottam is tőle. Tehát, hogy visszacsöppenni ide, és akkor ez elég furcsa volt, hogy akkor én ezt most hogy ugrom meg, de tehát az, aki barátom is és testvérem is, Poncok Attila egyébként, tehát hogy ő vele dolgozom jelen pillanatban, a filmiparban vagyunk, és tehát ő volt az, aki kintről biztatott, hogyha hazajövök, akkor például ő biztos megpróbál nekem abban segíteni, hogy sikerüljön újra elhelyezkednem, újra fölvennem itthon a ritmust.
5: És egyből sikerült elhelyezkedned, amikor hazajöttél?
4: Szinte igen, szinte igen. Ugye már kint, amikor beszéltünk erről, akkor ez szinte egy kimondatlan megállapodás volt, hogyha hazajövök, akkor megpróbálhatom én is ezt együtt vele. És akkor hazajöttünk, és akkor ahogy volt rá lehetőség, akkor el is kezdtem.
5: Milyen ez a mostani munka? Milyen itthon dolgozni?
4: Imádom a munkát, amit csinálok. Azt érzem, hogy annyira rám van szabva, hogy az valami borzasztó. Tehát most jelen pillanatban a megnevezése, amit csinálok, az location manager. Ez a filmiparban ez azt jelenti, hogy a forgatókönyv alapján az itthoni szervizcég, aki legyártja a filmet, a forgatókönyv alapján meg kell keresni a legideálisabb helyeket a jelenetekhez. Na ez az, amit mi végzünk, és ezeket rendezzük el. Tehát, hogy például, ha van egy francia film, akkor nyilván bent a belvárosban megpróbálunk olyan helyeket találni, ami francia jellegű. Uh-huh. Ha van egy fantasy film, akkor például megyünk a budakeszi erdészetbe, és akkor ott lehet nyilazni, lehet mindent csinálni. Tehát, hogy ezeket a helyszíneket kell megtalálni, és leszervezni. Tehát, hogy ez viszont sokkal több munka van benne, mint amit az ember esetleg gondolna. Uh-huh. De nagyon izgalmas, nagyon izgalmas.
5: Milyen élményeid vannak ezzel a munkával kapcsolatban?
4: Hát a legfurcsább élményem az, amikor valakivel 5 perc beszélgetés után megkértem, hogy ne fürödjön le. Hát képzeld el, készült egy nagyszabású sorozat a Paramount Pictures forgalmazásában, és kellett egy garázskapu, egy belvárosi házban egy garázskapu, ami már kicsit, 72-ben játszódik a történet, és ami egy kicsit ilyen zilált, de mégis mondjuk nagy fémpánt van rajta, ketté nyílik ki a kapu, és mondjuk oda be tud állni egy régebbi típusú kocsi. Hát képzeld el, hogy megvolt ez a garázskapu, hogy melyik az. Lebeszéltem a közös képviselővel, a hely tulajdonosával, mindenkivel le volt beszélve, és úgy volt, hogy az önkormányzat hozza a kulcsot, mert hogy megvolt, hogy az önkormányzati ez a helyiség. És úgy képzeld el ilyenkor a producereket, a rendezőket, az összes részlegnek a vezetőjét, hogy olyan, mintha egy ilyen delegáció jönne. Tehát, hogy mikrobuszokkal érkeznek, és akkor kiszállnak, minden kapunak ott nyílni kell, nincs idő semmire, tehát az van, ami van. És képzeld el, hogy kijönnek az önkormányzattól, és elkezdik nyitni a garázskaput, de a mellette lévőt. Képzeld el. És az, amelyik a kiválasztott kapu volt, annak arról semmit nem tudtunk akkor így. És annyira egyértelműen átadtam pedig az infót, hogy melyiket meg hogy, de valahogy mégis mellé ment a dolog. Na és akkor abban a pillanatban a közös képviselők abban a pillanatban valahogy tudta, hogy akkor az viszont nem is az, hanem az, ja, az a Karcsi bácsiért, tudod, mondott egy ilyet. Na és akkor fel kellett hívni, mondtam, azonnal hívják, és a delegáció meg már úton volt, szerintem 15 perc és odaérnek, tudod. Akkor felhívta, és azonnal mondtam, hogy hagyd beszéljek vele én. És az emberkénk, ő ilyen alkatrészeket gyűjtött ott bent, és autó műhelyben is dolgozott, azt hiszem. És ő mondta, hogy hát azonnal felvázoltam neki, hogy hát most vészhelyzet van, mert most nem sokára ide fognak jönni, és szeretnének egy filmet forgatni, ez a ő garázskapuja a megfelelő, blablabla, bla, bla, mindent elmondtam neki. Na hát ő végül is oda tud majd jönni olyan fél óra múlva. És mondom neki, hogy ezt nem lehetne egy kicsit előrébb venni, meg ilyesmi, és akkor elmondta, hogy hát ő neki még most le kell rakni a munkaeszközöket, le kell fürödnie, és akkor, na és akkor képzeld el, na itt jött el az, hogy valakivel beszéltem 3 vagy 5 percet, és megkértem, hogy ne fürödjön le. És hát ugye a happy end a történetben az, hogy végül is odaért, és kinyitottak. Aha.
5: nem volt probléma kapott. Akkor. Nem volt probléma. Hát igen. Pedig ez egy nagy felelősség. Tehát, hogyha
4: hát igen,
5: ha ott tényleg jön egy egész csapat, és ott arra nem nyílik egy kapu,
4: igen.
5: Mert valakinek nem sikerül azt megszervezni, hát igen. Akkor ott borul minden.
4: Igen, igen. Uh-huh. Igen, szóval ilyen dolgok vannak benne, de egyébként egyik nap lehet, hogy egy hegytetőn vagy, a második nap egy barlangba, a harmadik nap egy ötcsillagos szállodába, a negyedik nap egy kis bérháznak a kis konyhájában, ötödik nap egy pince sorban egy kínzótermet alakítanak ki, tehát hogy fantasztikus, tehát hogy tényleg fantasztikus ez a filmes élet, ami nekem néha ilyen megdöbbentő, hogy most például egy második világháborús filmet forgattunk, és ugye amikor mondjuk leforog a részlet, akkor mondjuk elmennek ebédelni, nincs ott senki, és akkor egy pillanatra te tudsz csak bent sétálni abba a kialakított szedben, ami mondjuk egy második világháborús történet. És akkor ott vagy bent a díszletben, ami teljesen totálisan képre pontosan megegyezik azzal, ahogy akkor kinézett, és miközben ott sétálsz, eljön egy statiszta, mondjuk egy SS ruhába öltözött katona. És hogy tudod, hogy egy filmforgatáson vagy, de mégis egy pillanatra úgy átjár a dolog. Átérzed, hogy úristen, ez annak idején, ez milyen volt. Szóval tényleg vannak pillanatok, de például így jutottam ki Erdélybe is, ott pedig egy fantasy filmet forgattunk, és ott pedig egy leégett falut jelenítettek meg, és konkrétan felépítettek egy ilyen fából készült viskókat, amiket felgyújtottak azért, hogy úgy nézzen ki, amikor éppenséggel két lóval mondjuk átvágtatnak a leégett falun. Tehát, hogy tényleg fantasztikus. Fantasztikus. Jó, nagyon szerettem ezt a világot.
5: Ez nagyon pozitív, hogy megtaláltad ebben az új munkában önmagadat, és ez is örömet okoz neked, és azt érzem, hogy legalább annyira, mint a régi rádiózás. Hiányzik azért a rádió cél, hiányzik a rádiózás, a közönség, és ez a fajta sztár élet, hogy úgy mondjam, hiszen te tényleg a rádió cének az egyik sztárja voltál.
4: Hát, ezzel olyan kettőség van bennem. Kettőség van bennem, mert néha jó lenne egy kicsit mondjuk műsorokat készíteni, de ugyanakkor meg annyira már nem vonz, hogy mondjuk erre nagyon ráfeszüljek. Uh-huh. És hogy belálljak. Sokszor pedig vannak műsorötleteim, rengeteg műsorötletem van. Lehet, hogy eljön egyszer a pillanat, és egyet meg is valósítok. Mert miért ne? De nem vagyok annyira ráfeszülve, hogy ezt nagyon akarjam. Tehát most, amit csinálok, ez nagyon jó. Ez úgymond kielégíti ezt a kreatív énemet is. De nem mondom azt, hogy nem lesz ilyen a jövőben. Néha hiányzik, néha meg csak úgy vagyok, hogy jó, jó ez így.
5: Hol látod magad 5-10 év múlva? Hogy tervezed a jövődet?
4: Hát ez a tipikus, hol látom magam 5 év múlva, erre én nem nagyon tudok válaszolni. Remélem, hogy ami a legfontosabb számomra, hogy egy nagyon jó apa leszek, akkor is, mert most is egyébként annak gondolom magam, talán ez a legfontosabb. És még azt is el tudom képzelni, hogy 5 év múlva lehet, hogy egy műsorban, de azt is el tudom képzelni, hogy továbbra is bent a filmiparban, de még azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy újra Torontóban. Tehát, hogy úgy jöttünk haza, hogy hagyjuk magunkat egy kicsit, megvannak az alapok persze, hogy miket akarunk, de hagyjuk egy kicsit sodródni magunkat az életben, és annak megfelelően cselekedni, amiben jól érezzük magunkat. Ha lehet ennyire optimális egy élet, hogy meg, talán azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kincs, hogy megengedhetem, hogy hagyom, hogy sodrodjon egy kicsit az élet, és amerre jól esik menni, arra tudok menni, mert azt hiszem, hogy ez volt a legnagyobb érve annak is, hogy hazajöjjünk, hogy ott kint már nem éreztem jól magam abban, amit csinálok. Szerettem, tudtam csinálni, oké, de nem volt kihívás benne, és most pedig azt érzem, hogy hogy ez, amit csinálok, ebben megvan a kihívás, nagyon szeretem csinálni, ugyanakkor, ha 2 év múlva valami jobb adódik, akkor hagyom, hogy elvigyen oda az élet, hogyha megtehetem.
5: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigeten, mi lenne az az 5 CD bakelit album, amit elvinnél magaddal?
4: Hát én rólam, akik ismernek, tudják, hogy gyerekkorom óta nagy Michael Jacksonos voltam, tehát a táncát, a zenét, mindent imádok, tehát mindenképp ott lenne egy Michael Jackson.
5: Esetleg van olyan album, ami a kedvenced?
4: A Best Of.
5: Best Of. Jó, oké.
4: Jó, oké, ezzel kimentettem magam.
5: Oké.
4: Jó, tehát akkor legyen egy Best Of, egy George Benson, akkor egy Bangó Margit, mindenképp.
5: Ez egy nehéz kérdés.
4: Ez egy nagyon nehéz kérdés. A többit a feleségemre bíznám. Jó? Ő is hozzon 2. Mert ez a lakatlan sziget, ez úgy lenne lakott, hogy 3 lennénk ott is.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk. Egy élmény volt számomra, és hát külön megérintett engem, hogy egy kicsit nosztalgiázhattunk, hiszen azért ez egy közös munkahelyünk volt, ahol tulajdonképpen együtt kezdtük a fiatalságunkat. És hát majdnem egy évtizedig azért te is ott voltál, úgyhogy én azt gondolom, hogy az életünknek egy jelentős részét jelentette a Rádió C, ami tulajdonképpen az idén indult 25 évvel ezelőtt, és ezért nagyon örülök, hogy ebben a műsorban is sikerült egy picit visszaemlékezni rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk.
4: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek csak annyit tudok üzenni, hogy Rádió C az.
3: Poncok Béla, a Rádió C egyik korábbi vezető műsor vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik befejező részében mesélt nekünk a Rádió C utáni életéről, Kanadáról, majd hazatéréséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
6: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Nem tudom elengedni. Képtelen vagyok. Mindig visszahúz. Nem megy. Pedig reménykedtem. Azt hittem, megöltem a régi énemet.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását, amelyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írta a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy előző nap találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonatbefolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon. Titkosított kínai gigahitelből, kínai kivitelezőkkel, a beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Esküjükkel egy olyan haza mellett kötelezték el magukat, amely éppen most tanulja újra, mit jelent a szabadság, a szolgálat, a rend és a becsület. Ezt Magyar Péter kormányfő mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombaton tartott tisztavató ünnepségén. A kormányfő kijelentette, hogy hiába voltak elhivatott szakemberek, tisztességes dolgozók a rendvédelem tagjai. A múltban túl sokszor helyezte magát a hatalom az emberek fölé, a politika úgy viselkedett, mintha törvények felett állna, vagyis a szakmaiságot gyakorta felülírta a kényszer, a közszolgálatot a lojalitás, a felelősséget a mellébeszélés. A kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, amely nem lehetséges működő és emberséges rendvédelem nélkül, szögezte le a miniszterelnök. Az ország több részén is vízhiány lépett fel az elmúlt napokban, pedig jövő hét közepéig csak egyre melegebb lesz. Különösen érintett a főváros körüli agglomerációs övezet, ahol az infrastruktúra sokszor elmaradott a betelepülés mértékéhez képest. Mendén évek óta probléma van a vízellátással, ezúttal 3 napon keresztül kínlódtak, vízkorlátozást is be kellett vezetni. Az ország vízművei is keményebb hétvége előtt állnak. A vízfogyasztás ilyenkor még inkább megnő. Vannak részei az országnak, ahol már egy hete lajtos kocsikból hozzák a vizet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.